0: A saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 10-e, csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem ismét Gáspár Károly, jazzzongorista, ex-rádiós műsorvezető, akinek az utóbbi időben jelent meg Tribute to Giants című lemeze. Az interjú mai második részében beszélgetünk a tanulmányairól, a vendéglátózenéről és a korábbi rádiós tevékenységéről. Tartsanak velünk ma is!
5: Amikor elhatároztad, hogy te a jazz irányába veszed a tanulmányaidat, akkor hogyan folytattad?
6: Igen, azért nem volt ez olyan nagyon egyszerű dolog, mert amikor egy fiatal ember, egy tínédzser azt mondja magának, hogy eddig klasszikus zenét tanultam, és akkor mostantól jazz szeretnék tanulni, akkor azért az, hát ahogy említetted, ugye nagyon-nagyon hosszú idő kell, ahhoz évek kellenek, hogy belerázódjon. Úgyhogy a következő dolog történt, hogy amikor én úgy gondoltam, hogy jazzzenével fogok foglalkozni a jövőben, akkor én már talán jártam, vagy abban az időben kezdtem el járni a zseniális eszejenő tanár úrhoz. Még annak idején, ugye ez a Kőbányai Zeneiskola elődje, ez még a Szófia utcában volt, ez a legendás OSK stúdió, erről mindig az jut eszembe, hogy az egyik kollégám egyszer, de tényleg teljesen véletlenül nyelvbotlásból, mert kérdezte tőle valaki, hogy hová megy, és akkor azt mondta, hogy megyek az ORSK-ba, és az ORSK-ról ez mindig eszembe jut. Na, szóval eszejenőhöz jártam, de tőle, és még egyszer hangsúlyozom, hogy zseniális zongorista és pedagógus, és ehelyről is üdvözlöm őt, és nagyon jó egészséget kívánok Jenő bácsinak. Szóval nagyon sokat tanultam tőle jazz zenét is, de tőle egy ilyen általánosabb körű ismeretanyagot próbáltam felszippantani, amiben benne volt a bárzongorázás és mindenféle olyan dolog, ami kellhetett egy olyan szituációban, hogyha például az ember egy étteremben dolgozik, zongorázik, vagy elmegy egy elegáns partira játszani, és hát a mai napig nagyon-nagyon hálás vagyok Jenő bácsának, meg örülök, hogy egyáltalán felvett és hozzájárhattam. És akkor párhuzamosan, amikor már néhány éve jártam Esze Jenőhöz, elmentem Olá Kálmánhoz, Kálcsihoz tanulni, azt gondolom, hogy őt sem kell bemutatni senkinek, zseniális jazzzongorista, zeneszerző, pedagógus, és magánúton tanultam tőle, de tőle már kifejezetten jazz muzsikát, és utólag akkor is éreztem természetesen, de hát nyilván az ember sok mindenre utólag döbben rá, amikor már picit ugye eljárnak felettünk az évek, hogy mennyire szerencsém volt, hogy két ilyen tanártól tudtam párhuzamosan tanulni, mert ha remélem nem lesz félreérthető, amit mondok, tehát a Kálcsitól, Olá Kálmántól a jazz jó értelemben véve kevény vonalas oldalát tanultam meg, vagy próbálta nekem átadni. Ezt a kemény vonalasat úgy értem, hogy ebben minden benne volt, de kifejezetten csak a jazz zene. Eszejenőtől pedig azt tanultam meg, hogy többek között, hogy bármilyen zenét játszom, bármilyen szituációban, figyeljek arra oda, hogy ott ül a közönség. És teljesen mindegy, hogy egy étteremben ülök és vacsoráznak, vagy a világ legnagyobb koncerttermében játszom, és ott teltházas közönség van, akkor is figyelnem kell arra, hogy az emberek jól érezzék magukat. És ezt a jazz zenében, ezt úgy szoktam mondani, hogy mert ugye játszottam vendéglátóiparban is, tehát bárzongorista is voltam. A jazz koncertek esetében is arra törekszem, hogy azért ne legyen meg nagyon-nagyon előre a fejemben az, és ilyen szentírásszerűen, hogy én ezt a 10 számot fogom eljátszani, ha törik, ha szakad. Mert azért az első 1-2 szám után azért csak érzi azt az ember, hogy mire vevő az az adott közönség. És még azon belül is, hogy nyilván egy jazzklubban nem azok jönnek el, akik a lakodalmas rockot szeretik, de tegyük fel, olyan estén van, hogy úgy modernebbül kezdek el játszani a triómmal, mert valahogy nem tudom, olyan hangulatom van, de azt látom, hogy a közönség picit úgy, hát tetszik nekik, de úgy azért csak oda se kell néznem, de úgy érzem a kisugárzásból, azért ez olyan, annyira nem jön be nekik. És akkor azt mondom, hogy jó, akkor picit átváltok barátságosabbra, dallamosabbra, olyan standardet kezdek el, amit nagy valószínűséggel ismernek. Ugye például vannak ilyen nagyon, nagyon jó dalok, persze minden jazz standardnek a szerelmese vagyok, de például most hirtelen eszembe jutott a Bye Bye Blackbird, amit ugye itthon mindenki úgy ismer, hogy Száj-száj kismadár, mert hogy annak idején a Solymosi Tóni ezt elénekelte. De hogyha elkezdem ezt a számot játszani, és utána úgy improvizálok rá, hogy azért nagyon figyeljek arra, hogy ott dallamos legyen az improvizálás is, néha picit visszatérjenek a téma motivumai, akkor ez, hogy így mondjam, beszokott jönni, és tényleg nem arról van szó, hogy minden áron azt akarom, hogy én akkor is meg akarom magamnak nyerni a közönséget, de hát közben meg mégiscsak arról van szó, mert hát mi a fenéért, már bocsánat, megy el egy muzsikus játszani, vagy koncertet adni, hát csak azért, hogy a közönségnek egy szép estét szerezzen. Tehát én soha nem voltam annak a híve, hogy ráerőltessem a zenémet, vagy az aznapi hangulatomat a közönségre. Inkább azt szeretném, hogy amilyen, mert hogy érdekes, hogy a közönség milyen homogénné tud válni pillanatok alatt, de bejön sokféle ember, és amikor leülnek és közönséggé válnak, egyé válnak, akkor onnantól kezdve érdekes, mint ha összebeszéltek volna. Hogy ugyanakkor tapsolnak, ugyanakkor nem tapsolnak, úgy érzik, hogy most nem kell, pedig én azt mondom, hogy jó volt ez a szólom, de mégse tapsolja meg senki. És a következő szóló pedig mindenki megtapsolja, pedig nem néznek egymás, hogy na akkor legyen taps. Tehát, hogy erre muszáj nekünk azt gondolom reagálni, és akkor itt érek vissza ugye a vendéglátó zenére, ahol viszont ugye kifejezetten nagyon figyelni kell arra, hogy mondok egy, azt gondolom, hogy nagyon érdekes, meg valamiféleképpen humoros példát is. Hogyha az ember játszik egy esküvőn, és itt most nem olyan esküvőre gondolunk, hogy laxi van és nagy bulizás, hanem ugye vannak olyan idézőjelben szerényebb esküvők, ami lehet nagyon elegáns, természetesen nem anyagilag értem szerénynek, de hogy gyakorlatilag egy családi vacsora az az esküvő, és 100 zongorista játszik ott, és magyar, nem külföldiek, mindenki magyar, és hát nyilván az embernek akkor eszébe jut, hogy eljátszok egy-két magyar számot is, ugye vannak azért idősebbek is a társaságban, és akkor régi, szép magyar slágerek, nekik ez még ismerősebb, mostanában van egy ilyen retro hullám, talán a fiatalabbaknak is ismerős, mondjuk egy-két olyan dal, amit még Cserháti Zsuzsa vagy Máté Péter énekelt. Na és akkor itt jön be a képbe, ugye például Máté Péter, hogy azért egy esküvőn, amikor ott van az a boldog fiatal pár, mert mindenki jó hangulatú, akkor oké, hogy játszok magyar számokat, de arra figyelnem kell, hogy ne kezdjen már azt, hogy a Máté Pétertől, hogy mondd, miért szereztem mást is, én csak téged, mert hogyha, ugye én nem énekelek, de azért a szövegét csak tudja mindenki, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon kis nüanszokra is figyelni kell így a mondjuk úgy, hogy vendéglátó iparban is, és ugyanez igaz a jazz zenére is, tehát hogy mondjuk tegyük fel, nem tudom, szerelmi bánatom van, és úgy megyek le a jazzklubba, hogy én a mai koncerten csak jazz balladákat fogok játszani, mert nekem olyan szívfájdalmam van. De ott van egy közönség, és látom, hogy hála Istennek, ugye jó hangulatúak meg minden, és igazából nem akarnak egész este tőlem balladákat hallgatni, akkor meg kell erőltetne magam, és azt mondani, hogy én most nem azért jöttem ide, hogy én jól érezzem magam, vagy meg a bőgősöm, meg a dobosom, hanem azért, hogy a közönség érezze jól magát. És ilyen szempontból azt gondolom, minden zene, a klasszikus zene, a jazz zene is ugyanúgy egyfajta vendéglátás funkciót is betölt, mint maga az a klasszikus dolog, amit úgy hívunk, hogy vendéglátó, vagy bárzongorázás.
5: Vagy hát legalábbis kellene. De hát szokták mondani a klasszikus zenére, hogy asztalnál meghalnak. Ugye?
6: Igen.
5: És aminek azért megvan az alapja, és nem véletlen, hiszen egy jó bárzenész, vagy egy cigányzenész, hogy úgy mondjuk, tehát hogy ők attól lettek, attól is híresek, attól igazán nagyok, mert tudják ránézésre, hogy most bejön egy csoport, és nekik mit kell játszani.
6: Igen, pontosan.
5: Hogy pontosan. Milyen nemzetiségűek, mi az, amit szeretnek, mert már olyan tapasztalatuk van, és ezt egy jó bárzongorista ezt nagyon le tudja venni. De ugyanúgy egy cigány zenekar, mint ahogy említettem, igen, a dolgot, igen. És tulajdonképpen ezért szeretjük a magyar zenészeket nagyon. Ezért igen, szeretik igen. Világszerte őket.
6: Így van, így van.
5: És hogyha sikerül összehozni esetleg a jazzzel, akkor az óriási érték. A klasszikus zenével nyilván ez nem nagyon szokott összejönni, hiszen ott azért van egy kötött program, amihez azért általában tartják magukat a zenészek, sőt, ellentétben például a régi korokkal, amikor még azért improvizáltak, ma már ez sincs meg, sajnos ma már ez sem divatos, de éppen ezért egy picit más az a fajta jazz zenész, akinek ilyen gyökerei vannak, mint neked, ilyen tapasztalatai a bárzongorázásban, a vendéglátásban. Persze. És ez egy óriási érték, tehát te ettől vagy tulajdonképpen különleges. Egyébként pont ebben az időszakban, amikor a tanulmányaidat folytatod, akkor is voltál egy versenyen, méghozzá a
6: Füsti Való Gábor,
5: Gábor emlékére rendezett versenyen, ugye? És ott nagyon igen. Szép eredményt értél el.
6: Igen, ez az első és az utolsó verseny, amin részt vettem, és érdekes módon ez sem úgy zajlott, hogy jelentkeztem, hanem a rádió jazz műsorainak akkori főszerkesztője Malosik Róbert hívott fel, és egyszerűen közölte velem, hogy Karcsi ekkor és ekkor fog játszani a úgynevezett selejtezőn, mert hogy beírtam önt erre a versenyre, és akkor mondtam, hogy hát én nem is tudom, jó, hát akkor, ha már így alakult, akkor elmegyek, és hát nagyon örülök neki, meg büszke vagyok rá, ugye heten jutottunk a döntőbe, akkor azért sok-sok zongorista közül. Most, hogy így belegondolok, heten voltunk, de egyikünk se gonosz. Heten, mint a gonoszok, de egyikünk sem az. Hát nagyszerű 6 zongorista volt ott mellettem. Mindegyikük nagyon-nagyon szép karriert futott be. Azért nem sorolom fel most a nevüket, mert akkor mindegyikükről egy-egy külön műsort lehetne csinálni, mert nagyon szívesen beszélek róluk, nagyszerű emberek és zenészek. Szóval a döntőbe jutottam, ez már nekem kész, tehát én ott már úgy éreztem, hogy nem beképzettségre gondoljon senki, csak hogy ez már nekem egy óriási siker, és hogyha már így bekerültem ebbe a képbe, gyakorlatilag valamennyi akaratomon kívül, akkor ez már nekem egy nagyon nagy siker és elismerés, és aztán a legjobb balada játék díját nyertem el, ami azért nagy dolog, meg kiemelt dolog, mert a döntő az úgy nézett ki, hogy volt egy kötelező szám és egy szabadon választott. És a kötelező szám Thelonious Monk remek műve a Round Midnight volt, ami hát egy gyönyörű ballada. És azt hát a zsűri azt mondta, hogy én játszottam el a legszebben, és hát ezért adták nekem ezt a gyakorlatilag külön díjat. Na most én ezen már nagyon sokat, nem nagyon sokat, mert nem tehát ez a versenyzés, majd mindjárt kitérjek arra is, hogyha megengedett, hogy mi a véleményem a versenyzésről. Tehát nyilván azért felmerült az a kérdés az emberben, legalábbis abban az időben egy ideig, hogyha a kötelező darabot én játszottam el legjobban a zsűri bevallása szerint, akkor vajon miért nem lettem helyezett, nem hogy nem nyertem meg, hanem helyezett sem lettem, de viszont kaptam egy nagyon szép külön díjat. Nem maradt meg bennem ez tüskeként, őszintén mondom, hogy nem maradt meg bennem tüskeként, hanem nagyon jól esett ez a díj, amit kaptam. Viszont én emiatt a díj miatt nagyon sokat szenvedtem, ez viszont igaz. Gáspár Károly a legjobb balladajáték díját elnyerte 1998-ban. És akkor onnantól kezdve hosszú évekig nekem azzal kellett küzdenem, hogy a szakma meg a közönség is úgy gondolt rám, hogy Gáspár Károly a legjobb ballada játékos, olyan gyönyörűen játszik balladákat, de mást? Hát nem tudom, akkor, hogyha már kicsit gyorsabb tempóról van szó, akkor majd meghallgatunk másokat, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznom azon, és bizonyítanom, hogy hát egyrészt nyilván, hogyha koncertezem, én sem egészesző balladákat akarok játszani. A másik az, hogy azért hát én egy komplett jazzzongorista akarok lenni, vagy vagyok, már akkor is voltam bizonyos szint, hát most 20 éves koromról beszélek. Úgyhogy amennyire elnézést, hogy ezt fogom mondani, amennyire áldás volt ez a külön díj, annyira átok is, amelyet hát nagyon hosszú munkával sikerült magamról lesöpörni. És egyébként, ha már a verseny fogalmát így felhoztad, rengeteg riportban elmondtam, és akik esetleg már hallottak tőlem nyilatkozatot, elnézést kérek, hogy még egyszer fogják hallani. Én tényleg a legőszintébben mondom, hogy mélyen-mélyen egyetértek Bartók Bélával, aki ugye azt mondta, hogy a versenyzés lovaknak való, és nem embereknek. Tehát én megmondom őszintén, hogy időnként felhúzom magamat azon, amikor azt látom, hogy akár klasszikus zenében, akár jazz zenében, de akár pop zenében. Most mondjuk hagyd mondjak egy pop zenei példát, hogy egy olyan stílusról beszéljek, ami nem köthető sem hozzád, sem hozzám. Tehát mondjuk kijön két tínédzser, lány, mondjuk mit tudom, 17 évesek mindketten. Csak azért mondom, hogy 17 évesek mindketten, hogy meglegyen ez a közös vonulat, hogy egykorúak. És akkor azt mondják nekik, hogy énekelj egy számot, az egyik elénekli nagyon jól, de mondjuk az egy, nem tudom, Tina Turner ilyen rockos dal. A másik lány is kijön, ő is 17 éves, ő meg elénekel egy Whitney Houston dalt, ami ugye a kettő nagyon eltér egymástól, de mind a ketten nagyon-nagyon jók. Na most ki fogja azt eldönteni igazából ezen a világon? Ki az az ember? Ki az a buzsikus? Ki az a zsűrita? Ki az a mentor? Ugye mostanában ez a kifejezés dívik. Hogy melyikük a jobb? Hát két különböző stílust képviselnek, mind a ketten nagyon-nagyon jól énekelnek, úgyhogy én a zenében, amikor én azt látom, hogy próbálnak összehasonlítani jazzzongoristákat, szaxofonosokat, bőgősöket, énekeseket, vagy akár a klasszikus zenében különféle hangszereseket, vagy énekeseket, és mert azt mondom, hogy nem látom értelmét, mert egy bizonyos szint fölött, hogyha már valaki jól játszik, akkor ott már csak a stílus befolyásolhatja a döntését a zsűrinek, vagy bármennyire próbálják tagadni a személyes ízlésük.
5: Teljesen igazad van, és megértem a felvetésed, és erre hadd reagáljak egy picit, hiszen én is már számos versenyen zsűriztem, klasszikus zenei versenyeken, és mindig nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, nekem is, és a kollégáimnak is. Nyilván
6: ez a klasszikus mondat, tudod?
5: Igen,
6: a zsűrinek nagyon nehéz dolga
5: ez
6: volt.
5: Igen. De miért? Hiszen az adott napon van egy bizonyos hangulatom, nekem is, a zsűri tagoknak is, és
6: meg a
5: versenyzőknek is, igen. És az, hogy éppen azon a napon nekem kitetszik, mert éppen előtte való nap esetleg, Glenn Gouldot vagy Horowitzot hallgattam, nyilván az sem mindegy, hogy kit hallgattam előtte.
6: Persze.
5: Vagy hogy nekem milyen véleményem van az adott darabról, hogy hát én itt a hangpárokat úgy játszottam volna, hogy a végét egy picit rövidebbre, kicsit hosszabbra. Nekem ez nem volt annyira szimpatikus, nekem a másik volt szimpatikus, mert ott a hangpárok jobbak voltak, vagy a staccatók, tehát hogy most ha belemegyünk egy picit a szakmai részébe. Ezek mindig nagyon nehéz kérdések, de egyébként szerintem nem is csak erről szól a versenyzés, hanem a közönségnek. Tehát, hogy van mondjuk két egyforma magas színvonalú énekes, akiről beszélgettünk az előbb, akkor azt végül is egy laikusnak azért valahol szüksége van arra, hogy kapjon egy iránymutatást. Hogy vajon ki lehet az egy másik szakmabeli szerint, hogy melyik énekes, melyik előadó lehet a jobb? Egy nyuanszal, csak egy minimális kis aprósággal, de ez szerintem sokat számít a közönségnek, az előadó előmeneteleinek, mint ahogy ezt mondtad, hogy a te előmeneteddel is nagyon jelentősen közre játszott ez a fajta verseny, amit te ott tulajdonképpen sikert értél el, de én erről ezt gondolom, hogy ez elsősorban a közönségnek szól, nem is a szakmának feltétlenül.
6: Igen, abszolút egyetértek veled, és tehát a versenyek legjobb oldala szerintem az, hogy a szakma és a közönség megismer fiatal tehetségeket.
5: Igen.
6: Tehát egy ilyen bemutatkozási lehetőség. Csak ugye amikor a döntésre kerül sor, és ugye akaratlanul rangsorolni kell, az mindig nagyon fájó az... valakinek.
5: Igen.
6: Vagy valakiknek.
5: Igen, igen. Ez kétségtelen. Egy picit térjünk vissza most ismét rád, hiszen azért több lemezed már megjelent. Melyik volt eddig az, amelyiket a legközelebb érezted magadhoz?
6: Na, ez egy nagyon nehéz kérdés. Öt lemezem jelent meg eddig, ebből négyet a triómmal készítettem el. Elmondom nagyon nagy örömmel, hogy a négy triólemezből hármon Horváth Balázs bőgőzik és Varga Bendegúz dobol, és a legutóbbi, amiről már beszéltünk, ez a Tribute to Giants, ezen pedig Jónás Géza bőgőzik és Bágyi Balázs dobol. Na, és ezen a négy triós lemezen kívül van egy szóló zongora lemezem. Hát nyilván hát elnézést kérek tőled és a kedves hallgatóktól, de ilyen óriási közhelyes választ tudok erre adni, hogy mindegyik az én gyermekem, és szeretem a lemezeimet, ami megint csak természetesen nem valami nagy képűség, tehát nem azt mondom, hogy hát annyira zseniálisak a lemezeim, hogy én éjjel-nappal hallgatom őket, de hát azért az ember mégiscsak nagyon-nagyon örül neki, hogy nagy szavakat használjuk, hogy az utókor számára ugye fent maradnak ezek a felvételek, és azért az internet segítségével sokakhoz elér. Úgyhogy úgy kiemelni nem tudnék az öt közül egyet sem. Nagyon röviden egyet mondanák mégis közülük, ezt a bizonyos szóló zongora lemezt, mert ennek az a címe, hogy Centuries Suite, és itt a klasszikus zene egyébként nagyon erősen bejátszik a képbe, mert vettem magamnak a bátorságot a lemez kapcsán, hogy írtam egy, most elnézést kérek, de hiten nem emlékszem, azt hiszem, a 8 tételes darabot, amelyben különböző klasszikus zenészek, vagy klasszikus zeneszerzők stílusához közelítve írtam meg ezeket a darabokat. Nincs is nagyon rajta egyébként improvizáció, tehát ez gyakorlatilag, hát ha nagy szavakat akarok használni, akkor egy ilyen kortárs klasszikus lemezként is felfogható, de ezt nagyon-nagyon idézőjelben mondom. De az a lényege, hogy ez volt az első eset, akkor már három triós lemezem megjelent, és ugye ez volt a negyedik alkalom, hogy stúdióba vonultam, úgyhogy saját nevemmel fémjelzett lemezt vegyünk fel. És akkor bementem a stúdióba, és leültem a zongorához, és igazából akkor döbbentem rá, mert ugye balra néztem, jobbra néztem, hogy nincs itt a bőgős, nincs itt a dobos, most te itt egyedül vagy a stúdióban, és rád zárta az ajtót a hangmérnök, és előbb azt mondta, hogy akkor kezdje el játszani, hogy ott akkor egy néhány másodperc erejéig ilyen PTSD-m volt, tudod, amiről meséltem, ezek a régi klasszikus vizsgák, meg ilyen koncertek, hogy úristen, itt maradtam egyedül, és itt most, hát nincs mese, itt most egyedül el kell kezdeni zongorázni, és fel fogják venni, és nem akarom kikészíteni idegileg a hangmérnököt, meg önmagamat se, tehát hogy ne kelljen már 100 trekket csinálni, hanem azért úgy 2-3-ból mindegyiket meg kellene oldani. Hát hála Istennek sikerült, meg aztán ez egy nagy élmény maradt bennem, de ez úgy bennem maradt ilyen negatív és pozitív élményként is ezen lemez kapcsán, hogy ott egyedül a stúdióban. Ugye van egy ilyen nagyon híres videójáték meg film is, hogy Alone in the Dark, ez volt nálam Alone in the Studio, úgyhogy ez egy ilyen meghatározó élmény számomra. De mondom, még egyszer válaszolva a kérdésedre, és tényleg őszintén mondom, tudom, hogy nem a legjobb, nem a legfantáziadúsabb válasz, de hogy mind az 5 lemezemet szeretem, és inkább az a helyes mondat erre, vagy válasz, hogy nagyon örülök, hogy létrejöhettek.
5: Én azt gondolom, egy lemez, amikor létrejön, egy korszaknak, egy időszaknak a lenyomata egy zenész életében, hiszen mondjuk dolgozik rajta esetleg néhány hetet, néhány hónapot azon a bizonyos lemezen, és akkor az ember akkor abban az időszakban olyan hangulatban van, és ennek egyfajta lenyomata egy lemez. És ezért valahol minden lemez egy picit más, még hogyha hasonló stílusban is készülnek, de főleg, hogyha te ennyire mást csináltál, hogy te a szóló zongorázás tekintetében, amikor felvetted ezt a lemezedet, akkor az egészen más volt, mint a trió, de viszont nagyon haj az a legutóbbi lemezredre, úgy veszem észre, hiszen ott is egyfajta tematikus. Tisztelgés. Igen. Tisztelgés a nagyok előtt, ez pedig tisztelgés a nagy klasszikus zeneszerzők előtt.
6: Igen.
5: Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Akár a közeljövőben.
6: Azt gondolom, hogy a tervek kapcsán én tudom, hogy azt szokták mondani, hogy merjünk nagyot álmodni, és merek is, és nem tudom, folyamatosan várom azt, hogy mikor csörög a telefon, és hívnak a Carnegie Hallba a triómmal koncertezni, de egyébként viccen kívül mondom, ugye, hogy az élet az tényleg tartogat csodákat, meg nagy dolgokat, tehát jó, most biztos sokan azt fogják mondani, hogy milyen beképzett ez a Gáspár Karcsi, de miért ne alakulhatna úgy valamikor, hogy a Carnegie Hall, vagy mit tudom én, melyik nagy amerikai, vagy a világon bárhol egy nagyon komoly koncertteremben játszon az ember, ahol tényleg a nagy elődök játszottak. Tehát most a jazzistákra visszatekintve, hogy a Bill Evans-tól elkezdve, a Jarrettig, stb. Hancock, Chick Corea. Ezekben is nyilván gondolkozom, na de azért az mégiscsak reálisabb, hogyha abban gondolkozom, hogy itthon, illetve hát azért szoktunk külföldön koncerteket adni, tehát hogy a jó kapcsolatokat a szervezőkkel és a tulajokkal fenntartva mindig egy picit előbbre tudjunk lépni, tehát én mindig például a terveim között az is szerepel, hogyha én idén játszottam egy jazzfesztiválon, akkor majd hívjanak vissza. Mert az is egy óriási elismerés és siker számunkra a triómmal, hogy bennük úgy maradt meg ez az egész, hogy zeneileg és emberileg is jó volt velünk együtt dolgozni. Tehát ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy picik a céljaim, de én annak a híve vagyok, meg az eddigi élettapasztalatom nekem arra bizonyság, hogy tényleg, hogyha az ember lép piciket, akkor azért az egy idő után mégiscsak az fogja eredményezni, hogy amikor visszanéz, hogy úristen, mekkora távolságot tettem meg, mert hogy folyamatosan kell lépni piciket, ez a lényeg, vagy legalábbis ezt próbálom tartani magammal, vagy a triómmal kapcsolatban, tehát hogy ne legyek soha meg elégedve, hogy hú, most ezen a nyáron voltunk, nem tudom hány fesztiválon, meg be van írva a naptáramba, hogy majd ősszel, meg télen itt játszunk, meg ott játszunk, mindig kell ezzel foglalkozni, úgyhogy a terveim között mindig az szerepel, hogy majd nekem mit kell tennem, és aztán bízom abban, hogy a visszajelzések pozitívak lesznek. Ezt úgy értem, hogy például elhatározom, hogy írok egy szervezőnek, hogy fellépnénk az általad összehozott jazz eseményen. Tehát így tervezek, hogy nekem mi a feladatom. És hogyha ennek a valahány százaléka sikerül, akkor örülök neki. De úgy azt gondolom, hogy azért túl nagy álmokban nem szabad magát ringatnia, főleg szerintem egy művész embernek, mert akkor át tud csalódni, hogy utána el fogja venni az erejét. Tehát valamennyire reálisnak kell lenni, aztán majd meglátjuk. Ezt azért mondom, hogy reálisnak kell lenni, mert annyi úgynevezett csali van egy zenész életében, például Isten látja a lelkem, hogy nem dicsekvésből mondom, de több ilyen is volt, de például egyszer volt egy olyan jazzkoncert után, hogy egy nagyon-nagyon neves amerikai jazzdobos ott volt, és hallott minket játszani, és azt mondta nekem, hogy figyelj, hallottalak most téged játszani, ez igazi amerikai, ez New Yorki jazz zongorázás. Szóval ez te most téged oda átvinnélek és beültetnélek, akkor ugyanígy kéne, hogy folytasd. Na most, hát nagyon jól esett, persze. De ebből én azért nem szűröm le azt, hogy hát akkor én felülök a repülőre, hogyha nekem sok pénzem lesz, és akkor egyből ott, mert azért ezek nem úgy, tehát a terv kérdésre válaszolva mondtam el ezt, hogy azért mindig reálisan szépen finoman kell tervezni, aztán hogyha a jó Isten azt mondja, hogy tessék, itt van egy csoda, akkor azt hát örömmel fogadom.
5: A műsor elején úgy mutattalak be, hogy Gáspár Károly jazzzongorista és ex-rádiós. Ez még egy nagyon fontos momentum a te életedben, hiszen ha jól számolom, közel 7 évig a Karc FM-nél a Jazz Karc nevezetű műsort szerkesztetted és vezetted. Mit jelentett ez számodra? Milyen küldetésed volt ezzel?
6: Pillanatok alatt kerültem bele gyakorlatilag a dologba, egy nagyon kedves és tényleg váratlan felkérésnek elegettéve. Előtte nekem nem volt ilyen rádiós múltam, rádió meg tévéstúdióba úgy jártam, hogy velem készítettek, mint ahogy most te velem riportot. És hát nagyon örültem neki, hogy annak idején, amikor indult 2016-ban a Karc FM, akkor néhány hónapja már működött, és ezt követően megkerestek engem, hogy volna-e kedvem ott egy hetente jelentkező jazz magazint vezetni. Megijedtem, meg azt mondtam, hogy úristen, ez most mi, hogy, de aztán nagyon örülök, hogy bizalmat kaptam, és rászántam magam, és tényleg teljesen zöld fülűként én ott évtizedek óta a szakmában dolgozó rádiósok mellett kezdtem el dolgozni, és nagyon nagy hála és köszönet a főszerkesztőnek, a helyetteseinek és minden kollégának tényleg a segítségét. És nem is abban kaptam tőlük segítséget, hogy kell bekapcsolni a mikrofont, meg ilyenek. Persze abban is, hogyha kértem, hanem abban, hogy egyszerűen azt mondták, hogy csináld, jó lesz, hidd el. Hát látjuk rajtad, hogy te erre alkalmas vagy. És ki ismerné jobban a jazzzenészeket, mint egy jazzzenész. Szóval csinált, szóval biztattak, erőt adtak, és aztán hát nagyon belejöttem. Már olyan értelemben jöttem bele, hogy nagyon megszerettem. Tehát imádtam ezt csinálni. 7 év, 370 adás. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy hetente elhangzott olyan műsor, amelyben jazzzenészekkel beszélgettem. Egyébként hasonló szellemben, ahogy te, tehát hogy mondjuk mindig volt valami idézőjelben ürügy, hogy miért hívom meg azt az adott zenész, például ugye klasszikus módon megjelent egy új lemeze. De azért nem az volt a célom, hogy jó, akkor vegyük végig előről, hogy milyen dalokat játszotok, és milyen hangnemben vannak, és hogy mi, hanem azért mindenkivel egy általános képet szerettem volna kialakítani mindenkivel kapcsolatban. Beszéljen a kezdet beszéljen a családjáról, zenés család, nem zenés család, miért lettél pont gitáros, hogy jött ez, hogy jött a jazzene képbe. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkiről sok mindent megtudhatott a kedves hallgatósága anno a Karc FM-nek és a Jazz Karcnak, és arra mindig nagyon-nagyon törekedtem, hogy soha ne kezdjünk el szakmázni. Tehát az küldetésem volt, hogy olyanok se kapcsoljanak el a Jazz Karcról még véletlenül se, akik abszolút nincsenek képben a jazz zenével, hanem azért jó esetben azért ragadjanak le annál a beszélgetésnél, mert egy jó beszélgetés. Tehát ugyanolyan, mintha mondjuk egy politikussal, vagy egy pékkel, vagy egy nem tudom, bolti eladóval beszélgetek, én egy jazzzenésszel beszélgetem, és hogyha jó a beszélgetés, akkor ugyanúgy mi is leragadunk annál, hiába mondjuk nem érinti a mi tevékenységi körünket. Tehát ez volt a célom, hogy mindenkivel úgy tudjak beszélni, a legjobb értelemben véve és pestiesen szóval dumálni, hogy az megragadja az embereket, és ugyanakkor próbáltam arra figyelni, hogy azért belecsempészem azt, hogy mégiscsak ott van az új lemez, miket játszotok rajta, milyen stílus, kik a partnereid, mondjuk elhangozzon el a nevük. Úgyhogy nehéz feladat volt, meg időnként azért megterhelő is, de hát nagyon nagy, tényleg nagyon nagy energiákat fektettem bele, és hát megmondom őszintén, hogy vérzik a szívem, hogy ugye 2023. június elsőjével megszűnt a karc. Tehát nem csak az én műsorom szűntek, hanem az egész rádió. Ugye ebből lett most a Hír FM. De hát így döntöttek a felettesek. Viszont abban bízom, hogy valamikor, valahol majd még ez folytatott. Közben ugye időközben volt nekem egy olyan egy-másfél évem, amikor tehát párhuzamosan a rádiózással a televíziózásba is bele tudtam kóstolni. Ott is nagyon nagy szerencsém volt, mert szabad kezet kaptam abban a tekintetben, hogy mindig hívhattam. Nem én voltam a szerkesztő, de megengedték nekem, vagy rám bízták azt a megtisztelő feladatot, hogy hívhattam jazzzenész kollégát, és aztán a műsor második részében pedig jött valaki, akit nem én hívtam meg, viszont ez azért volt jó ebben a tévében. A Pesti tévéről van szó, ami szintén sajnos megszűnt, már kezdek tőle félni, hogy a kollégák úgy tekintenek rá így a médiában, hogy nem vagyok jó, mert ahol dolgozok, az megszűnik. De remélem, hogy ez többet nem fordul elő. Szóval azért élveztem nagyon, ez a Gerilla Bár című műsor volt, ami gyakorlatilag talán az egyetlen olyan műsor volt a Pesti tévében, ami nem politikáról szólt. És olyan emberekkel is tudtam beszélgetni, ezeket a műsorokat mindig ketten vezettük, tehát a műsorvezető riporter kollégámmal olyan emberekkel tudtunk riportokat készíteni, amihez nekem mondjuk nincs közvetlen kötődésem. Tehát volt ott a cukrásztól elkezdve sportolóig, tehát nagyon-nagyon különböző területekről jöttek emberek, és akkor ugye még jobban beleszerelmesedtem ebbe, mert azt vettem észre, hogy én azt is élvezem, hogyha például egy cukrásztal beszélgetek arról, hogy most nyert nem tudom milyen díjat a fagyiával. Tehát, hogy szeretek kérdezni, szeretek beszélgetni emberekkel, és most ez nincsen meg, legalábbis ugye így a média keretein belül, úgyhogy hiányzik, de bízom benne, hogy majd visszatérhetek valamikor, valahová.
5: Köszönöm szépen a mai estét, ez egy nagyszerű beszélgetés volt szerintem, én legalábbis nagyon élveztem.
6: Köszönöm szépen.
5: Gáspár Károly, jazzzongorista és ex-rádiós, ha szabad így mondanom, volt a mai vendégem. Köszönöm, hogy eljöttél.
6: Én köszönöm a meghívást.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Atom Rádió Dík. Rólunk neked. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bács Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Mosonsopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőség.

0: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
4: Nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádiódik hallgatók, csütörtök este 8 óra van, ami nem jelent mást, mint hogy legnagyobb örömötökre, vagy akár akaratotok ellenére is, de a következő 2 órában ismét a regenerációt hallhatjátok ezen a héten ismét. Én Baranyi Roland vagyok, és hát múlt héten kibeszéltük az Árulók című RTL klubos reality show, talán hívhatjuk így, addigi részeit. Most viszont arra fogunk vetemedni, hogy újra kibeszéljük az eddigi részeket egy másik vendéggel, és az utána történt részeket is a múlt héthez képest is fogunk arra is tippelni, hogy szerintünk ki fogja nyerni ugye a döntőt, ha nevezhetjük így, valamint fogunk beszélni mélyebb vonatkozásairól a hazugságnak, milyen lehet mondjuk egy színésznek a színpadon hazudni, milyen lehet egy filmben egy rossz karakterrel azonosulni, milyen lehet az Árulók című realityban egy árulóval azonosulni. Akivel ezeket a kérdéseket ki fogom beszélni, az nem más, mint régi barátom, ex-színész társam, színpadi társam, névrokonom, Baranyi Csabi, akit nagy szeretettel köszöntök itt ismét. Szia Csabi!
5: Szia Roland, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
4: Hát mondtam, hogy mindennél fontosabb, Csabi, hogy egy csomó fontos témáról fogunk beszélni, de a legfontosabb az, hogy hogy vagy?
5: Hű, hát hazudnék azt mondanám, hogy minden happy, de próbálom a dolgoknak a pozitív oldalából nézni a helyzetemet, és abból azokból építkezni. Szakmailag most állóvíz van az életemben, elég hosszú idő óta, viszont vannak jó kilátások, és kezdek rájönni, nem biztos, hogy a színészet az én utam.
4: Hoho.
5: Vagyis, hogy a művészet, meg a színpad, meg ennek a kreatív egésznek a munkája az enyém, csak nem feltétlen másokat kell nekem megtestesíteni, szerintem. Uh-huh. Ezekre több jelek utalnak, viszont most több saját projektem van, amiben végre önmagam kreativitását, mert önmagamat vihetem bele. Uh-huh. Ezáltal kvázi hitelképes tudok majd lenni magam számára is.
4: Uh-huh.
5: Uh-huh. És sulis szempontból én idén diplomáztam.
4: Hallottam.
5: Hál' Isten, sikerült. Gratulálok. Köszönöm szépen, és most még folytatom a tanulmányaimat, és most kommunikációs médiatudományt tanulok az egyetemen.
4: Azt a mindenit. Ez a váltás, amit még gondolkozol rajta, hogy teljesen végbe viszel-e, mikor kezdett el benned ezt tudatosulni, vagy mikor kezdett érdekelni a váltás gondolata? Ez fokozatosan történt, mert azért te elég régóta foglalkozol kifejezetten színészettel, vagy ez egyszerűen csak így bekattant neked, hogy megérezted, hogy valami másban jobban éreznéd magad, vagy akármi más miatt váltanál?
5: Nem, nyilván ennek van egy folyamata. Ez egyébként már így 2-3 éve van bennem.
4: Uh-huh.
5: Talán visszavezethető a Covidhoz, de nem feltétlenül a Covid miatt, illetve az adta meg ennek a pecsétjét számomra.
4: Uh-huh.
5: Mert amikor bejött a Covid, ugye nagyon sokan, hát semmire kényszerültünk szó szerint. Én meg egy olyan ember vagyok, aki szeret dolgokat csinálni, szeret alkotni. Uh-huh. És ez megcsappant, de nyilván ezt betudtam annak, hogy hát senki nem dolgozik, akkor most mi van? De amikor visszatértünk a színházba, meg így a művész életbe, meg így a régi kerékvágásba, nem úgy jöttek a feladatok. Se színházban, se filmen, sehogy. És nyilván ennek azt is mondták sokan, hogy hát azért meg kell érte küzdeni, meg csinálni. Uh-huh. És én tényleg csináltam ilyen nappal, de még akkor sem.
4: Az alá tudom támasztani.
5: Igen, szóval nagyon nehezen jönnek. Főleg egyébként a mi, mi generációnak, mi számunkra egyébként ezzel a 20-as, 30-as embereknek szerintem most nagyon nehéz egyébként, főleg a munkavilágában is, és rengeteg helyre pályáztam, mint ugye most egy médiatudományi ágon végeztem az egyetemen, és abban is próbáltam elhelyezkedni, sehova nem, semmi válasz, érted? Szóval ezt nem is értem. Viszont, hogy jó hírt is mondjak, a színház most egy kicsit más oldalról is tudom látni, mert a Független Színházban is elég aktív vagyok, nem mint színész most, hanem mint tréner.
6: Azt a mindenit.
5: Igen, ott nyáron nekünk lehetőségünk volt párunknak egy színházi trénerképzést kapni, ami által mi tartottunk tréningeket cégeknek, suliknak, bárminek. Ez a Roma Hősök Workshop sorozat. Ugye a hősöm, én hősöm témakört járjuk körbe játékos feladatokkal, meg ilyen önismeretet is viszünk ezekbe, és nagyon jó dolog, hiszen egyébként ebben én vagyok, mint Baranyi Csaba, és ez tök jó.
6: Aha.
5: És nagyon sokat tanulok ezekből, és hál' Istennek úgy alakulnak a dolgok, hogy egyre több ilyen munkám van. És nagyon szeretek abban a kasziáznak is a tagja lenni, mert egyszerűen muszáj elmondanom, hogy annyira családcentrikus, illetve tényleg itt kíváncsiak ránk, hogy mi mit tudunk. Rengeteg olyan helyzetbe kerültem, amikor nem tudtam megoldani egy feladatot, de mégis nem azt mondom, hogy magam rajtak, de hogy hagytak időt arra, hogy nem baj, ha most nem megy, majd 2-3 nap múlva. És ez nekem mindig sokat segít, szóval én rájöttem arra, hogy én nem tudok így időre feltétlen dolgozni, nyilván van egy dolog, amiben kell, de mondjuk az, hogy a kreativitásomat használjam sok dologban, ahhoz nekem az időkorlát nem feltétlenül jó. Van. De most próbálom ennek a balanszát megtartani a karavánba, ugyanúgy vagyok, játszunk folyamatosan, ott általában most utazgatunk. Nagyon jó, ott most készülünk, most felújítjuk az I'm Online darabot, most tök más, máshogy, és abban azt szeretem most, hogy abban saját magunk írhatunk, akár verseket, dialógokat, monológokat, és ennek én nagyon-nagyon örülök, mert elkezdtem érezni azt, hogy hát ebben már én nem találom meg a örömmel, mert nem találok közös dolgot benne, azon kívül, hogy elmondom a szöveget. De most erre adott lehetőség, és most én ennek nagyon örülök, és próbálom megragadni mindenféleképpen ezt a lehetőséget.
6: Egy csomó mindent tudnék kérdezni. Kezdem azzal, amivel a legjobban kíváncsi vagyok. Téged szeretnél-e jobban azzal foglalkozni, hogy Baranyi Csabi az mit gondol erről és erről a dologról, mit tud alkotni, milyen gondolatok születnek benne erről és erről a dologról, mint hogy ha bemész egy színházi próbára, akkor ott kaphatsz jó visszajelzéseket másoktól, önmagadnak visszaigazolhatod, hogy jól tudsz színészkedni, jól tudsz egy szöveget elmondani, de abban igazából az esetek többségében nincsen benne Baranyi Csabi a magánszemélye, nem Baranyi Csabi a színész van, akinek elmondják, hogy körülbelül az életéből milyen példát kell hoznia ahhoz, hogy azt az érzést át tudja adni abba a mondatba, és körülbelül olyan gyorsan és akkor is úgy kell mondani valamit.
5: Azt hozzátenném, hogy igazából a színész feladata ez lenne tényleg, hogy más karaktert bemutasson, és nyilván ebben magát is beleviheti, de nem magát mutassa meg, és ez a színész feladata alapvetően. És vannak szerepek, amiben ezt tök jó meg tudom fogalmazni, meg tudom fogni, de most szerintem az én időm, és ez az időszak arról szól, hogy megtaláljam önmagam ebben a művészi világban, akár íróként, akár szervezőként, rendezőként, szerkesztőként, bárhogy.
6: Érdekes az I'm Online-ról, eszembe jutott valami. Beszéljünk az I'm Online-ról egy kicsit, szerintem a fiatal hallgatóknak egy nagyon-nagyon fontos előadás az I'm Online. Te a mai napig szerepelsz benne, mint...
5: Mint bocsánat, mint Jenci.
6: Így van, mint Jenci, és életben is ott vagy, mint Jenci. Én nem tudom, hogy szerepelek-e még benne, mint kivetítőn, vagy már nem egy ideig szerepeltem benne, úgyhogy nem voltam ott.
5: Képzeld, hogy igen, volt egy ilyen, de most ugye bekerültünk ezekben a programokba, ez a Kultár program, Dériné program, és az nyilván volt a kikötések, hogy mit nem lehet belevinni. Például nem lehet belevinni a szexuális orientációs dolgokat. És mivel a darab ugye a cyberbullyingról szól, és a Jánci karakter olyan karaktere volt, ami egy identitást kereső ember is, akit bántanak a művészete, művészet szeretete miatt, meg a külseje miatt, minden miatt, és ezt muszáj volt kivennünk azt a vonalat, hogy ezt a nemi szerepkeresés, ezt ki kellett vennünk, mert máskülönben nem játszhattuk volna a darabot. Szóval megszűntél, Roli, nekünk ott.
6: De nem baj, hogy megszűntem, egy kifejezetten rossz karakter voltam. Általában, amikor mi együtt dolgoztunk, mint színészek a színpadon, általában te mindig jobb karakter voltál, mint én. Lehet belőled többet néznek ki, mint jó ember, Csavi. Lehet, hogy ja, erről van szó.
5: Látod, erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy kicsit álló vízben vagyok. Mert bennem rengeteg dolog van, és alig várom már, hogy olyan szerepeket kapjak, amiben tényleg, amivel van dolgom, amiben nagyon nagy kihívások vannak, de egyszerűen nem jönnek velem szemben. Ezt is meg kell érteni.
6: Pozitívan mondtam egyébként én ezt.
5: Értem, és igazad van. Szerintem egyébként most minden ego nélkül mondom ezt, de szerintem az ember tényleg elhatározza, hogy ezt szeretne lenni, és érzi magában azt az elhivatást, hogy igen, ő színpadi közegben szeretne lenni, és ezért minden képes feltenni és megtenni, amelyik nagyon nehéz, mert sok mindenről le kell mondani, ezért is nincs olyan sok barátom, de hogy igen, ezeket nehéz meghozni a döntéseket, viszont az, hogyha van egy célod, ami te szeretnél beteljesíteni, és ez téged nagyon régóta foglalkoztat, akkor bizony azok áldozattal járnak, és aki azt mondja, hogy nem igaz, és ő nagyon happy, meg mindig élvezi a dolgokat, szerintem az hazudik.
6: Milyen karakterű színészi tapasztalás, mi hiányzik neked abból, hogy ki tud próbálni magad, igazán próbára tud tenni magad?
5: Én nagyon szeretnék gonosz karaktereket kapni. Tényleg, őszintén. Én az akadémián, ahol jártam, volt egy Shakespeare kurzusunk, harmadik Richardot kaptam, hát ez egy vérenző gyilkoló ember, és én annyira szerettem, és annyira élveztem, hogy mondom, én ezeket szeretném kapni.
6: Beszéljünk szerintem kicsit a pszichológiájáról ennek, hogy vajon miért egyébként hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy én nem a gonosz karaktereknek a képében, a vagány gonosz karaktereknek a képében képzeltem el magamat, mikor mondjuk egy szerepet elképzeltem magamnak, de beszéljünk erről, hogy ez vajon miért van így. Én majdnem biztos vagyok abban, hogy én a való életben nem szeretnék vagány gonosz karakter lenni, benne teljesen biztos vagyok, hogy nem szeretnél, de mégis akkor a színpadon miért szeretnénk ezt olyan kompenzálni? Akarjuk azt, hogy egyébként mi lelkileg érzékeny emberek vagyunk, és hogyha a színpadon látnak minket egy vagányabb, gonoszabb, számítóbb, hidegvérűbb karakternek a képében, akkor vajon ott egyenlítődik ki a mérleg a magánéletünkhöz képest?
5: Ez egy nagyon összetett dolog. Szerintem egyébként ez egyén emberi egyéntől függ. Én most, ha magamból indulok ki, én nekem ugye a háttérországom az nem egy hagyományos családi kép, és bennem azért van ez a vágy színpadon, mert, és ezért mondom, hogy színpadon, és nem az életben, mert az életben nagyon sokat voltam traumatizálódva, és nagyon sokszor bántottak, és ez nyilván nem jó érzés az embernek. Viszont a színészetben az az egyik legfőbb csodálat számomra, hogy ott bármit lehet. Tehát tényleg, ott nem néznek hülyének, hogyha elkezdesz hogy random énekelni, vagy írtelen elkezdesz random a jó fiúból egybe átváltani a rosszra, és ez nekem nagyon tetszik. Nyilván ennek is megvan a tudatossága és a valóság, hogy tud valósan kezelni, hogy igen, ez a színpadon lehetséges, viszont az életben ez nem normális, és ez nem szabad. Az I'm Online, egy picit visszatérve, ott ugye a cyberbullyingról szól, és mondom, van egy karakter, a Jeanette karaktere, aki végül ő a bullyingolós, fő bullyingoló, viszont ő ezt nagyon szépen átszázza. Ugye az online világban sajnos ez egyébként egy nagyon veszélyes dolog, hogy állarc mögé tudunk bújni. Hát nézd meg a mai társadalmat, de így világszerte, hogy látsz embereket, és nem gondolnád róla, hogy ő egy gonosz ember, de ki tudja, hogy online meg lehet, hogy egy pióca és egy tönkrevág emberek sorsok életeket. Szóval én ezt tudatosan kezelem, próbálom kezelni, és hiányzik mondjuk, most nem tudnám azt mondani, hogy igen, kielvezem a színpadon a gonosz énemet, mert ilyen nincs most, de ha lenne, én ezt nagyon bírnám, mert viszont amikor én négy fal között vagyok, nagyon sok dű van bennem. Aha, egyrészt a social media miatt, kettő pedig vannak bizony olyan emberek, akik szerintem értéktelenül és szóval érdemtelenül vannak ott, ahol, és ez szerintem nem helyes.
6: Hát igen, nagyon sokaknak vannak ilyen gondolatai. Szerintem, amiről még fontos beszélnünk, és eszembe jutott, ugye rengeteget kapsz olyan szerepeket általában, mint ez a bullying, aki a bullyingot kapja, ha tudok így fogalmazni, tehát bántalmazott szerepet már többször kaptál, és általában gyenge karakter, tehát nem úgy gyenge karakter, hogy nívójában gyenge, hanem maga a személye az nem az erős, kemény személyiség. Te ezt mennyire tudod átélni, és egy ilyen, mondjuk egy erősebb előadás után, mennyire marad benned az érzés? A szerepedet, mennyire tudod ott hagyni a színpadon a karakteredet, miután lejössz? Nekem volt egy nagyon fontos pillanat a színészi vagy a színészetemmel kapcsolatban. Együtt szerepeltünk a Hűvös című darabban, amikor is, ugye ez a darab egy nagyon kemény dolog, egy gyermek otthonban történt mindenféle bántalmazást dolgoz fel, és először még sok próbán én voltam a fő bántalmazó, akkor még próbálkoztunk, hogy lenne a legjobb. Ugye 3-4 csere is történt ott a szerepek között, és észrevettem, hogy amikor nagyon jól sikerült egy ilyen próba, akkor hoppá, már mondták, hogy mehetünk szünetre, én már lefőztem a kávét, kimentem, megpróbáltam beleinni, és még mindig remegett a kezem. És akkor tudatosultam először azzal, hogy hoppá, ez hogy lehet. Én azt hittem, hogy ez nem erről szól. És akkor valahogy rájöttem, hogy na most tényleg 100%-ot kiadtam ebből, és akkor volt jó, viszont ez egy kétélű dolog, mert az visszaszúr a magánszemélybe sokszor. Ez egy nagyon nehéz dolog. Neked van ilyen élményed?
5: Elsőnök is hozzáteszem, hogy nekem nem állnának jól a nagy, kemény srácok hősileg, belvak alkat miatt is. Én magas vézna gyerek vagyok, szóval nem tudnék megtestesíteni, szerintem nem tudnék hitelesen eladni egy... Most elő tudnénk színészileg, de külsőleg bugyután néznek ki.
6: Ebben nem vagyok annyira biztos.
5: Jó, ők vannak amerikai színészek olyanok, akik most néztem egy short videót, amiben, hogy kaptak egy például egy nagyon erős izmos karakterű szerepet, és hogy olyan vékony volt a pali élőben, de 3 hónap alatt úgy feltornázta magát, hogy ki volt pattintva a srác. Na mindegy, szóval a kérdésedre válaszolva, igen, na ez az egyik veszélyes dolog a színházban a színészeknek, hogy a magánélet és a magánéleti érzéseket és a szakmai érzéseket. Nem azt mondom, hogy el kell távolítani, hiszen nem lehet egyik nélkül a másik, szerintem nem tudsz belőle építkezni. Viszont igen, szóval, hogy az, hogy hogy tudod te azt kezelni, az is szintén egy egyéni dolog. Uh-huh. Hogy mondd is, hogy nem tudom, hogy mi remegett a kezed, és még a gondolataid, mi szóval benne voltál a karakterben, mint Baranyi igen. Roland. Igen, ez idő kell. Én nekem ez, hát most fura, de könnyebb volt, mert én egy olyan karaktert játszottam ebben a darabban, aki ugye fel is meg is mondta, hogy inkább ez a alárendelt emberke volt, és mert ugye voltak a csicskász, a csicskáztatók és a csicskák.
6: Igen, ez egy ilyen szélsőséges darab volt, ez el is hangzik benne, hogy nincs középút, ugye?
5: Hát nincs. A boldogulniak azt nem nagyon van, igen. És én nyilván a második voltam. Én ezt igazából megéltem kicsinek, mert mondom, én egy olyan nevelőszülőknél éltem, akik bántalmaztak folyamatosan, mind lelkileg, mind fizikailag, és tőlem ez a karakter nem állt messze. Egyébként ez veszélyes dolog szerintem, hogy így utólag visszagondolva egyébként, hogy ha most újra kapnám azt a szerepet, én nem vállalnám el. Azért nem, mert hál' Istennek már lelkileg fejlődtem annyira, meg tudat, nyilván, ahogy nőttem, meg a környezetben változtam, azért meg, már tudatosult bennem, hogy ezek nagyon rossz dolgok, amik velem történtek, és most egy kicsi spoiler a kis dolgaimból, hogy ugye most a könyvem is egyébként erről is fog szólni, hogy én miket éltem meg, mondjuk a nevelőszülőknél, milyen ez az egész intézményi rendszeremben vagyok, hogy én egy fotón nőttem fel a gyermekvárosban, és egyre jobban például rémálmokban jönnek fel, és folyamatosan dolgozom ezeket fel. Most pont holnap megyek egy szakemberhez, aki most családállítása, és pont ezeket próbálom így visszakutatgatni magamban, hogy mit kellett volna, most nem azt, mit kellett volna akkor tenni, hanem hogy tudom ezt magamban kvázi meggyógyítani, hogy tudjak az életben haradni, és kicsit visszatérve a állóvízhez, ez nem csak szakmailag igaz, hanem magánemberként is, és most ráléptem egy olyan önismereti útra, ami ezeket szépen lassan föl fogja dolgoztatni velem, és ez a karakter, akit játszottam akkor még nem fogtam fel igazából, hogy jaj, ennek a gyereknek milyen, mert akkor még nagyon kezdő voltam, és örültem mindennek, amit csinálok, és ezzel nem foglalkoztam, ezzel felszínesen foglalkoztam. Egy jó színész ilyet amúgy nem csinál, de hogy akkor annak örültem, hogy játszhatok. Tulajdonképpen akkor az ego dolgozott, de mondom most, ha kapnám ezt a szerepet, nem biztos, hogy elvállalnám, sőt, valószínűleg nem.
6: Nem akarok túl mélyre menni a beszélgetésbe. Ha ki lennének kapcsolva a mikrofonok, akkor szívesen, mert barátok vagyunk. Viszont muszáj azt megkérdeznem, ugye mondtad, hogy ezzel azonosulni tudtál ezzel a szereppel, mivel egy nagyon rossz korszakát az életednek elevenítette, felemlékeztetett rá. Szerinted, és mondtad, hogy utólag nem vállalnád, nyilván ettől hitelesebb voltál a színpadon. Biztos, hogy jobb voltál tőle a színpadon, mivel tudtad belülről hozni ezt a szituációt. És viszont nem gondolkoztál azon, hogy na, vagy nem érezted azt, hogy na ez az a dolog, amit úgy mindenképp ki akarok kerülni, nehogy felszakadjon valami. Főleg egy olyan erős hangulatban, mint egy színházi előadás. Ez volt ezt állítottad szembe, hogy mondjuk mennyire tudod hozni a karaktert, és akkor neked az fontosabb volt, hogy jól tud hozni a karaktert, mint hogy ez belül mi jöhet ebből vissza.
5: Abszolút, így van, ahogy az előbb is mondtam, hogy akkor mi nem foglalkoztam ezekkel, hogy bennem úgymond nagyon lelkileg mit okoz. Persze nyilván nem volt egy jó érzés, de igazából ez nálam most lenne aktuális egyébként, hogy foglalkoznénk-e vele, persze, hogy foglalkoznénk, de egyébként belemennénk amúgy, mármint, hogy most ellentétét mondom annak, hogy elvállalnám, nem vállalnám. Ha nem vállalnám, azért nem vállalnám, mert hogy én ezt már fel akarom dolgozni. Viszont ahhoz, hogy feldolgozzam, ahhoz viszont meg kellene, hogy tudjak vele foglalkozni, szóval érted? Ja. Nehéz ez, de én úgy érzem, hogy most egyébként haladok a jó úton és a változás felé, és az, hogy jobb, az, hogyha majd amikor jönnek a lehetőségek, így mondjuk előadás messzínházban, akkor már én kész legyek lelkileg is. És ez szerintem nagyon fontos, hogy kész legyen az ember lelkileg, és nem csak fizikálisan, meg szellemileg, hanem mindenhogy.
6: Ti nagyon köszönöm, hogy ilyen mélyre tudtunk menni.
5: Szívesen.
6: Valamennyire célom az, hogy a vendég annyira jól érezze magát, hogy ilyeneket megosszon. Örülök, hogy ezzel együtt nem érezted magad kellemetlenül.
5: Nem, mert nekem ez egy misszió is egyébként, minél többen, mert sok ilyen hasonló ember van sajnos, mint én, ezzel ebben biztos vagyok, sőt biztos. És én úgy vagyok vele, hogyha egy ember elkezd erről beszélni, akkor talán csatlakozik hozzá legtöbb, és hogy ezáltal fel tudják dolgozni a dolgaikat.
6: Erről még beszélünk szünetben, beszélünk adás után, beszélünk egy következő adásban is. Most kicsit menjünk át egy vidámabb témára, ugye? Na. Az egyik fő szál, amiről beszélgetni fogunk, ismét az az Árulók című RTL Klub Reality. Mennyire követed az Árulókat, mióta követed, mennyire vagy fannya, mennyire vagy függő?
5: Én nem nézek sok ilyen reality show-kat, mert megmondom véleményem róla, viszont ezt imádom, ezt követem. Ez az egyik olyan műsor a Sztárban Sztár mellett, amit nagyon szeretek, meg a dancingen kívül, amit nagyon szeretek, mert ennek van értelme. Meg bocsánat, mert még az, hogy ez próbára teszi az emberi és az ember szellemét, és a maga az emberi érzéseket.
6: Igen, rengeteget lehet ebből tanulni, tehát hogyha ezt úgy darabokra szednénk ezt a dolgot, nagyon komoly pszichológiai, társadalmi, a világon mindenféle vonatkozása van ennek a dolognak, szerintem is.
5: Igen.
6: Hát a döntő napján vagyunk, most, hogy beszélünk, már elvileg megy is ugye a döntőadás. Kinek drukkolsz egyébként? Kinek drukkoltál? Bent van-e még az, akinek az elején drukkoltál? Hogy nézett ki nálad így az egész, hogyha visszagondolunk az előző adásokra? Melyik feladatok tetszettek a legjobban? Melyik részek voltak számodra a legizgalmasabbak?
5: Nem. Amikor kiderült, hogy kik vesznek benne részt, én nagyon kíváncsi lettem. Nyilván vannak közülük, akiket jobban ismerünk, így a média által, meg ugye a színházak által, mint mondjuk Hevér Gábor, vagy mondjuk a Móri Enikő. Nagyon színes társaság jött össze, ugyanis mint ugye színészek, sportolók, akkor a
6: televíziókban,
5: igen, műsorvezetők, szóval mindenfélék voltak. Akinek én drukkolok, az még bent van, és szerintem ő biztos, nagy esélyes, hogy mennyire, de egyébként meg annyira fordulatos az egész, hogy például a tegnapi adás egyébként, az szerintem nagyon izgalmas volt. Az, amikor
6: mondjuk, hogy kinek drukkolsz.
5: Igen, Hevér Gábor. Hát persze, színész, hogy ne. Neki drukkolok. Egyébként én drukkoltam még Antóniának, de amikor kiesett, azt értettem, hogy miért esett ki végül, azt úgy megértettem, hogy miért, mert voltak emberek, akik nem értettem, hogy miért esik ki, amikor még a másik, meg még rosszabbul csinálja. Nyilván ezt nézőként máshogy éli meg az ember, de még akinek drukkoltam, az a Pista volt. Pista szerintem nagyon jó játékos, csak már vége felé szerintem annyira inkább agresszívabbá vált az emberek a társaság számára, meg erőszakosnak, és nyilván nem szeretné az ember azt, meg annyira, hogy na ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod. Nem. Viszont a Pista nagyon jó volt. A játékokban szerintem nagyon jól teljesített. Aki nem nagyon tetsz, én nem, mondjuk nem értettem a Csilla szerepét, egyszerűen nem, nekem a Csilla az úgy volt, meg nem
6: de,
5: volt.
6: Igen.
5: A Laci Detto ugyanez, hogy volt. Laci is értettem, hogy Nem nyomozva, egyszerűen nem nyomozott.
6: Igen, egy kicsit más személyiség volt, mint amit
5: és
6: én elképzeltem.
5: Én mindig azt mondom, Laci, csinál, nyomoz már. Nem.
6: Aha. Ugye, hogy egy kicsit más személyiség
5: de
6: volt,
5: szerintem a Lacinak ez a karaktere is amúgy valószínűleg, nem igen. Tudom. De nem tudom, nekem olyan foglalkozó. Én küzdöttem volna a helyében nagyon is. Uh-huh. Viszont én Izával is jövök, és Izalás bent van még.
6: Igen,
5: viszont
6: igen.
5: Nagyon-nagyon penge élő a lány, szóval nagyon.
6: Igen. Az Antónia vonatkozásába az Izára itt megállapítottunk egy dolgot egyébként. Na. Ugye beszéltünk arról, hogy az Uri Izabella az egy... én TikTokról ismerem az Uri Izabellát, általában a közel-keleti eseményeket, vagy a közel-keletről kutat. Igen. Általában a legfőbb téma, amit szeret a közösségi médiában megosztani, ugye a kutatásainak az eredménye az a nők elleni elnyomásra igen. Irányuló dolog. Igen. Aztán az számomra az nagyon hát nem is tudom, hogy mit mondjak, vicces volt, önaluli volt, biztos találat volt az Antóniának, mikor ugye ráfogták, hogy ő hogy meggyanúsították őt, majd kijátszotta azt a lapot, hogy ti férfiak nem hagyjuk, hogy elnyomjatok minket, nőket, és például az Izabella rögtön nem is szavazott rá, tehát az szerintem az egy ilyen, az egy kicsit övönaluli volt ott, hogy ezekre az ösztöneire fogjunk össze csajok, már el vagyunk nyomva, ezt a lapot kijátszotta, szerintem az...
5: Hát nyilván ennek nem itt van a helyem ebben a műsorban, igen.
6: Igen,
5: de
6: igen.
5: És pont ezt mondtam, ha visszacsatolnék az előző beszélgetéseinkhez, hogy látod itt is, itt ebben a játékban nagyon hamar össze lehet keverni az érzéseket, a magánérzéseket, a játékérzéssel, és itt ebben a jelenetben össze voltak keverve, és igen, hát ezt váltotta ki, hogy Antónia így...
6: Igen, igen.
5: Megpecsételődött.
6: Egyébként érdekes kérdés, még mielőtt elmegyünk szünetre, kíváncsi vagyok, ha például mi bekerülnénk egy ilyen realitiva, mondjuk te ártatlan lennél, én pedig áruló, képes lennék mondjuk egész végig a szemedbe hazudni, képes lennék az egész társaságot ráduszítani, hogy téged szavazzon ki, képes lennék hazug vitákat generálni, a világ összes impulzusát belét pumpálni negatív értelembe, még ki nem készülsz. Nyilván a játékba, ez maga a játéknak a koncepciója olyan, hogy ha nyerni akarsz mindent, nem mindent szabad, mindent kell mindenkivel árulóként. Uh-huh. Mégis úgy gondolom, hogy nem szabad átvinni ezt majd azoknak a szereplőknek, akik bent voltak egymással a magánéleti kapcsolatukba, de vajon ki lehet ez zárni? Őszintén, te ki tudnád zárni?
5: Te napám, amikor kiesett a Beáta, akkor mondott egy nagyon jó dolgot. Azt mondta, hogy ő arra büszke, hogy ember tudott maradni. Uh-huh. És ez nagyon fontos, hogy emberek tudjunk maradni. Hogyha te árulóként azt csinálnál, amit mondtál, viszont hogy kamerán kívül mert nyilván nem 24 órában forgatnak, vagy ki tudja, hogy azért érezném rajtad, hogy azért mint Baranyi Csaba szeretsz és tisztelsz, mert mit tenem én, akkor nyilván nem tudom, az ember azt érzi, amikor a játék miatt vagy olyan, amilyen, uh-huh. vagy amikor a személyedben, amikor már a személyed is bejön, szóval ott vannak dolgok. Uh-huh. Én biztos, hogy elvéreznénk. Azt tudja, ismerem magam, szóval erős lelkületű vagyok egyes bizonyos helyzetekben, de amikor már ámri van, hogy nagyjából mindenki meg ilyenek, akkor én biztos, én egyébként, ha bekerülnék ebbe a játékba, ezért én nyilván gondolkodtam már ezen is, szerintem én már az elején kiestem volna.
6: Mi lennél szívesebben?
5: Én áruló.
6: Áruló lennél szívesebben?
5: És pont ezért a színészetet is mondta, hogy imádnénk gonosz lenni, annyira.
6: Nagyon érdekes.
5: A klonklávékat imádnám legjobban.
6: Nagyon érdekes, és szerintem a kettő magánszemélyiségéből fakadóan inkább vagyok én áruló karakter, mint te, viszont igen. Én jobban lennék ártatlan, te pedig jobban lennél áruló, mennyire érdekes.
5: Hát remélem, ezt nem tudjuk, ugye?
6: Kedves rádió hallgatók, írjátok meg nekünk a véleményeteket az eddig elhangzottakról az Árulók című realityval kapcsolatban a 06303030-as SMS számra. Írjátok meg nekünk, hogy mik lennétek szívesebben, árulók vagy ártatlanok, kiknek van könnyebb dolga, és hogyha árulók lennétek, vajon miért lennétek árulók. Ne áruljatok el minket abban, hogyha most elmegyünk egy rövid zeneszünetre, akkor el fogtok kapcsolni, mert hamarosan jövünk hozzátok vissza újabb izgalmas témákkal, mindenképpen maradjatok velünk.
2: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Digitális benszülöttek.

0: a világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
1: Szerbusztok, kedves rádiódik hallgatók, ígéretünk a szíven visszatértünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Baranyi Csabit halljátok, azzal kapcsolatban, hogy milyen dolog ez az Árulók című reality show, mit gondolunk mi erről, küldjétek el a 06303030-as SMS számra, még mindig várjuk, hogy ti mit gondoltok erről. Viszont mi azt fogjuk folytatni, Csabi, valamit mi gondolunk erről. Szia, Csabi, még mindig.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hát így, hogy az utolsó napon vagyunk, én nagyon kíváncsi vagyok a tippedre, alapjáraton milyen megérzések voltak benned, hogy kik fogják megnyerni ezt a játékot, ki fogja megnyerni, mik a megérzéseid?
2: Elején, amikor még bent voltak, akkor én naív, igen, hát ez én vagyok, én mondom, biztos, hogy az ártatlanok fognak, hát nyilván.
1: Mennyivel többen vannak?
2: Persze, nyilván neki a mennyiség miatt, de amúgy, ahogy így adásról adásra néztem, ott, amikor mondjuk a Henny, amikor a Henny esett ki, onnantól kezdve már valami elbicentben, biztos, hogy az árulók miatt, árulók nyerik meg. Nem tudom miért, hogy miért gondoltam ezt, de a Henny volt még egy nagyon-nagyon erős versenyző egyébként, és ő olyan jól, na ő aztán tud hazudni, tud spékelni, amikor az ember azt gondolná, hogy ennél lejjebb, ennél aljasabb dolgot ő még nem tud, dehogy nem. Úgy a szemedbe hazott, például amikor volt az, amikor a, nem jaj, hogy hívják, amikor az almás
1: cucc, igen.
2: Az csodálatosan megcsinálta, de jó ég. A legjobb barátnőjét, a bizalmasát úgy belevitte a halálba képletesen, hogy hihetetlen. Meg az Erikát meg nem értem, hogy mi adta föl, nem mindegy. Azt szerintem azt nem sértettem, hogy az Erika így is simán feladja. Látod, ő is egy karakán nő, és tessék feladta.
1: Az Erikán én nagyon csípem az Erikát, ha egyszer meghallja, mi mondok róla, akkor szerettem, imádom, én rengeteget nevettem rajta, hogy nem értette, hogy a mérgezés a szimbolikus.
2: Igen, akkor azt mondta, hogy ő már érzi a mérget, ő már érzi. Édesem, mondom.
1: Nagyon szeretjük.
2: Nagyon érzékeny. Ez,
1: igen, szóval igen.
2: Az elején már elkezdett sírni, már meghallta, hogy halál egyből már.
1: Igen.
2: Imádom.
1: Viszont ami érdekes volt, egyébként két dolog is eszembe jutott. Az egyik amúgy az, hogy mennyire nehéz lehetett, ugye az volt az a rész, amikor így rendesen így eltemették sajnáljuk, bocsánatot kérünk tőle, hogy nem jut eszembe nekem sem mostanában.
2: Na, ki? Ja.
1: Annak, akit meggyilkoltak. Viszont én egyébként lelkileg, hogyha tudom, hogy most ez egy játék, akkor én elég erősnek érzem ilyen szituációkban magamat, de ahogy végig kellett menni, ahogy mindenki feketébe volt öltözve, hogy fel volt állítva egy olyan dolog, mint hogyha jönne a násznép, utána akkor ő énekeltek, ugye volt ott a temetés, a szertartást az Árpa Attila levezette, be kellett feküdni, aztán imádkoztak értük, hogy a túlvilágon találjanak be. Hát azért az annyira kemény volt, annyira végigvitték, hogy szerintem az már egy keményebb lelkű embert is azért ott megcsapna az a félelem, meg az az érzés. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy én úgy gondolom, hogy egy kicsit túlzásba lett véve a rendezők, szerkesztők, producerek, akárki találta ezt ki, ez a dolog. Nem tudom, hogy ez nem traumatizálja, mondjuk, hogyha nem egy erős, meg nem egy túl gyenge embert nézünk lelkileg, egy normális, közepesen erős lelkű embert nézünk, szerintem simán benne van az esély annak, hogy egy ilyen traumatizálja, főleg,
2: hát,
1: ha mondjuk pont rácsapták a fedelet. Mondjuk akkor meg...
2: Figyelj, nyilván, amikor felkérik őket, meg ennek volt már egy előző évada, szóval volt egy kiinduló pont. Én azt gondolom, hogy akik elvállalják ezt a műsort, azok számíthatnak erre. Nyilván a maga címe is, hogy gyilkosság a kastélyban, nem azt fog jelent, hogy hó, elesek, jaj, megiszom a képletes mérget, aztán ennyi volt. Nyilván
1: igen,
2: nem.
1: Igen.
2: Szóval szerintem egyébként egy jó szituált ember, és ők nyilván azok, ezen túl teszi magát. Nyilván a pillanat hevében, mint ahogy láttuk nagyon sokan, a Murjanik és Ádám bőgött, az nagyon kemény volt, amikor nem őre csapták a fedelet.
1: Igen, igen.
2: És ő nagyon ki volt ám utána, nagyon ki volt. De nyilván a pillanatnyi érzelmek elviszik az ember, tehát hogyne. Engem is elvinne, nyilván. De utána nyilván kapcsolok, hogy jó, jó, oké, nem halt meg nyilván, ez egy játék, és te visszalendül az ember. Persze. Mondjuk én végigrögtem azt egyébként.
1: A Molnár Áron jutott eszembe, hogy ott mondott egy nagyon fontos mondatot. Nekem egyébként ilyen vegyes érzéseim voltak vele kapcsolatban ebben a játékban.
2: Nekem is.
1: Mondott egy olyat, hogy az volt a kemény, amikor mindenki sírni kezdett, ilyen fejetlenül, hangosan, stb. Stb. Akkor is elkezdett gyanakodni, és azért volt kemény ez a játék, mert az ember előbbre vette a gyanúját, mint az empátiáját. Az azért nagyon kemény dolog.
2: Hát igen.
1: Nem tudom, van-e ennek?
2: Szerintem vajon... ennek a játéknak ez is célja amúgy. Hogy már minden, ha én most arra rakom ezt az angyalkát, mert le is, az is lehet, hogy gyanús, hogy na, miért rakta? Biztos áruló.
1: Igen, szóval... igen. Volt olyan egyébként, amikor négy rész néztem vissza egymás után, és úgy, amikor úgy lekapcsoltam a tévét 4 óra után, és akkor kimentem a konyhába, és az első egy-két mondat, amit mondtak nekem, úgy a hátulját megnéztem, hogy ezt most miért mondják, tudod? Egyébként nagyon bele lehet, hogyha valamire így nagyon rá vagy kattan, vagy egyébként még nekem nem csak a színpadi létet, hanem egy filmnek a hatása például rajtam eltart egy csomó ideig. Van olyan film, ami fél éve így egy héten egyszer visszajön a gyomrombannak az érzése, olyan mélyre ment meg, stb.
2: Nekem most volt egy ilyen érzésem, képzeld el, hogy rövid leszek. Most a én végre belegeszálltam a Netflixre is, és megnéztem egy sorozatot egy tezsánó énekesnőről, Szelína Kintailáról, és készül bele egy sorozat. Ő már 25 éve, 30 éve, hogy meghalt, 23 évesen, tragikusan, mindegy. A lényeg, hogy megnéztem, és képzel le, elkezdtem este 10-től, és képzel arra lettem figyelmes, hogy már reggel 6 óra van.
1: Nyilvászta mindenit.
2: Szóval nekem nem szabad sorozatokat. Végignéztem az egész évadot. Szóval igen, ez nagyon bel tudja, az árulók is valami ilyesmin a számomra, hogy elkezdem nézni, nyilván azt tud megállítani, hogy ma következő rész nincs meg.
1: Igen, szóval, igen, igen.
2: De amúgy meg én tenap is mondom, úristen, mondom, mikor lesz már fönt az új rész? Igen. Szóval persze vannak ilyenek. Na, én még ki szeretném emelni Árpap Tille szerepét. Szerintem zseniális, hogy el... És sokszor, na az viszont, ahogy beszéltél, azért volt ott hidegfutkosása. Ez biztos, nagyon jó a műsor készítők, hogy őt választották, szerintem zseniális, hogy végigviszi ezt az egészet. Tényleg.
1: Nagyon. Igen, én bevallom, bocsánatot kérve Árpa Attilától, Árpa Attila kedvelőitől, hogy ezelőtt a műsor előtt én nem ismertem annyira az Árpa Attilát, és az Árpa Attila az én szememben úgy élt, mint egy színész, de úgy, mint egy nyálas színész, nem akarom azt mondani, hogy ripacs színész, hanem mint egy nyálas színész, ugye a feleségkereső műsor, stb.
2: Igen.
1: Ugye ez a nagy ő. Az én szememben nem ért egy komoly karakter, aki képes megformálni egy komoly karaktert, viszont most színészileg akkor átnőtt a szemembe ez az ember, ahogy ezt végig lenyomta.
2: Hát ő elsősorban egyébként producer megrendezőként dolgozik amúgy, de színészként végzett a színműn, de ő inkább énekkel foglalkozik.
1: És a beszólásai hihetetlenek. Tehát ott, ahogy annyira finált ember van ott abban a kastélyban, mégis ahogy ott beszólogat nekik, meg ahogy ott fölé kerekedik, az valami hihetetlen. Nagyon szeretjük egyébként az ő alakítását ebben. Utolsó tipp, aztán tovább megyünk a mélyebb vonatkozásra. Ki fogja nyerni?
2: Hevér Gábor.
1: Hevér Gábor nyerje meg, ezt kívánom én is, ebben a Csabival egyetértünk, mint még sok más dologban.
2: És az Iza nyerné meg.
1: Egyébként figyelj.
2: De félelj, Iza, persze benne van, csak volna nekem.
1: Hogyha én már nem akarok most így utólag könnyű beszélni, hogy én ezt meg ezt csináltam volna, meg stb. Az elején, mik az első két adás ment le, akkor én azt mondtam, hogy ha én bent lennék, az első ember, aki az oda mennék, az Iza lenne, mert így ez alapján, meg a karakter alapján, stb. Nem tudnám elképzelni, hogy ő áruló. Szóval nekem ő egy annyira kedves lélek, olyan személyiség, hogy én hiszek neki, akkor is a levegőt vesz. Nem, egy ilyen személyiség egyébként. Igen. És megnyerheti, mert lehet nem gondol rá senki kivéve, hogyha megöli őt a Hevér Gábor.
2: Hát és ezt, nyilván ez a célja.
1: Ezt majd meg fogjuk tudni, ha visszanézzük. Na menjünk egy kicsit bele. Most egy kicsit lejjebb veszem a hangtónusat, és menjünk bele egy kicsit komolyabb témába, csak viccelek. Szerinted, hogyha már beszéltünk arról, hogy mennyire tudják majd a szereplők elvonatkoztatni a magánéletüktől ezt a sót, amit együtt éltek át, érzelmi hullámvasút, stb. Sok vita. Nyilván le kell ülni egy kávé mellé, vagy kettő mellé, vagy három mellé többszörösen, mire ezt úgy meg tudják beszélni, és úgy rendben jönnek egymással. De hogyha már itt tartunk, ugye itt a hazugságot kell ám megmagyarázni az embernek, hogy miért hazudtál, mint sok zenében is benne van, mint visszatérő mondat. Beszéljünk egy kicsit a hazugságról, a magánéletünkben a hazugságról. Szokták azt mondani, hogy van kegyes hazugság, valamikor lehet hazudni. Lehet-e hazudni? Ez elsősorban a kérdés. Én amellett vagyok, hogy nagyon ritkán igen, tehát kifejezetten szituáció függő. Azért nem nagyon ismerek olyan embert, akinek az az álláspontja például, hogyha átmész vendégségbe, nagyon kedves emberekhez és nagyon nagy szeretettel fogadnak, és megeszed náluk a világ legrosszabb húslevesét, és utána megkérdezik tőled, hogy milyen volt, akkor arra inkább nem érdemes azt mondani, hogy köszönöm szépen, nagyon finom volt, nagyon kedves vagy, mint hogy az, hogy büntetés volt minden kanál, szerintem azt ne, szóval ott érdemes hazudni, szerintem ott illik hazudni. Nem tudom, neked mi a véleményed erről?
2: Van egy mondás, hogy vagy hazudik, vagy füllent. De ez mindig lehet ugyanazt jelenti, de ez szemben hangzik. Én nem leszek rest kimondani. Nyilván hazudni bűn, rossz dolog, csúnya dolog, de nyilván helyzetektől függ. Én mindig azt hasonlítom ezt, hogy, és ez egy drasztikus dolog, de mondjuk egy rákbeteg ember, tudjuk, hogy valaki rákos, és hogy te szeretnénk jobbá tenni neki a életét, a hátralévő életét, nyilván van esély, arra kigyógyul, de akkor is, ha kapsz egy rossz hírt, vagy bármit, magaddal, vagy bárkivel kapcsolatban, de nem vele, nem szabad neki azt elmondani. Persze. Szerintem.
1: Igen, igen.
2: Mert ezek a kegyes hazugságok, ezek megengedettek szerintem. Uh-huh. Én hívő ember vagyok, de és ezekkel a kegyes hazugságokkal is úgy vagyok egyébként, hogy persze nem mondom el, hogyha neki az rossz érzés lenne, viszont én magamban ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ne haragudj, Istenem, tudod, hogy miért tettem. És akkor nem tudom, sosem ilyenkor jó Istenre gondolok egyébként, hogy jó, igen, tudom, szabad akarat van, meg minden, de a bűneinket igazából megbánjuk, vagy azt az adott szituációt, és őszintén, és nem rutinszerűen, ez nagyon fontos, akkor a Jóisten biztos felold. Én mindig így vagyok ezzel, és ezeket érzem is, hogy hogy mondjam, szóval én hiszek abban, hogy már mindig azt egy nagyon sok embertől hallom azt, hogy na vajon a helyes úton vagyok-e, vajon jól csináltam-e, amit csináltam, és mindig vár egy visszaigazolást emberektől, sorstól, tök mindegy. És én eddig úgy voltam vele, hogyha valamit eldöntöttem, például én szabad hit gyakorló vagyok. Én nem tartozom se katolikus, én katolikusnak vagyok megkeresztelve, de nem járok oda, se református, semmi. Én meg mindenkit meghallgatok, stb. De én nem ragaszkodom kötött imákhoz, meg semmi. Viszont tiszteletben tartom a másik, és a többi, és ott csárolni meri a másikat. Ott csárolja, de ez őt igazolja. Uh-huh. Szóval valaki nekem hazudik, és én nekem az, és akkor, és kiderül, hogy hazudott. Nyilván nem esik jól tőle, de én mindig arra gondolok, hogy hát magad igazolod, nem engem.
1: Igen, igen.
2: Nem vagyok hosszú távon haragtartó, tényleg nem. De azt az embert viszont én próbálom akkor elkerülni. Nyilván a szituáció súlyosságától is függ, hogy miben. Uh-huh. Ez egy nagyon összetett dolog, mert nyilván vannak emberek, akiktől, ha elveszel egy papírcetlit, örökre megharagszik, vagy azt mondja, hogy figyelj, vagy ha elveszel tőle egy nagyobb értéket, és kiderül az, hogy tényleg te voltál, lehet, hogy haragszik rád, utána oda megy, és akkor a szemed mondja, jó, figyelj, oké, felejtsük el, lépjünk túl. Nagyon sok ilyet is ismerek, szóval nagyon emberektől függ. Nyilván alapvetően nem jó hazugság, miért lenne jó, de a kegyes hazugságok meg helyzettől függően beleférnek.
1: Igen, érdekes dolog ez, hogy belehoztuk, én is beleszerettem volna a kereszténységet egy vonatkozásba. Én úgy gondolom, hogy valamikor a saját hívői énednek, a keresztény énednek, a vallásos énednek is jobb döntés az, hogyha bizonyos szituációkban hazudik. Például, hogyha rossz emberek rossz szándékkal keresnének egy szerettedet a te lakásodban, és megkérdeznék azt, hogy itt van-e, akkor beengednéd-e őket, és mondanád-e, de hogy itt van. Nem. Ez szerintem hazudtál, de hát valami magasabb cél érdekében. Szerintem a hazugságnál vannak sokkal magasabb, vagyis attól sokkal magasabb értékek vannak, mint hogy mindig igazat mondj. És akkor hazugságvizsgálóra kötnek. Vannak magasabb szándékok ennél, én úgy gondolom. Még meg akartam említeni, hogy nálad, hogyha már az RTL-es reality-ből indultunk ki, a hazugság mellett az árulás is ott van, ez az már egy másik dolog, összefügg, tehát rokonok, de azért nálad az árulás például, hogyha egy embernek úgy kitárulkozol, elmondasz magadról egy csomó dolgot, megnyílsz előtte, sérülékenyé válsz előtte azzal, hogy ennyi dolgot elmondtál, majd azt ő a saját hasznára fordítja. Nálad ez egy, hogy mondjam, azon a skálán, amit te meg tudsz bocsájtani, vagy egy ilyen olyan skálán, hogy veled milyen rossz dolgot tettek, az árulás neked hol helyezkedik el körülbelül?
2: Egyébként ez nálam egy olyan dolog, hogy oké, persze, nem felejtek. Tényleg nem. Nyilván vannak kötöttségek, most például mondok, és nyilván történt ilyen, amikor a munkahelyemen van egy-két olyan ember, aki bizony is elárult nagyon sok dologban, de nem tudom neki azt mondani, hogy na, akkor is soha többet nem akarok veled beszélni, ma a szakma meg összeköt minket. Uh-huh, de nyilván magánemberként nem is akarom őt látni. Nyilván vannak kötelezettségek, amíg igen, de utána nem. Uh-huh. Ezzel én így vagyok. És én el tudom engedni, már el tudom engedni az ilyen embereket. Családomban is van ilyen, aki nagyon sokszor elárult, sörki is használt, anyagilag is, lelkileg is, és mindig megbocsájtottam, mindig adtam neki esélyt, nekik esélyt, de most már az elmúlt másfél évben már egyáltalán nem. Szóval az embernek ez egy fejlődés, meg kell fejlődnie ahhoz, hogy tényleg nemet tudjon mondani, esetlegesen végleg megszüntetni a kapcsolatot az adott emberrel.
1: Amikor megbocsájtasz valakinek, szerinted, vagy tapasztalataidból fakadóan, mi a megbocsájtásodnak a motivációja? Tehát mi a fő indok, ami miatt megbocsájtasz neki, azért, hogy neked jobb legyen, hogy neki adj esélyt? Mi az, ami mozgatja ezt a dolgot?
2: Ez is attól függ, hogy ki. Ha mondjuk egy családtagról van szó, akkor én történt nem is egyszerűen most és nemrég, hogy van az egyik nővérem, én bíztam benne, meg felnéztem rá, és történt olyan helyzet, amikor nagyon csúnyán átvert, és sokáig nem beszéltem vele. Én nagyon gyerekes tudok lenni, egyből letiltom mindenhonnan. Uh-huh. És talán visszaoldási kérelmet kérek. De hogy én hagyok magamnak időt arra, hogy az érzéseim, hogy mit súlnak vele kapcsolatban például. Igen, szóval én meghagyom az időt magamnak. Persze van az első hevület, amikor letiltom meg, nem is akarok vele beszélni, de Istennel soha nem hagyok magamnak meghatározott időt, hogy na most akkor 2 napig gondolkodok rajta, hogy én most mit csináljak veled. Nem. Amíg tart, addig. Általában én megszoktam bocsájtani az embereknek, tényleg megszoktam. Nyilván nem úgy nézek már rá, mint annak elején, meg szerintem ez nincs, nem létezik olyan, hogy jó, tényleg elfelejtem, tényleg, és úgy nézek rád, ahogy előtte. Ilyen nem létezik szerintem. Nyilván óvatosabb vagyok, és már nem bízom úgy meg benne. Szóval én az egyébként most szomorú dolgot fogok mondani, az emberek nagy részében ezért nem hiszek, még ha új is, nagyon az környezetemben, meg számomra, nagyon-nagyon-nagyon meggondolom, hogy mit mondhatok neki el, mit nem. Nekem nagyon sokat kell azt bizonyítani, hogy tényleg a bizalmamat elnyerje egy számomra fontossá vált ember is. Fontos ez, mert főleg a mai világban aztán social médiát kiír bármit, nagyon sok ilyetről hallunk, visszajönnek az emberrel. Nehéz téma ez még, mert ugyanakkor bennem van az, hogy legszeresebben mindenkit átölelnénk, és hogy tök jó lesz minden, de sajnos ez nem így van. Ez aztán tényleg kell egy tudatosság, és egyébként az is nagyon fontos ez, hogy önmagadat ismerd, és hogy ne csapd be önmagad, merre is nagyon hajlandók, hogy nem baj, persze, meg tudjuk magunknak magyarázni, hogy na de mi hazudod? Nagyon sok ilyent hallottam már. Akkor már tök nyilvánvaló, hogy miért csinálja, de te akkor se akarod eljön, addig magyarázod magadnak, mi nem győzöd meg magad arról, hogy na, jó van, megértem, hogy miért hazudod. Nem. Nem.
1: Egyébként te jól ismered az embereket, vagy úgy gondolod, hogy jól ismered az embereket attól a szempontból, hogy kinek mondhatsz el olyan információt, tehát, hogy megbízhatsz benne?
2: Hát nyilván ehhez kell tapasztalást, ha most arra kérdezel, akkor igen.
1: Egyébként szerintem az egyik legjobb tulajdonság, vagy az egyik legjobb skill az az lehet az életben, hogyha az ember megtalálja azt a pár embert az életében, akikben megbízhat, igaza van abban, hogy megbízhat bennük, és a megfelelő embertől a megfelelő kérdéseket fel tudja nekik tenni. Szerintem az egyik legjobb dolog lehet az ő életében, ami történhet vele. Megvannak neked ezek az emberek egyébként?
2: Képzeld el, hogy 2 ilyen ember van. Az egyik az a Goda Krisztina, akivel dolgozom együtt a könyvemen, meg az egyik nevelőm, Babi, akinek tényleg kendőzetlenül mindent elmondatok, és nem kell attól tartanom, hogy ő bárkinek továbbadja, vagy ki használ. Igen.
1: Hát mondtuk a műsor elején, hogy fogunk beszélni a kedvenc filmbeli gonosz karaktereinkről. Én nekem onnan jutottunk el ideig, hogy kedvenc filmbeli gonosz karaktereink, hogy boncolgattuk egy kicsit, vajon miért tudunk az árulókkal azonosulni mi. A még egyel előtti adásban kértünk is tőletek a kedvenc pszichológusoknak a telefonszámát, hogy mi az árulókkal azonosulunk, megkérdeztük, hogy el kell-e mennünk. Még nem olvastam el azokat az SMS-eket, de kíváncsi vagyok. Írjátok meg nekünk a 06303030-as SMS számra, kaptatok rá még egy hetet, hogy szerinted baj van-e azzal, szerintetek, akik ebben a reality az árulókkal tudnak azonosulni. Szóval, hogy innen jutottunk el oda, hogy melyik filmbeli gonosz, akivel tudunk mi azonosulni. Nekem a legérdekesebb ilyen, az nem tudom, a hallgatók közül, vagy Csabi kilátta a Parfüm című filmet. A Parfüm című film szerintem az egyik legjobb film valaha, aki nem látta, annak érdemes megnéznie. Arról szól, hogy van egy hát most nagyon sokat tudnék róla beszélni, a lényeg az, hogy egy gonosz parfüm készítő fiúról szól, akinek hihetetlenül rossz gyerekkora volt, lehet, hogy nem is felelősségre vonható emiatt, mivel nem tudott egyáltalán semmit tanulni az érzékenységről, talán még pszichopata is, tehát egyáltalán nincs lelkiismerete, és a tökéletes, viszont neki van a világon a legjobb orra, neki van a legjobb érzéke az illatokhoz, és végül egy sorozatgyilkossá válik ő, aki a nők izzadságából, a félelmükből kiadott izzadságot gyűjti össze, és ehhez ugye meg kell őket találnia, meg kell őket ölnie, ez gyűjti össze egy parfümbe, és koncentrálja be egy kis üvegbe, és így készít parfümöt. Ez a Jean-Baptiste Grenoir, úgy hívják a karakterünket, hatalmas alakítás, benne van a filmben egyébként még az őt tanító, hát már mikor a megszületett ugye a főszereplő, már akkor a mester fölé nő, de elvileg ő a tanítója, ő a Dustin Hoffman játssza ezt a karaktert, mindenkinek érdemes megnézni, és ezzel a sorozatgyilkos karakterrel valahogy én tudtam azonosulni, talán azért, mert láttam azt, hogy nem számon kérhető, annyira rossz gyerekkora volt, tehát az anyja halpiacon dolgozott, és az volt a terve, hogy titokba megszüli a gyereket, és akkor abba a kosárba teszi, ból a hal belsőségek vannak, hogy azokkal együtt menjen a süllyesztőbe. Tehát annyira átéreztem azt, hogy őt senki nem szerette, és ezért vált ilyennél, hogy valahogy, ha nem is drukkolni tudtam neki, de tudom kedvelni a karaktert, persze ebben benne van a remek színészi alakítás, stb. Szóval nekem a Jean-Baptiste Grenoir főszereplő a Parfüm című filmből. Csabi, neked ki van ilyen gonosz karakter, akit így nagyon kedvelsz?
2: Nagyon érdekes, nekem a Joker című film. Egyébként tök érdekes, amit mondtál, mert egy és ugyanaz a főszereplőnknek az élete, a gyerekkora, a felnőtté válása. Jokernél is ez figyelhető meg, és aki alakítja a színész, szerintem zseniális. Nem véletlenül kapott érte Oscart. Igen, szóval, hogy a gyerekkori traumák egyébként mennyire, a gyerekkorod mennyire befolyásolja a felnőtt énedet. Nagyon érdekes, amit most fogok mondani. Képzeld el, hogy nekem a feltette a kérdés akkor a Kriszt, hogy Csabi, hogy ő nem érti azt, hogy hogy lehetek ilyen, hát ő mondta, hogy én kiegyensúlyozva tudatos meg ilyenek, hát nekem egy elmebeteg pszichopatának kéne lennem. A pszichológusok meg az egész rendszer szerint. És én erre azt mondtam nekem, Kriszta, mint mindenki másnak minimum két lehetőség van az életben. Hát nekem is, bárkinek is, hogy vagy olyan leszel, amilyen példát láttál, amiket tapasztaltál, vagy csak az ellenébe mész. Én az ellenébe megyek. És a Joker karakternél is olyan, főleg ugye most kijött a Joker film, ugye most a második része, az tulajdonképpen egy tárgyalásról szól, az évszázad tárgyalása, és ott nagyon-nagyon szépen meg van mutatva, hogy miért olyan a Joker, amilyen. Nem spoilerezek mellett, hogy mi nem láttak a hallgatók, vagy akár te se. Nagyon szépen bemutatja, és ugyanez derült ki ott is, hogy a gyerekkor, hogy nem beszámít, valaki szerint, az ügyvédje szerint nem beszámítható. Nem, hogy az ügyvédje szerint igen, nem beszámítható, viszont az emberek, aki nem a Jokernek drukkol, azok meg azt mondják, hogy direkt tudatosan gyilkol, tudatosan izé, és ebből egyébként érdemes ez miatt már megnézni ezt a filmet. Tehát, mert a pszichológiája tényleg egyébként nagyon zseniálisan van megcsinálva. És egyébként hát el kell, hogy mondjam, és ezt nem mondok újdonságot, egyre több az ilyen ember. Tudod? A sérült ember, a bántalmazott ember. Nem azt mondom, hogy egyre több gyilkos, de hogy is nem így értem, hanem az egyre több olyan gyermek, aki valamilyen szempontból bántva van. Akár mondjuk egy cyberbullying iskolai, akár otthon, olyan szegénység is közel játszik, nem tudják megadni neki ezt az egzisztenciát, nagyon sok mindentől függ, és én megmondom őszintén, hogy nagyon aggodalmaskodom ez miatt, hogy úristen, milyen jövőkép alakul ki a gyerekekben majd így felnőtt korukra, hogy mit szeretnének, mert már azért vagyunk be őszintén, hogy nagyon nem olyan, egyrészt nagyon be vannak zárva emberek, hiába annak ellenére, hogy egyébként megtökre nyitott a világ. Nagyon sok diszonáns dolog van egyébként. A lehetőség táráza nagyon nagy, de mégse találjuk a helyünket. Nagyon sok munkahely van, de mégis nehezen lehet elhelyezkedni. Szóval nagyon sok-sok kérdés van bennem ez miatt, és egyébként ez a stressz is, és ez felnőtt korban is nagyon, ez is kialakulhat felnőtt korban, nem kell feltétlen gyerekkori traumának lenni, hogy annyira a világunk egy ilyen bizonytalanságba megy minden szempontból, hogy az emberek bedepresszióznak, idegbetegek lesznek, kétségbe vannak esve, és egyszerűen olyan kvázi csúnya szóval állattá válnak, hogy nagyon nehéz ezt kordában tartani.
1: Igen, a Joker első része az valamennyire felszabadított ebből minket, ezt lehet mondani. Tehát ott a Joaquin Phoenix és Robert De Niro a végén ott nagyon két olyan karaktert testesít meg, aki a Robert De Niro a másként gondolkodó, máshogy viselkedő embereket, aki nem tud beilleszkedni abba a mókuskerékbe, amibe egyébként nem figyelünk a másikra, és nem szeretjük egymást, aki szélsőséges módon felhívja erre a figyelmet, és érdekes a kinézete, a stílusa, a beszéde, az válik nevetség tárgyává érdekessé, veszélyessé, mindenné.
2: Igen.
1: Pedig ott, mint a film is sugallja, Joker karakterével lehet azonosulni, és neki is van igaza. És neked ez a kedvenc filmbeli gonoszod, az egyik egyébként
2: igen.
1: Nekem is.
2: Igen.
1: Hát kedves hallgatók, írjátok meg a véleményeteket nekünk a 06303030-as telefonszámra arról is, hogy ki az a kedvenc filmbeli karakteretek, akivel abszolút tudtok azonosulni. Írjátok meg nekünk akár az árulókról a véleményeteket. Én nagyon szépen köszönöm, Csabi, hogy ismét bejöttél hozzám, gyere máskor is, és sok sikert kívánok neked mindenben, amit tervezel.
2: Köszönöm szépen, én is köszönöm a meghívást, és bármikor jövök hozzátok.
1: Mindig foglak hívni. A hallgatóknak azt üzenjük, hogy ne felejtjék el, hogy jövő héten is lesz regeneráció csütörtök este 8 után pár perccel. Addig is azt se felejtjétek el, hogy hallgassátok a 100.3 rádiódikket. Baranyi Rolandot és Baranyi Csabit hallottátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: rádió, rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik, süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
2: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapbéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 23-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc.

0: Mai vendégem Kalla Éva újságíró, aki korábban kutatta az 1956-os eseményekben résztvevő roma hősöket is. Tartsanak velünk a ma este folyamán! Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Köszönöm szépen Kalla Évának, hogy elvállalta a mai beszélgetést, erről fogunk meg beszélgetni, illetve a roma hősökről, akik érintettek voltak a forradalom és szabadságharcban.
1: Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak!
0: Mi volt ennek az előzménye? Beszéljünk egy picit erről.
1: A forradalom előzménye?
0: Igen.
1: A Petőfi kör, ez egy diák társaság volt, a Petőfi kör, és hát azért nagyon elégedetlenek voltak már, ugye Rajk Lászlónak az elítélése, meg a személykultusz és a többi, és egy tüntetést szerveztek október 23-án, Táncos Gábor volt ennek a Petőfi körnek a titkára, akit én jól ismertem annak idején, bár akkor még nagyon keveset tudtam a 56-os roma hősökről, sőt annyit tudtam, hogy a nagybátyám 56-os volt, de nem tudtam, hogy miért volt elítélve, fogalmam sem volt erről. És Táncos Gábor végül is 79-ben öngyilkos lett. Engem nagyon megviselt, mert nagyon kedveltük egymást, nagyon szerettem őt. De apám korabeli volt akkor ő. És aztán hosszú ideig szünet volt ezzel az 56-tal kapcsolatban. Még nem 2016-ban volt a 60. évforduló, és a Joka Daróczi János azt kérte tőlem, hogy írjam meg azoknak a romáknak a portréit, akik részt vettek ebben a forradalomban. Hát így csöppentem bele ebbe a kutatásba, tehát jártam levéltárakban, a hadtörténeti levéltárban, jártam a fővárosi levéltárban, az országos levéltárban, a történeti levéltárban, és még Egerbe is lementem, mert hogy a nagybátyámnak az anyaga az ott volt, ott van most is Egerben. Egyébként így nagyon érintettek voltunk még ebben az 56-ban, mert a férjemnek az unokatestvére is 56-os volt, Fátyol Istvánnak hívták. El is ítélték őt nagyon, és hát sok nem kapott munkát sokáig, végül villanyszerelő lett. Akkor, amikor kitört 56-ban a forradalom, ő a Falu Színházban volt, bocsánat, nem emlékszem pontosan, hogy melyik színházban, az ott a Madács térnél volt akkor, és benne volt ebben, ő volt az egyik kezdeményezője annak, hogy benne legyenek onnan a színházból ebben a forradalomban. Aztán miután bejöttek az oroszok november 4-én, akkor ő csatlakozott a Péterfi Sándor utcai csapathoz. Szerveztek egy tüntetést például november 23-ára, hogy ürüljön ki a város, hogy ne legyen senki az utcán, aztán nőtüntetést szerveztek, röplapokat szórtak, de aztán elítélték, sokáig nem kapott munkát, végül a klinikán lett villanyszerelő, és onnan ment nyugdíjba, aztán nem sokára meg is halt. A nagybátyám pedig Füzesabonyban volt. Nagyon érdekes, mert ez a Fátyol Pista, akivel mi nagyon sokat beszélgettünk, 56-ról soha nem beszélt, villanyszerelő volt, és ő is hát a Fátyol család, tudva lévő, hogy mindenki muzsikus. És a Fátyol Pista volt az, aki felhagyott ezzel a tradícióval, és villanyszerelő lett. A nagybátyám ugyancsak villanyszerelő lett, holott náluk is mindenki muzsikus volt, és hát ő neki egy ilyen botfüle volt, és a nagyapám úgy döntött, hogy akkor ő ne legyen muzsikus, legyen valami szakmája, illető is villanyszerelő. És a nagybátyámat én kérdeztem többször, hogy meséljen arról, hogy mi volt, miért ítélték el. Az első emlékem is ahhoz kapcsolódik, hogy nem az első, de azért egy meghatározó emlék, hogy a nagymamám meg a anyám ott kiabáltak, hogy ez apámnak a testvére egyébként, hogy hazajött a Zoli a börtönből, és szóval nem mondta el, hogy igazából, hogy mi történt, ezért is voltam olyan kíváncsi, viszont az, hogy én nem kaptam útlevelet 18 éves koromban, még szocialista országban sem, azért valószínűleg közre játszott ez is. Hogy a három lánya orvosok akartak lenni, és nem engedték őket, ápolónők lettek. Mind a hárman. Szóval azért ez is szörnyű, hogy nem tanulhattak úgy tovább. Na, lényeg az, hogy a Joka megkeresett engem, ez úgy kezdődött, hogy a Schmidt Mária felkérte a Bernard Gábort, szintén újságíró, felkérte, hogy 56-os hősökről készüljenek portrék, roma hősökről. És a Jokának szólt, hogy akkor csinálja meg ezeket a portréfilmeket, a Joka meg nekem szólt, hogy akkor kutassam föl, írjam meg a portrékat. Tehát így kerültem közel az 56-os hősököt. Nagyon izgalmas kutatás volt. Volt segítségem egyébként, már előtte az Őrsi László megkutatott egy csomó romát, viszont ahhoz, hogy mi ezt jól meg tudjuk csinálni, nekünk föl kellett keresni a családot, akik még emlékeztek rá. Egyrészt, másrészt a nem roma kutatóknál ugye van egy nehézség. Mégpedig az, hogy ők csak azt tekinthetik romának, mivel ismerettségük nincs, akiről a levéltárban, a vallatási jegyzőkönyvben, a periratokban le van írva, hogy cigány. Ha úgy is néz ki valaki, de nincs leírva, hogy cigány, akkor az már, azt ők nem írhatják le. Nem merik leírni, nehogy ebből probléma legyen. Viszont nekünk meg ez így sok nagy könnyebbség, hogy ismerünk egy csomó embert, kapcsolatokat. Például az egy jelszó volt 56-ban, hogy aki magyar velünk tart. És ezt Fehér Nándor mesélte el, hogy ő ezt hallotta, hogy a kocsiról szólnak le, jött a Rudas fürdőből át, és át Budáról Pestre, és hallotta, a kocsiról szóltak le, hogy aki magyar velünk tart. És azt mondja, hogy ne lennék én magyar, és 15 éves volt, 14 éves volt, 15 fiatal gyerek, és hát ő bizony fölment arra az autóra. Na, és hát ez igazából a romáknak ez volt a lényeg, hogy ők magyaroknak tartották magukat, és hogy a hazájukért készek voltak akár az életüket is adni. És így történt meg, hogy nagyon-nagyon sok roma volt, létszám arányaiban is nagyon sokan voltak. És Budapesten voltak különböző ilyen forradalmi központok, mint a Korvin köz, aztán a Nőszabadságház, itt a Blahán például, vagy a Szénatér, a Ferenc tér, és hát minden helyszínen Soroksár, Erzsébet, minden helyszín, keleti pályaudvar, Péter Fisek, minden helyszínen voltak romák, és jócskán voltak romák, a legtöbben persze a Corvin közben voltak. A Corvin közben a nyomortelepekről nagyon sokan, muzsikus romák, nagyon sokan voltak. Borzasztó rossz volt az élet akkoriban. A megélhetés volt szörnyű. És nyilván a romáknak még nehezebb volt. Még nehezebb volt azoknak, akik ezeken a nyomortelepeken laktak, a Mária Valéria telepen, az Augusta telepen, ott Soroksáron is. Szóval nagyon-nagyon nehéz volt, és rögtön már 23-án csatlakoztak a forradalmárokhoz. A Kilián laktanya, az Üllői út sarkán, ott is voltak romák, akik ilyen munkaszolgálatos katonák voltak, mert hogy akkor még volt ilyen munkaszolgálatos katonaság, és azok is csatlakoztak, és elmentek a fegyvergyárba, ami nem fegyvergyár volt a neve, hanem valami más, valami edénygyár, vagy nem tudom, lámpagyár, igen.
0: Soroksári úton?
1: Soroksári úton lámpagyár, de ott voltak a fegyverek, ott gyártották a fegyvereket. Oda mentek, elvették a fegyvereket, és mentek a rádióhoz. De sokan, például a Bályi Mátyás, csak így hirtelen, aki eszembe jut. Szóval, na, akkor mi a Jokával 21 portrét készítettünk tulajdonképpen a terrorházának készítettük. És hát én rettenetesen élveztem ezt a kutatói munkát. Nagyon izgalmas volt. És az, hogy megtudtam, hogy a családtagok mit csináltak, hogy a nagybátyám például, ő akkor volt ott Füzesabonyban, egy tűzértelep, ott dolgozott, mint villanyszerelő, és hát meghallotta, hogy valami készül a tanácsházán, akkor az volt, és volt Füzesabonyban egy kovács, hullarészegre itta magát, és azt mondta, hogy ő most bemegy, és lövi a párttitkárt, meg a tanácselnököt, és a nagybátyám, ja, hogy a saját fegyverükkel lövi le őket, és a nagybátyám bement ezzel a kovácssal oda a tanácsházára, a pártitkár is ott volt, és tulajdonképpen elvette tőlük a fegyvert, hogy nehogy ez a kovács el tudja venni, és lelője őket. Tehát ez volt az egyik bűne. Aztán ő is a nemzetőrökhöz csatlakozott, úgyhogy ez volt, azt mondták, hogy ahelyett, hogy a kovácsot szerelte volna le, hanem elvette a fegyverét azoknak, akik azzal meg tudták volna magukat védeni. Tehát ő nem akarta, hogy ott egyáltalán meghajjon valaki, mert akár a tanácselnök is lelőhette volna a kovácsot. Ez volt az egyik, a másik viszont volt olyan, hogy meg akarták lincselni ott a zsidókat. Volt néhány zsidó, akik visszatértek a holokauszból, és meg akarták őket lincselni, és ő ezt megakadályozta, megvédte a zsidókat. Szóval ezért ítélték el, 4 évre ítélték, és aztán azt hiszem, hogy 3 év múlva szabadult. Tudni kell például azt is, hogy Soroksáron jöttek keresztül a szovjetek a Budapest belvárosa felé. Soroksáron voltak külön cigány csoportok, Strausz Károly volt az egyiknek a vezetője például, és ő volt, ez a csoport volt, aki utoljára letette a fegyvert, mert ahogy bejöttek az oroszok november 4-én, akkor már nagyon sokan elmenekültek november 4-én, és a további napokon. November 11 volt az utolsó nap, amikor Strausz Károly letette a csoportjával a fegyvert. A végsőkig harcolt, és árulónak tartotta azokat, akik ott hagyták a forradalmat. De például a Fátyol Károlyék is, ők is az utolsók között hagyták abba ezt a forradalmi tevékenységet. És volt egy cikkem is, hogyha Strauss Károlyon múlt volna, ő nem tette volna le a fegyvert, még a túlerővel sem. Hát gondold el, hogy a világ legnagyobb hadseregével szemben védekeztek ezek az emberek, vagy álltak szembe velük, és megpróbálták megakadályozni, meggátolni, hogy elfoglalják Magyarországot, hogy leverjék a forradalmat. Erről például, erről sem esik szó a tankönyvekben, hogy és még nem beszélve arról, hogy a romák nem vallottak egymásra, a társaikra, a többségi társakra sem vallottak. Született egy börtönvers. A Váci börtönben volt egy kis cigány, úgy hívták. A kis cigányt agyongyilkolták a börtönőrök, vallatták. Nem vallott, öngyilkos lett. Inkább, mert nem bírta, nem tűrte a fájdalmat, erről szól ez a vers. Azt már nem bírta ki, de akkor sem vallott. Inkább öngyilkos lett. És nagyon sokan adták az életüket ezért a forradalomért. Na, és akkor visszatérve arra, hogy három kivégzett áldozatról tudunk. De tudjuk azt, hogy az utcákon is sokan haltak meg. És én közel 100 embert számoltam meg, romát, akik az utcákon haltak meg, vagy a sortüzekben haltak meg. És ezért van előnyünk a kádzsó kutatókkal szemben, mert például a salgótarjáni sortűzben volt egy fényes nevezetű testvérpár, tudod, azt lehet tudni, hogy kiket öltek meg ott ebben a sortűzben, és nézem, Fényes Salgótarján, anyja neve Botos. Akkor ez roma. Addig nyomoztam, míg ki nem derítettem, hogy kicsodák ők. Kiderült, hogy a salgótarjáni prímásnak a gyerekei voltak, Fényes Misi ennek a prímásnak a fia, tehát tulajdonképpen a nagybátyja is, a nagynénje halt meg. Fotókat küldött róluk, levelezés. Ehhez nem tudnak ők hozzájutni, a nem roma kutatók. Mégek.
0: Az az igazság, hogy sokan gondoljuk azt, hogy ez a távoli régmúltban történtek ezek az események. De amint hallja ezeket a történeteket, ezeket a személyes beszámolókat, az ember utána mégiscsak az a gondolata, hogy nem is volt ez olyan messze. És igazán húsba vágó, hiszen a saját rokonaink is érintettek ezekben az eseményekben. Akkoriban azért valójában egy diktatúra ellen tiltakoztak, ami megnehezítette az ő életüket, ami ellehetetlenítette a jövőjüket, és próbálták egy picit jobbá tenni.
1: Igen, abban reménykedtek.
0: Legalábbis ebben reménykedtek.
1: Abban igen, reménykedtek, hogy jobb lesz az élet, hogyha ennek a sztálini berendezkedésnek, a személykultusznak így vége lesz. Hát aztán jött a megtorlás természetesen.
0: De valahogy az egész utána következő időszak, ami tulajdonképpen szintén egyfajta uralom volt, hogyha lehet ezt mondani, egy diktatúra volt, így van, ahol sok embernek bevonták az utazási lehetőségeit azzal, hogy nem kapta meg az útlevelét esetleg, és ez egy művész számára, ez egy borzasztó dolog. De nem csak a művészek jártak így természetesen. Tudnánk esetleg néhány ilyen példát mondani ezzel kapcsolatban, hogy kik voltak még ebben így érintettek?
1: Azok, akiket elítéltek, azok priuszosok maradtak, de még a családok is.
0: Ez a szomorú benne.
1: Hogy hát egyrészt az, hogy nem kaphattak munkát. Hogy például ott van a Dilinkó Gábor, aki Bizsu néven ismerte meg a nagy közönség. A Dilinkó Gábor egyébként festőművész volt, de 56-ban jelentős szerepe volt az 56-os forradalomban. A Korvin közben harcolt. Úgy került oda, hogy a Kócos volt tulajdonképpen a hát felesége, vagy valami ilyesmi, össze voltak állva, és terhes volt a Kócos. A 4 hónapos terhes volt, és ez a lány beállt oda a Corvin közbe, a Gábor meg elkezdte őt keresni. És akkor ő megtalált ott a Corvin közbe, és csatlakozott a forradalmárokhoz. Nagy szerepe volt abban, hogy a magyar orosz foglyokat, akiket ők elfogtak, kicseréltek magyarokra, vagy visszaadták az oroszoknak. Elkísérte őket a Margit hídra. Van is emléktáblája a Corvin közben, a Kócosnak is, a Szabó Ilonka nevű, de Kócosnak ismeri mindenki. És Kócost lelőtték. Dum-dum golyóval lőtték le. Az egy olyan lövedék, amikor behatol a testbe, akkor szétnyílik, mint egy ilyen rózsa, és onnan már nem tud kijönni. Azzal lőtték le, a ávósok lőtték le egyébként a Szabó Ilonkát. Aztán a Dilinkó nagyon sokáig volt börtönben, és amikor kiszabadult, akkor nem kapott ő sem munkát nagyon sokáig. Végül IKV-nál volt, sokan kaptak ott végül az IKV-t, tudod, utcaseprés meg ilyenek, az IKV-nak hívták akkor, és aztán ott érte egy baleset, és a baleset után kezdett el igazából festeni a Gábor, és újjal festett, mert megsérült a keze is, és újjal kezdett el festeni. Most egyébként a Bársony János regényt ír az ő életéről, a Dilinkó Gábor életéről. Most a Corvin közbe visszatérve, ott voltak nők, voltak férfiak, romák, akik nek az volt a feladatuk, hogy élelmezzék a forradalmárokat. És hát ahhoz, hogy élelemhez jussanak, nyilván fel kellett törni élelmiszerraktárokat. Na most ezek a nyomortelepről jöttek, mint például a Bari Antal, Lóli Gyula, azt hiszem, régen volt, 10 éve volt, amikor én ezt kutattam. Na, és őket azért ítélték el köztörvényes bűnözőként, többeket, például a Hrozova Erzsébetet is, aztán volt egy cigány asszony, aki cigány Manci néven került be a köztudatba. Azért ítélték el őket köztörvényes bűnözőként, mert hogy kifosztották ezeket az élelmiszerraktárokat, vitték a forradalmároknak, élelmezték őket, de ezen kívül a nyomortelepen is éhezés volt, és ott is osztottak konzervet, ilyesmit. És ezért. Szóval egyébként mindegyiket, a forradalmárokat általában köztörvényes bűnözőként ítélték el. Ez a bizonyos Tucsek vérbírónak hívták.
0: Amellett, hogy tulajdonképpen akiket elítéltek, és így nem csak ők, hanem a családjaik is szenvedtek ezeknek a megtorlásoknak a tetteitől. Nagyon sokan elmenekültek Magyarországról 56-ban, több mint 200 ezeren bizonyos felmérések szerint. Köztük volt például Cifra György is, aki 56-ban valahogy olyan részese volt ennek az egész esemény sorozatnak, hogy az előtte való este 22-én Bartók második zongora versenyét játszotta a Zeneakadémián, ahol szintén valamiféle forradalmi hangulatba került a közönség.
1: Igen. Igen, azt mondják a történészek, hogy olyan úgy feltüzelte a közönséget, hogy része volt abban, hogy ez a forradalom kitörjön. És hát 56-ban, ahogy kitört a forradalom, 23-án ő fogta magát és lelépett. Tehát kiment, még akkor nyitva voltak a határok, el tudott menni. De hiszen tudjuk, hogy előtte ő volt Recsken is. És milyen jövő várt volna itt rá a a cifrára, így meg világhírű lett.
0: Elég szomorú sors. Igen, tulajdonképpen itt, az övé az előtte lévő időszakban.
1: Az előtte,
0: viszont, igen. Viszont amint kiment, tátkarokkal fogadták először is Bécsben, ahol hatalmas koncertet szerveztek neki, majd Franciaországban is néhány héttel később. Tehát a történelem végül is valahol őt igazolta, hogy így cselekedett.
1: Igen, hát...
0: Hiszen ott tudott kiteljesedni a művészetével.
1: Mert hogy itt a Zeneakadémiára nem jutott be, nem koncertezhetett, bárokban, nem is tudom, mik voltak akkor, cukrárdák, vagy...
0: Igen, bárokban muzsikát.
1: Meg bár,
0: sokat,
1: meg ilyenekben muzsikát, ilyen vendéglátózott. Ekkora művész.
0: Tehát, de gondolom nem csak ő járt így ezzel a kérdéssel, nem, hanem akkor, sokan mások, sok zenész kiment akkor.
1: Akkor nagyon sok zenész kiment, főleg Kanadába, de mentek Németországba, tehát Nyugat-Európába sokan kimentek. Ismertem egy olyan romát, aki a Dombi Lajos, aki Torontóba ment ki akkor, aztán a 90-es évek után hazajött, és akkor igen, mert azért az a közösség, ami itt van például a zenészeknél, az a cigány zenész közösség, azért az hiányzik az emigrációban. Nagyon tud hiányozni, gondolom én. Nem voltam soha emigrációban, de biztos, hogy a honvágy az nagyon, nagyon kemény dolog lehet.
0: Tehát egy idegen országban, egy idegen nyelven beszélni nap mint nap,
1: igen,
0: távol esetleg a családtól pontosan, ez egy szörnyű élmény lehet. És akkor beszéljünk arról is, hogy minden ilyen nagyobb eseménynél, amikor ilyen közügyeket érintő problémák merülnek így a felszínre, akkor a romák azért mégiscsak tudják, hogy kihez kell állniuk. Tehát milyen ország szülöttei. Ez például Romániában is, akkor volt egy ilyen történet még a 80-as évek végén.
1: Forradalom.
0: Igen, pontosan, igen. A forradalom.
1: Igen, a Pucsi Bélára gondolt.
0: Igen.
1: Aki azt mondta, hogy ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok. De biztos tudsz róla, hogy van emléktáblája már, még annak idején a Sötét Jenő intézte, hogy legyen a nyugati falán. Uh-huh. Mert hogy azért annyira mégse volt magyar, hogy amikor átjött Romániából Magyarországra, hajléktalan lett. És a nyugatinál volt hajléktalan. Nem kapott lakását. Utólag most már megbecsülik őt is. Szóval nem becsülték meg ezeket a romákat, meg hát említetted, hogy ezekben a nagy történelmi eseményekben részt vettek a romák. Részt vettek. Már a Rákóczi szabadságharcban részt vettek. És bizonyára tudod azt is, hogy akkor a Habsburgok elkobozták a tárogatókat, fölgyújtották, kikőrizték meg a tárogatót. Hát a romák. Pedig nagyon súlyos büntetés járt érte, akár halállal is járhatott volna, hogyha megtudják, hogy tárogatót rejtegetnek. Aztán 1848-ban rögtön elő is kerültek ezek a tárogatók, és rögtön ott is voltak a romák, nem is kevesen, 6000 muzsikus roma vett részt a 48-as szabadságharcban. 56-ban ugye három embert végeztek ki, romát. De ez a szám nem valós. Mert az én kutatásom szerint 16 romát végeztek ki. Most ehhez nekem még kellene, hogy legyen egy kutatásom. Nagyon remélem, hogy most a 70. évfordulóra megint kiírnak egy pályázatot, és akkor én ezt meg fogom pályázni, mert hogy ennek utána kell járni. Meg kell keresni a családjukat, azoknak az embereknek a családját, akiről én feltételezem, hogy roma. És honnan feltételezem? Onnan, hogy van egyszer egy név, hogy például Bódi. Mert van ilyen név, hogy Bódi, őt is halálra ítélték. Nézem az anyja nevét. Nézem, hogy hova való. Uh-huh. És akkor már az anyja nevéből is ki lehet következtetni, meg hát ott vannak a fotók is róluk. Úgyhogy, de azt én csak azt akkor tudom igazolni, bebizonyítani, hogyha beszélek a családdal, másként nem tudom, mert nincs leírva róluk a levéltárban, hogy cigány. Nekem viszont be kell ezt bizonyítani.
0: Miért fontosak ezek a kutatások? Miért fontos, hogy emlékezzünk?
1: Minden népnek szüksége van arra, hogy legyenek példaképei. Egyrészt, másrészt 600 éve élünk Magyarországon. 600 éve ez a hazánk. Nyilván 600 éve még nem kellett volna, hogy legyenek például intézményeink, de 600 éve nincsenek intézményeink. Hogy mire jók ezek az intézmények? Erősíteni egyrészt megmutatni magunkat. Megmutatni, hogy nem olyanok vagyunk, mint amilyennek elképzelnek bennünket. Nem azokkal a sztereotípiákkal, előítéletekkel bírunk, nem azok a tulajdonságaink, amiket gondolnak rólunk, amik elterjedtek ebben az országban. Másrészt, ha jól meggondolod, nagyon sokan szégyellik például az, hogy cigányok. Miért is ne? Hát hiszen semmi jót nem lehet róluk hallani. Hát ezért kell tudatosítani a cigányokkal is, a nem cigányokkal is, a többségiekkel, hogy van itt a cigányoknak egy olyan kultúrája, amit érdemes megismerni, van itt a cigányoknak olyan történelme, közös történelme a magyarokkal, amit érdemes megismerni, hogy a romák mindig a magyarok mellett álltak. Mindig a magyarok oldalán álltak. És mindig a magyarok oldalán harcoltak. Ha belegondolsz, hogy amikor a németek ellen, a Habsburgok ellen volt a reformkor, hogy német nyelvű volt addig minden, és akkor a romáknak is köszönhető az, hogy ébren tartották a magyarokban a magyarságot. Nem csak a magyar reformereknek, hanem azzal a zenével, amit ők akkor tulajdonképpen kialakítottak a magyarokkal, a verbunkos, hiszen te ezt pontosan tudod, még filmet is csináltunk erről közösen, a Liszt
0: kapcsán, így van.
1: Liszt kapcsán, igen, hogy mennyire fontos volt ez, hogy a romák ezt tulajdonképpen egyikük nélkül sem jöhetett volna létre. Mint ahogy Spanyolországban sem jöhetett volna létre a flamenco, a cigányok és a spanyolok nélkül, bár az is sok összetevős zene. Na, ami nagyon fontos volna, hogy iskolákban tanítsanak a közös történelemről, meg a cigány kultúráról, hogy a gyerekek, a cigány gyerekek azt érezzék, hogy nekik is van mire büszkének lenni. Hogy jót tanuljanak a romákról, mert csak rosszat hallanak, tolvaj, stb. Nem akarom felsorolni, hogy mi minden rosszat hallanak magukról a cigány gyerekek az iskolában is. A pedagógusok részéről is gyakran. Hát ez nagyon fontos volna.
0: Mire lenne szükség még a jövőben, hogy elérjük ezeket az eszméket, ezeket a gondolatokat, hogy az elfogadás az egy természetes dolog legyen? További kutatások természetesen azok?
1: Hát egyrészt további kutatások, intézmények és média. Nagyon fontos volna a média. Tudjuk, hogy a médiában sem szerepünk jól, és nem feltétlenül kellene, hogy kifejezetten cigány újság legyen, cigány televízió, s a többi nagyon fontos, hogy legyen, de annak a tartalma is nagyon fontos, hogy mi legyen benne. például az ilyen műsorok, amit most te csinálsz, vagy ami van, ez a Roma Szalon kökénypanni is, amit csinál, ezek nagyon fontosak megmutatni az értékeinket. Mert hiszen azzal lehet igazán megmutatni, hogy kik vagyunk az értékeinkkel. Most például a Józsefvárosi újságba fogok írni egy kisfiúról, a Duka Lacinak a kisfiáról, biztos ismered, és azon gondolkoztam, hogy úgy fogom kezdeni a cikket, hogy nem tévedek nagyot. Akkor, hogyha azt mondom, hogy Józsefvárosban a 1 kilométerre eső tehetségek száma a legnagyobb. De azt hiszem, tényleg nem tévedek. Tehát rengeteg tehetség van, rengeteg fiatal tehetség. Most, hogy készítem ezt a muzsikusok albumát például, elképesztő, hogy azok a romák, akikkel beszéltem, hogy kiderül, hogy akik sima mezei cigányzenészek, akadémiát végeztek, zenei tanárképzőt végeztek, főiskolákat, szóval hihetetlen, hogy milyen képzettek. Amiről szintén nem tud a nagy közönség, hogy mennyire tanult emberek. Szóval nagyon fontos, hogy ezt azért meg kéne mutatni nekünk.
0: Én azt gondolom, hogy a beszélgetésünknek a konklúziója mindenféleképpen az, hogy először is a romák itt vannak közöttünk. Itt vannak az országért, és nem csak a művészetekben, hanem minden egyéb téren, és tulajdonképpen így alkotunk egy igazi magyar társadalmat, nemzetet. Mi lenne esetleg az üzeneted?
1: Az, hogy a romák nagyon sokat adtak a cigány kultúrából a magyar kultúrához. És ezt tudatosítani kell mindenképpen, minden eszközzel, amilyen eszközzel csak lehet.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Mai vendégem Kalla Éva újságíró volt, és az 56-os Roma hősökről emlékeztünk meg.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bács Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napon a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
4: Kikere man! Dragon es unto nedevle sara kavtume. Rolazzo pa ungro. Kadigili mi shavlas moro signo kal. O Giorgio! Taimuri

100.3 Rádiódik.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Ezzel a dallal nagyon-nagyon sok szeretettel

Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat.

0: podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: A vízügy szakemberei készen létben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készen létbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapbéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádió Dikben.
1: Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
5: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged, drága testvérem.
6: Shabbat shalom, o déltezsut éjszakon ész.
5: Amen, amen. A déltezsú tívitút. Természetesen cigány nyelven szólalt meg a testvérem, mert egy olácigány fiú, és amikor olácigány egy másik olácigány társaságában van, vagy olyan, aki érti a nyelvet, akkor nem bírja ki, hogy ne cigányul beszéljen, de most szeretnélek megkérni téged, hogy magyarul folytassuk az interjút azért, hogy minden hallgató értse, amit mondunk. És te egy nagyon keresztény srác vagy, több videódat láttam, hogy kint voltál Izraelben is, majd mesélsz erről is nekünk, de ne csapjunk bele így ennyire a közepébe, hogy rögtön a jelenről beszéljünk. Arra lennék kíváncsi, hogy te hogyan nőttél föl, milyen volt a te gyermekkorod, mostanra követhetünk téged, akkor azt láthatjuk, hogy egy nagyon sikeres, jó módban élő, áldott úriember vagy.
6: Dicsőség a mennyei atyámnak.
5: Amen. De viszont a gyerekkorodról beszélj nekünk egy kicsit. És gyermekkorodban milyen volt az Isten képed?
6: Rendben. Először is hagyj köszöntsem a hallgatókat, és akik az utakon vannak, illetve akik esetlegesen kórházban vannak, vagy imádkoznak az Úrhoz. Kérem a mennyei atyámat, Ábrahám, Izsák, Jákob istenét, Izrael istenét, hogy nagyon sok ember, aki esetlegesen most adja magát az Úrhoz, és bármi olyan egyéb dolog történt az életébe, hallja meg Izrael istenem az ő kérését, segítse meg a mennyei atyám, kik az úton vannak, vezetnek, hogy szerencsésen az ő életükbe

0: mindig célt érjenek, és kérem a mennyi atyámat, a názáreti Jézus, hogy akik meg műtétre várnak, segítse meg a mennyi atyám, hogy egészségesen túléljék. És segítse meg a mennyi atyám, hogy mindannyiunknak az életébe jelen legyen, és az ő szent nevét zengedezzük, mert ahol az Úr van, ott a szeretet van.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Hát hol is kezdjem nektek? Mi 9-en vagyunk testvérek.
1: Édes testvérek?
0: Édes testvérek, igen.
1: Azt a mindent.
0: 5 fiú, 4 lány. És mi Sárbogárdon laktunk. Majd utána anyu valamilyen oknál fogva apuval szétváltak, ugyebár. Addig, amíg apuval voltunk, megmondom az őszintét, aranycsörgőbe születtem. Tehát minden, amit az Úr adott és teremtett a földön, minden adott volt nekünk. Igen ám, csak ugye a rossz belekontárkodott a mi életünkbe, és sajnos apukám paráználkodott, nyugosztalja az Isten, mert meghalt egy 10 évvel ezelőtt.
1: Isten nyugosztalja.
0: És sajnos, ugye anyu mind keresztény, hölgyemény, tehát ezt nem bírta elszívelni. És úgy gondolta, mert ugye benne van a Bibliában, és ne paráználkodjál. Ha valaki megbotránkoztassa az életet, és nem az Úrnak tetsző életet él, tehát benne van a Bibliában, akkor váló levelet adjon, ha jól tudom.
1: Így van.
0: És bocsássa meg az Úr, hogyha nem jól beszélek. És hát szétmentek, akkor ugye elkerültünk Ercsibe. És ott megmondom az őszintét, ugye anyu egyedülállóként semmilyen szakma, semmilyen végzettsége nem volt szegénynek. 9 gyerekkel volt, tehát 33 évesen vált el. Mi kis aprók voltunk, tehát egyedül a nagy nővérem, illetve a bátyám, akik 10 pár évesek. És ahogy oda kerültünk, nagyon nehéz volt nekünk. Tehát főleg apa nélkül nem voltam ott, amikor bármi olyan jellegű dolog történt, hogy szükségem lett volna apukámra, hogy megbeszéljem vele az örömömet, a bánatomat, vagy esetlegesen, hogyha elestem, akkor felsegítsen engem, és akkor jó szavakkal megvigasztaljanak. Vagy hogyha bármi olyan fontos kérdés merült föl bennem, akkor kérdezzünk tőle, illetve a többi testvéreim is. Én nagyon imádtam, és nagyon szerettem apukámat. De igazándiból egy hatalmas nagy csalódás volt számomra. Nem tudom elmondani, de minden gyermek ugye szerette a szüleit, ahogy én is. Jó kapcsolatunk volt. De ahogy teltek az idők, és ahogy mi nőttünk föl, és anyu minden erejével megpróbálta a legjobbat kihozni belőlünk, és mindent, amit anya egyedülként, illetve tehát mondhatni azt is, hogy apaként is helytált, hála Istennek tudott nekünk egy ingatlant venni, illetve a nagypapám és a nagymamám, a nagybácsikáim, nagynénikéim, a kuzinjaim, rengeteg sok segítség volt, hál' az Istennek. Ez ugye ezelőtt 15-20 évvel ezelőtt volt. Ugye akkor tudni illik abban az időben, és idézőjelesen mondom, sokkal, de sokkal nagyobb volt. Én úgy gondolom a cigányságban az összetartás. Volt szeretet, volt együttérzés. Én úgy gondolom. De természetesen a mai időnek megfelelően vannak olyan társaság, ahol még mindig együtt vannak. Csak ne szaladjuk előre, maradjunk a témánál. Tehát azt akarom mondani, hogy mi, ahogy felnőttünk, hát betöltöttem a 14 éves életkoromat, képzeld el, Armando, és szólt a kuzinom, ő nagyobb volt, te Attila, szeretnél dolgozni? Tehát mondtam neki, igen, tehát unjongtam, és örültem, mint amikor a gyerek megkapja azt a nyalókát a boltba. És elmentem dolgozni. A legelső fizetésemet, amit kaptam, abban az időben 60 000 forint volt, ami nagyon nagy pénz volt, és hatalmas nagy boldogság. Hát én mondtam anyukámnak, anyu, itt van 55 ezer forint. 5000 forintot vennék ki, anyu, hogy én a kuzinjaimat hagy hívjam meg pizzázni. Mert nagyon nagy dolog volt az, hogy mi elmentünk pizzázni. Az, hogy csokit tegyünk, az, hogy szép ruhába járjunk, eljünk. Ez mind álom volt. Vagy esetlegesen, hogy autó. Hát örültünk, hogy a buszra tudtunk ülni. Tehát olyan világot éltünk. Hála legyen a mennyei atyámnak, ezt azért mondom, Armando, mert az Úr szeret minket, és gondja van a legkisebbtől a legnagyobbig. És minden nap annyi mannát adott nekünk, amennyi szükséges. Se nem többet, se nem kevesebbet. Ugye mi, amen, legyen áldott a mennyi atyám.
1: Egy pillanat, bocsánat, hogy félbeszakítalak, drága testvérem. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk, kedves hallgatók. Továbbra is Attila lesz a vendégem.

0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Attila az én vendégem, Anthony Attila. Köszöntelek téged nagy szeretettel, és az előző szegmensben a szavadba vág, hiszen elmentünk zenélni, úgyhogy kérlek, folytasd.
2: Mi kaptunk egy talentumot az Úrtól, és ezt azért mondom olyan lelkesen, hála legyen a mennyi atyámnak, mert anyu egyedülként válvetve harcolt miértünk az életbe, hogy felneveljen, és mindent, amit ő szülőként egyedül ő tudott adni nekünk, és minden erejével azon volt, hogy ne nélkülözzünk. Igen ám, de 9 gyereknél nagyon komoly. Tehát, hogy mindenkinek azonos dolgokat kapjanak. Na, hála Istennek, a testvéreim, mind a nővéreim, mind a bátyáim együtt elmentünk dolgozni, képzeld el, Armando. És az ingatlan, ugye anyám olyan ingatlan vett, hogy nem kacsalában forgó kastélyt. De mi örültünk, mert az a ház tele volt gyerek kacajjal, zsibajjal. És mi örültünk nagyon, hogy van egy házunk külön. Ugye nem kellett a nagypapánál és a nagymamánál lakni. És képzeld el, beszéltem a bátyámmal, a nővéremmel, mondom, mit szólnátok ahhoz, hogyha félreraknánk a pénzt, és felújítanánk az ingatlant. Tovább megyek, nem volt fürdőszoba se bent, Armando. Tehát lavorba fürödtünk, és úgy képzeld el, hogy igazándiból még víz se volt bent maga a telken, tehát nemhogy a házba. És akkor az állomásra jártak anyuék vízért, képzeld el. Ezt csak azért mesélem el, mert mindenki a színházat látja. Az, hogy én hova járok, meg miképp. Az, hogy a színfalak mögött mennyi munka van, és mennyit megyek én mindazokért a dolgokért, hogy egy gyönyörű, szép életet biztosítsak a családomnak, az rengeteg, rengeteg, rengeteg munka. Na most visszaugrok akkor oda. Igen ám, én nem szégyellem egyébként, Armando. Én a mai napig azt mondom, visszamennék abba az időbe, mert nagyon sok volt a szeretet, és az összetartás. És ugye megbeszéltük ezt a testvéreimmel, és hála legyen a mennyi atyámnak, a rövid időn belül, tehát számosítok is, 3 hónapon belül gyönyörű szépen az egzisztenciális körülményeink a mai trendnek megfelelően biztosítottuk, aminek nagyon örült édesanyukám. Szívből örült. Na ugye telt múlt az idő, én jártam iskolába. Tehát iskola mellett én jártam dolgozni is. Uh-huh. Nem vetettem meg a munkát. Soha az életben. A munka az nem esít. És ahogy jártam az iskolába, délután 2-kor végeztem a középiskolába, és elmentem dolgozni. Este 10 óráig. Majd utána, igaz, minden áldott nap ugye volt egy 0. órám, és nehezen bírtam, mert Dunajvárosba jártam iskolába. És hála az Istennek, ezt azért mondom, mert mi büszkék vagyunk, hogy nekünk van iskolánk. És igenis, nekem minden álmom az volt, hogy lerakjam az én szakmámat, hogy ügyvéd legyek. De valamiért nem sikerült, de a lényeg az, hogy érettségim van. Tehát 12 iskolám van, illetve tudtam ösztönözni a többi testvéreimet, a velem egykorúakat, hogy menjünk tanulni, mert muszáj tanulni, muszáj művelődni, és a későbbiekben mi valószínűleg ezt meg fogjuk hálálni, hogy mi abba az időbe le tudtuk rakni egy szakmát, az asztalra tudjuk tenni. Az, hogy nehéz gyerekkorunk volt, és nem tudtunk esetlegesen, például nekem minden álmom az volt, hogy ügyvéd legyek, és nem bírtam lerakni csak egy érettségit. Én büszke vagyok rá, hála legyen a mennyei atyámnak. És őszinte vagyok, a többi srácoknak is sikerült mind az érettségi, mind a szakmabeli dolgok. Rengeteg srácokkal találkoztam az elmúlt 15 évben, mert képzeld el, Ármandó, tehát nagyon sokan vagyunk testvérek, hála legyen a mennyi atyámnak. 15 éve nem találkoztam egyetlen egy testvéreimmel se, mármint kuzinjaimmal. És most az elmúlt 2 évben találkoztam velük, és beszélgettem velük rengeteget. Tehát megittunk egy vizet, vagy beültünk egy étterembe, és megosztottuk egymásnak a gondolatait, hogy kinek hogy alakult az ő élete. És örömmel veszem, és megint csak odajuk adok ki, hogy dicsőség a mennyi atyámnak, mert az Úr szeret minket, mert mindenkinek az élete bőséges és áldott. És senkinek az életébe én is úgy látom, és azért mondom, hogy jó ez a Facebook, Armando, meg ezek a platformok, mert ha nem is vagyunk minden nap telefon közelbe egymással, vagy nem vagyunk minden nap testi kapcsolatba, de a platformokon végig tudjuk vezetni az életsorsunkat. És látom, és nagyon örülök neki. És mostanában egyre többet így beszélgetünk, hogy esetlegesen nem tudunk elmenni egy szaunába, vagy teniszezni, vagy focizni. Tehát amit az Úr megenged, de az a lényeg, hogy együtt legyünk, és dicsőítsük a mennyi atyánkat, Ábrahám, Izsák, Jákob istenét. Mert az Úr, amit mondott Ábrahámnak, az akkor is az, most is az, és az Úrnak a szava az mindig igen. Amen. Csak mi emberek olyanok vagyunk, hogy sajnos őszinte vagyok, és azért építem fel így a beszélgetésem, Armando, mert én szeretnék egyenes lenni, nem szeretnék köríteni. Nem szeretnék egy olyan látfestést magamról festeni, ami nem valóságos. Én az Úrba vagyok, legyen áldott a mennyi atyám, és akkor nem lenne hiteles, amit én beszélek. Én nagyon örülök a gyermekkoromnak, én imádtam, szerettem, de természetesen ez azért volt, Armando, ez a nehéz gyermekkorunk, és illetve a többi kuzinjaimnak, mert sajnos a szüleink nem mentek iskolába. Tehát igenis szeretném mindenkit arra ösztönözni, hogy mindannyian, akinek van gyereke, vagy gyerek előtt a vállalás, hogy igenis támogatják ezerrel az iskolát, és ez nem azért van, mert az ember rosszat akar nekik, hanem azért, hogy az életben meg tudják állni az ő helyüket. Rengeteg olyan kis rácokkal beszélgetek, Armando, amikor lemegyek Nyíregyházára vagy vidékre, és sajnos a szókincsük nem engedi meg nekik, hogy esetlegesen úgy beszéljenek. Próbálom úgy elmondani a történetet, hogy az embertársainkat ne sértsük meg. És például bementünk a boltba, mert meghívtam őket egy üdítőre, illetve egy csokoládéra, és akkor közben megmondta a kis úri kis gyerek ott a hölgynek, adjál már egy kiló húst. Tehát aki ott a csemege pultba dolgozik. És őszinte vagyok, ez nagyon rosszul érintett engem. És akkor kimentem vele, és akkor mondtam neki, mondom, megkérek minden tisztelettel, járjál iskolába. Ez nem a te hibád, ami az imént történt. Tehát nyilván, hogyha egy ingerszegény környezetben vagy, akkor sajnos azt a beszédet tudod beszélni, amit ott hallasz. És mondtam neki, milyen szebb lett volna, hogyha azt mondod, jó reggelt kívánok, szeretnék egy kiló hús kérni, legyen kedves. És akkor lehet az a hölgy sokkal nyugodtabban, sokkal boldogabban, és arcgrimasz nélkül adott volna neked. De mondom, hogy azt mondtad, adjál egy kiló hús, te utasítottad. Tehát azért vagyunk emberek, hogy egymással, tisztelettel és szeretettel beszéljünk. Mert lehet annak a hölgynek akkor rossz napja lehetett, és ő is rosszul válaszolhatott volna. Na most megyek tovább, Armando.
1: Így nem fogjuk folytatni a történetünket, nem sokára megyünk tovább, tartsatok velünk mindenféleképpen.

0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket ma is. Na de ez most itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszönt téged.
2: Sabbat shalom!
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy meséltél a gyermekkorodról, hogy kicsit nehézkes volt, és hogy hogyan halad tovább az életed, azt majd folytatni fogod. De ebben a nehéz időszakban milyen volt az Isten képed? Láttál valamit a kereszténységből, vagy templomba járás volt a családból, vagy komolyan vették a katolikus hitüket, vagy már akkor is keresztények voltatok, ilyen újjászületett keresztények?
2: Igazándiból nagyon erős katolikus volt az egész családom, és templomba jártunk, tehát minden normális család, vasárnap jártunk, a helyi városi templomba jártunk. Tehát összegyűltünk abba az időben 15-en, így kuzinjaim, kuzinnőim, szeretteink, barátaink, és együtt mentünk templomba. Ugye anyu is, és apukám is, valamint a nagypapám, és a nagymamám, és az egész rokonságom erős katolikus hittel rendelkeznek, és rendelkezik egy páran. Igazániból megpuszítuk a szobrokat, ugye a legnagyobb gyertyákat vittük, és jártunk az Zarándok útra, amit megnevezek például Mária Pocs, Szentkút, illetve Csatka. Rengeteg olyan dolgot beszéltünk abban az időben, amikor jöttek, képzeld el, külföldről pásztorok, és beszélgettek velünk, és nem értettük, mert ugye mindenhez fel kell nőni, és nem értettük akkor gyerekkorunkban, amit beszélnek. Illetve a szülők is azt mondták, hogy mi hiszünk Istenbe. Tehát a sajátos elménk alapján a mi sajátos gondolatainkkal. Tehát a mai napig, hogyha beszélsz egy katolikussal, akkor ugyanezt fogja mondani. Én mindig azt mondom, Armando, és nem én mondom azt. Nyissák ki a Bibliát. Tehát kössenek szövetséget az Úrral. Tehát nyissák ki, mert Armando, megint csak odajuk adok ki a tanulásra. És nem azért, mert imádok tanulni, hanem valóban mi emberek társas lények vagyunk, és szeretjük képezni magunkat. Hát, hogyha nem jártunk volna iskolába, Armando, tudtunk volna írni, olvasni?
1: Hát nyilván nem.
2: Bravo.
1: Nyilvánvalóan nem.
2: De legyen áldott a mennyi atyám, megadatott nekünk az, hogy járjunk iskolába. Na most, Armando, kérdezek valamit, ha szabad.
1: Nyugodtan.
2: Nem az van a Bibliába, tanítás nélkül elvész a nép?
1: De.
2: Azt mondja az ige, ne hagyatkozz a te bölcsességedre. Tehát a pásztor fel van kenve, amit le van írva a Szentírásba, a Bibliába, hogy ott megmagyarázza azokat az igéket, amit esetlegesen nem értjük. Mert nekem a kedvenc igém a magvető története. És mondja ott a tanítvány Jézusnak, Uram, miért beszélsz te példázatokba? És mondja az Úr, nektek megadatot Isten országának a titkát, hogy értsétek. Tehát nem mindenkinek van megadatva. De amikor a pásztor, aki fel van kenve, és nem valaki megválasza, hanem amikor ott van 10 000 ember, vagy 15 000 ember, akkor valószínűleg azért van, mert ott a szeretet van, és ahol a szeretet, ott az Úr van.
1: Amen.
2: És nem értettük akkor, És azért mondom el, és mesélem ezt el, Armando, mert én egy olyan életet éltem, képzeld el, hogy kaszinóba jártunk, diszkóba jártunk, a legszebb autókat vásároltuk, a legszebb ruhákat vásároltuk, és minden, ami szemszájnak ingere. Nem érdekelt minket semmi, hanem ugye nehéz gyerekkorom volt, és ahogy nőttem föl, hála az Istennek, egyre jobban sikerek és sikerek halmozták önmagukat. Igen ám, de tudniillik az ember, hogy amikor a tékozló fiú is, tehát megint csak a Bibliából tudok idézni, amikor kikapja az ő örökségét, amikor az Úr például rátekint az ő gyermekére, mert mi a gyermekei vagyunk, és az Úr nem akarja azt, Armando, hogy nélkülözzön egy is közülünk, hanem azt akarja, amit teremtette a világot, a földet, és minden, ami benne van, azt mindent a rendelkezésünkre bocsásson. De ő nem azt akarja, hogy egy ember bitorolja. Mert mondja az Úr, ha van két inged, az egyiket add a másiknak.
1: Nagyon szép záró gondolat. Köszönjük szépen neked. Most félbeszakítalak ezzel a gondolatmenettel, és meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt. Kedves hallgatóink, tartsatok velünk mindenféleképpen.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Attila az én vendégem, és egy nagyon csodálatos gondolat menettel fejezted be az előző szegmenst, egy nagyon gyönyörű dolgot mondtál, azt mondtad, hogy ha valakinek van közülünk két inge, az adja oda az egyiket a másiknak, hogy gondoskodjunk egymásról, és ez nagyon csodálatos volt, felemelő érzés volt hallani.
3: Dicsőség az Úrnak, ezt nem én mondom, Armando, ez le van írva az igébe. És mi nem csináltuk ezt. Amikor láttunk egy szegény embert az úton, bocsáss meg, mennyi atyám, mert nem szabad kérkedni, és nem szabad mondani. De mivel tanúbizonyságot akarok tenni, ezért el kell mondjam. Tehát abban az időben mi adtunk pár ezer forintot, vagy bementem a boltba, és mondtam, hogy mit szeretnél. És akkor mondta, hogy szeretne 3 zsömlét. Kópos parizel szeretne enni. Egy Coca-Colát szeretne inni. És bementünk, és vásároltunk. És odaadtuk. És azt hittük, igen ám, ez egy napi jó cselekedet. De igazániból nagyon erősen olyan hitbe voltunk, ami az ó természetünk. És ahogy mentem előre az életbe, Armando, egyre jobban olyan dolgok történtek, amik nem lehet megmagyarázni. Voltak lejtők, és voltak emelkedők. És igazániból történtek olyan dolgok velem az életben, amire nem is szeretnék emlékezni. Jól összegyűrtem, és jól mélyen a kuka mélyébe dobtam be. Ha megbocsátasz, arról nem szeretnék beszélni. Nem azért, mert téged nem szeretlek, vagy nem tisztellek, hanem az nekem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mély pont. Tehát azért használom ennyire ezt a nagyon-nagyon jelzőt, mert ez nagyon megviselt engem. Uh-huh. És képzeld el, én nagyon későn nősültem meg. Tehát kicsapongó életet éltem, hogy értsed. És imádkoztam. Uram, Izrael Istene, hadd meg a te gyermeket hívó szavát, Uram, adj nekem egy istenfélő asszonyt, tisztességes, akivel az életemet le tudom élni, és neked tetsző életet tudunk élni. És legyen áldott a mennyei atyám, Szentendréről nősültem meg. A mai napig több mint 14 éve vagyunk együtt. Született egy kislányom, illetve egy kisfiam. Hála legyen a mennyi atyámnak, mindent, amit az életnek megfelelően tudunk biztosítani neki Isten segedelmével a gyermekeinknek, ami nagyon hálás vagyok, és köszönöm a mennyi atyámnak, mert őszinte vagyok veled, Armando. Álmodni nem mertem ilyen életről. Álmodni. Tehát az, hogy igazándiból, amik nem szeretnék megnevezni tárgyakat, vagy bármilyen extrém dolgokat, amik történtek velem az életben. Hát mi, ugye tudni illik, mi romák nagyon szeretjük a sorozatokat. És mi csak a sorozatokban látunk ilyen jellegű dolgokat. És lám, az Úr megadta nekünk, hogy olyan életet éljünk, mint amik a sorozatokban vannak. Legyen áldott a mennyei atyám. Na és egyszer történt egy olyan dolog, hogy a feleségem mondja, te Attila, mit szólnál ahhoz, hogyha meghívnálak téged és a gyermekeinket Jeruzsálembe. Hát kiugortam a bőrömből, Armando. Tehát nem tudtam, hogy mit csináljak. Tehát, hogy sírjak örömömbe, vagy forgolódjak ott a földön. Mint egy kisgyerek, ezt komolyan mondom neked. Mert mi volt minden álmom? Szerinted, Armando?
2: Pont ez, hogy Jeruzsálembe lehet.
3: Ez volt. És egész gyermekkoromban az volt a gondolataimban. Uram, 8 éves voltam, Armando, de azért emlékszem erre, hogy 8 éves voltam, mert mondtam anyunak, anyu, adja jó Isten, ha megsegít az Isten, egyszer szeretnék kimenni Izraelbe, és a Jordán folyóba megmerítkezni. Hát Armando, amikor mondta az én feleségem, hogy kimenjünk, és odaadta a repjegyeket, hát ne tudd meg, mit éreztem. Tehát, mint mindenki örül, hogyha megnyeri az ötös lotot, vagy az eurojackpotot, ez pénzbe nem lehetett megvásárolni azt az örömöt, amit én akkor éreztem, meg amit érzek. Azért beszélek ennyire örömmel, boldogsággal, mert visszagondolok, még most is túlcsurdultig a Szent Szellem a szívemet betöltekezi. És képzeld, elmentünk Betlehembe, elmentünk Názáretbe, elmentünk Jerikóba, Tágbánba, Magdalénába, Tibériázba, elmentünk Jeruzsálembe. Tehát amikor Jézus megszületett, tehát Názáretben volt. Így van, Armando?
2: Így van.
3: És mondta ott, megjelent Máriának az angyal, és örömhírt. Ugye mit hozott örömhírtként, Armando? Mit mondott? Mondta, hogy nagy a te boldogságod, mert fiad fog születni az Úrtól, és Jézusnak neveztetik. Tehát képzeld el, Máriának a házába voltunk bent, amire épült egy hatalmas nagy templom, és ott, ahol megjelent az angyal, oda mehettünk.
2: Azt a mindenit. Ezek nagyon-nagyon csodálatos történetek. Innen fogjuk folytatni a következő órában is. Várunk benneteket nagy szeretettel. Továbbra is Anthony Attila lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen. Most meghallgatunk egy pár dicsőítődalt, azt követően pedig a következő órában folytatni fogjuk ezeket az izraeli történeteket, és tovább fog mesélni az életükről. Úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
3: Amen.

0: Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vasmegyéért Egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a velencei tónál és vízgyűjtő területén.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 rádiódikben.
2: Rádiódikben. Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról nem csak romáknak.
3: Rádiódik. 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Sabbat shalom, mivel ma Sabbat shalom van. Azért köszönök úgy, Izraelbe béke szombatot kívánok mindenkinek.
3: Amen, amen.
4: Amen, amen, amen.
3: Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és csodálatos történeteket meséltél el nekünk eddig, és hogy nagy álmod volt, hogy kijussál Izraelbe. Még azt a katolikus mi voltodban tetted. És említetted azt, hogy te a tiszta szívedből kérted Istent, hogy adjon neked egy jó feleséget, akkor te már újjászületett keresztény voltál?
4: Nem.
3: Azt még mindig akkor a katolikus életedbe tetted.
4: Így van.
3: Hogy jött a megtérésed akkor ott Izraelbe majd?
4: Így van, így
3: jaj,
4: van.
3: Jaj, akkor folytassuk a történetet. Hú, csodálatos. A feleséged már régebben meg volt térve?
4: Nem, ő se.
3: Őnek is csak jött, hogy menjetek ki Izraelbe.
4: Bravo, így van.
3: Azt a mindenit. Na, így még csodálatosabb ez a történet. Akkor kijutottatok egy csomó helyre, ahol Jézus Krisztus is ott volt személyesen.
4: Amen, dicsőség az Úrnak.
3: Mária hallotta az örömhírt, hogy fiú lesz, így és van. Ő lesz a világ megváltója.
4: Amen, amen, amen.
3: Hogyan halad tovább? Haladnak tovább a dolgok? Most már nagyon kíváncsian várom.
4: Köszönöm szépen, és hadd szögezzem, mert nekem egy megtiszteltetés, hogy itt vagyok, és ugyanúgy örömmel és boldogsággal vagyok itt, hisz én nagyon szeretlek benneteket, és segítse meg a mennyi atyám a te munkásságodat, a te életedet, és az ő tenyerén hordozon téged, és az egész házad népét, kérem a mennyi atyámat.
3: Amen, viszont kívánom, amen.
4: Amen, amen, amen. És ugye ott voltunk Názáretbe, és két napot voltunk Názáretbe. Majd tovább zarándokoltunk, kérlek szépen, Tagbánba. Tagbánba ott Péternek a háza van. Illetve nincs messze onnál Kapernaum. Uh-huh. És ugye Kapernaum és Tagbán, tehát ott van Péter háza, ahol Jézus rengeteget, tehát ő imádott a galileai felvidéken az igét mondani, illetve hirdetni az evangéliumot. És kezdjük ott, tegyem a szívedet, mert olyan csodálatos, hogy amikor a repülővel

0: Tel Avivban leszálltunk, már ott egymáson néztük a feleségemmel és a gyermekeimmel. Mi ez az érzés? Honnan jön? Tehát Armando, tehát több mint 2000 év telt el, és olyan erősen érzed ott Krisztus jelenlétét, hogy nem lehet elmondani. Ahogy mentünk be, tehát hozzáteszem, hogy ez egy hatalmas nagy csoda. Ugye meséltem neked még adás előtt, ugye amikor reggel találkoztunk, hogy áldott a mennyi atyám, hogy mi nekünk, tehát Anthony Attila családjának, hogy beléphettünk a szent földre, hisz Mózes a Nébó hegyéről láthatta, és nem léphetett be, és Anthony Attila és a családja beléphetett, legyen áldott a mennyi atyám.
1: Amen.
0: Dicsőség a mennyi atyámnak. És ott is olyan dolgok történtek, képzeld el, Armando, hogy tehát a Galileai tenger, tehát segítse meg a mennyi atyám, hisz úgy informálódtam, hogy neked is nagyon nagy álmod, hogy kimenjetek.
1: Igen, igen, nekem minden álmom, hogy Izraelbe menjek.
0: Segítse a jó Isten, adja a mennyi atyám. És képzeld el, van a Galileai tenger, ahol mondta Jézus Péternek, hogy vesd ki a hálódat.
1: Igen.
0: És amikor sok halat, ugye ott volt neki a csoda. És képzeld el, abba a tengerbe, ami tó, csak ugye úgy hívja a Galileai tenger, megyek be, tehát a térdig, a vízbe én, az Anthony, a feleségem és Amina.
1: Azt a mindenit.
0: Hallod? Az az érzés, ami volt, az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. Nem lehet leírni szavakba. És tudod, mi volt, Armando? Ott rengeteg ember volt. Ugye a világ összes tájáról jöttek oda. És jött oda egy hal. És a hal, képzeld el, mintha nézett volna minket. És ott lebegett. Tehát hozzáteszem, rengetegen voltunk a vízbe. És oda jött hozzánk. Uram, köszönöm, mennyi atyám, hogy megadattad nekünk. Ezt figyeld, Armando. Bementünk a templomba, imádkoztunk. Majd tovább mentünk, ugye kérlek szépen, a Jordán folyóhoz. Na most figyeld, ez az etalon, ez az íre a pont, ez nekem a minden, ez nekem az életemben a legmagasabb, amit adhat az Úr nekem, legyen áldott a mennyetem. Ugye mondhatod azt, Armando, hogy amikor megszületik a gyermek az embernek, és fogja a kezébe, egy anya, az a világon a legnagyobb csoda, így van?
1: Amen.
0: Na én, mint apa, én is hatalmas nagy boldogság volt, amikor a gyermeket fogom a kezembe. De most figyeljetek, azt az érzés, amit ott kaptam, nagyobb boldogság volt, mint amikor a gyermekem született.
1: Azt a mindenit. Hát innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dalt, ami Istennek szól, és aztán folytatjuk a beszélgetést Attilával. Tartsatok velünk mindenféleképpen.

0: Ez a Trájó,
1: a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, és ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy azt mondtad, hogy amikor ott voltatok Izraelbe a feleségeddel, a családoddal, akkor az nagyobb boldogságot okozott, nagyobb öröm volt számodra, mint mikor a gyermeked megszületett. Nem volt ez egy kicsit túlzó kijelentés?
3: Armando, rengetegen voltunk ott a Jordán folyónál, és én és a feleségem megmerítkeztünk. Ugye a gyermekeimnek, mert Anthony 7 éves volt akkor, Amina meg 8 éves. És átöltöztünk fehér ruhába, Armando. És bementünk a vízbe. Imádkoztak és szent éneket énekeltek. Dicsőítik a mennyatyát. Armando, kérdezek valamit. Mennyi idő, amíg lemerítkezel a vízbe?
2: Hát egy pár másodperc.
3: Bravo. Képzeld el, én ahogy lementem a víz mélyébe, megállt az idő, Armando. És ez valóság. Teljes mértékben valóság.
2: Amen.
3: Armando, tudod, mit láttam én ott? Körbe arany láncok voltak körülöttem, Armando. Egy bélyeg volt a homlokomon, Armando. És ahogy jöttem fölfel a víz felszínére, Armando, de hangsúlyozom, nekem nem egy-két másodperc volt, mint hogyha az idő megállt volna. És abba a sötétségbe, mint amikor egy jeges tóból kitörök, mielőtt feljöttem volna, minden lánc íjjel szakadt körülöttem, a bélyeg szétfoszlott, és nem evilági fényre jöttem, és érzelemre, mint amikor egy jeges tóból kitör az ember, és krisztusi természettel, tehát az ótermészetemet ott hagytam, és krisztusi természettel jöttem föl, és nem evilági érzelemmel, és nem evilági fénnyel, és csak annyit mondtam a feleségemnek, megigazolást érzek, és sikítani akartam. Az, amit kaptam ottan, azt az örömöt, azt a boldogságot, mint hogyha meglettem volna részegedve. Hát az a boldogság, amit kaptam az Úrtól, és minden a rossz, ami volt rajtam, azok a láncok, meg voltam kötözve, a bélyeg, ami a homlokomon volt, és mindent az Úr megszabadított tőlük, legyen áldott a mennyatyám. Na ott meghalt az ó természetem, és krisztusi természettel jöttem föl, legyen áldott a mennyatyám.
2: De hogy mentetek oda a bemerítkezésre? Mert ugye itt már maga a folyamat a kereszténységben az úgy néz ki, hogy az emberek megtérnek, aztán eltelnek hónapok, mire bemerítkeznek. Ti kimentetek Izraelbe, nem megtért emberként, nem újjászületett keresztényként.
3: Így van.
2: Ott láttátok, hogy így csinálják, hogy vesznek fehér ruhát, bemennek a vízbe, és ott bemerítkeznek? Vagy volt valaki idegen vezető?
3: Idegen vezetővel mentünk. És
2: ő mondta, hogy ennek ez a...
3: Képzeld el, hogy azt mondta, hogy ez a folyamata is megszoktak, tehát a Jordán folyó, elnézést, azt elfelejtettem mondani, azon a helyszínen voltunk a Jordán folyóba, ahol Jézus megkeresztelt a keresztelő János. És abba a vízbe merítkeztem meg, legyen áldott a mennyatyám. És mondta, hogy ugye időhöz van kötve, amikor megy az ember, hisz te is világjárta ember vagy, és rengeteget utazol a nagyvilágba, és tudod, hogy mindenhez időhöz van kötve. És nekünk is mondta, lehet, hogy nem bírtok megmerítkezni, mert időhöz vagyunk kötve. És Armando, valami csoda folytán mondta, merítkezzetek meg. És legyen áldott a mennyi atyám, megmerítkeztünk. És amikor megmerítkeztünk, és mondom neked, nem e világ érzelem volt rajtam, és nem e világi fényre jöttem ki, ezt az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. De még mindig mesélek neked. Majd beléptünk Jeruzsálembe. Te Jeruzsálembe léptünk be. Tehát olyan erősen éreztük a Jézus jelenlétét, hogy nem tudjuk elmondani neked. Ezt komolyan mondom. Mindenki, aki hallja, azt mondják, hogy jó hallani. De nem csak jó hallani, mert amikor bemegy oda az ember, az az érzelem dús, gazdag dús érzelem. Nem onnan származik. Ugye mondják azt, hogy ott nyitva van, a föld és a menny között van egy csatorna, egy átjáró. Ezt komolyan mondom neked. Mert ugye Dávid fia, Salamon építette csak az Úrnak a templomot. És ugye mit kért Salamon az Úrtól? Uram, ki messzi földről jön, bocsáss meg bűneit, Uram, és mindent, amit kér, add meg nekik. Ezt kérte Salamon. És valóban képzeld el, Armando, mindent, amit kérsz, mindent, amit ott szádon megvan, mindent megad az Úr. És ezt azért mondom így, minden, ami történik most az elkövetkező életemben velem, mindent az Úr megadott nekem. Nagyon komoly szinten. Megyek tovább. Nem tudtuk mi egyébként, hogy hol van a Szentek Szentje. Ami ugye Jeruzsálem leromboltatása után, ugye ha jól tudom a történelmet, akkor ez az 1500-as években, amit most látsz az állapotában, Szulajmán szultán tette olyanna, amilyen. És a Szentek Szentje, ahol volt, abból hozzáépítették ezt a siratófalat. Tehát az eredeti kövekből van, és hozzá lett építve. És képzeld el, Armando, a 7 éves fiam az Anthony. Az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. Oda mentük, mind a két kezünket a kőre helyeztük, a siratófalra. És elkezdtem hangosan imádkozni, és az Anthony is. Hát ami azután történt, Armando, ami azután történt. Apa nem érezhetett olyan örömöt, olyan boldogságot, ami azután történt. Képzeld el, a kisfiú maga magától több mint 2 órán keresztül sírt, zokogott. Nem értettük, Armando, nem értettük. Megkérdeztem tőle. Anthony, kincsem, édesem, életem, mi történt, mi baj van? Apa, apa, a Jézus fogja a kezemet, apa, apa, és sír. Képzeld el, egy olyan érzés jött a szívembe. Uram, Uram, köszönöm, Uram, neked ezeket, mindezeket a csodákat, Uram. Kincsem, mondd el, mit érzel, apa, szeretetet, boldogságot érzek, apa. Apa, itt a szívemben, nem tudom elmondani, nagyon nagy az öröm.
0: Aztán.
3: És sír, apa, becsuktam a szememet, hogy lássam a Jézust, nem láttam, apa, de érzem, hogy fogja a kezemet, apa. 2 órán keresztül, Armando, sírt, és azt képzeld el tanúbizonyságnak, felraktam a Facebook live-ra, az oldalamra kiraktam. Több mint 40-50 ezer megtekintés volt. Sajnos ugye az új rendszer szerint a Facebookon törlődött az, igen, a videó.
0: Én láttam, én oda is kommenteltem.
3: Dicsőség akkor a mennyei atyámnak, legyen áldott. Hadd kérdezze meg, Armando, Mert én, amit éreztem ottan, nem lehet leírni. De átjötte a live-on keresztül.
0: Átjött, és rögtön mondtam is, hogy uram, mindenféleképpen szeretnék kimenni én is. Hogy én is ott lehessek a siratófalnál, hogy lássam ezeket a dolgokat, hogy átéljem én is. És ugye azt mondja Jézus,
3: amen,
0: hogy
3: amen,
0: engedjétek
3: amen.
0: Hozzám a gyermekeket.
3: Bravo, amen,
0: és
3: amen, amen.
0: Akkor lesz igazi a hitünk, hogyha olyanok leszünk, mint a gyermekek.
3: A dicsőség az Úrnak.
0: Gyermekek ugye hiszékenyek, és nekünk is úgy kell hinni Jézusban, amen. Mint a gyermekek. És ilyenkor nagyon kimutatkozik, hogy egy gyermeket, hogy meg tud érinteni Isten.
3: Örömmel hallgatlak téged, az Úr előtt mondom. És boldogság, most is látod, visszagondolok, és látom az arcodon, és örülök, hogy az Úrról beszélek, és az evangéliumot tudom hirdetni.
0: Amen.
3: Dicsőség a mennyi atyámnak. Na, Ármandó, na onnantól kezdődött az én életem és a családomé.
0: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Anthony Attila lesz a vendégem, tartsatok velünk mindenféleképpen.

0: Rájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Stolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt pedig mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged.
2: Sabbat shalom!
1: Nagyon örülök, hogy így köszönsz, hiszen ez a szokás Jeruzsálemben, Izraelben ilyenkor.
2: Több mint 2000 éve.
1: Ilyenkor szombaton. És te nagyon jártas vagy ezeken a helyszíneken, a bibliai helyszíneken, amik megvannak írva.
2: Amen, amen, amen.
1: Te azon végigmentél a családoddal, és egy csodálatos történetet meséltél el, hogy megváltozott teljesen az életetek Jeruzsálemben. Miután hazajöttetek Jeruzsálemből, hogyan folytatódott tovább az életetek?
2: Azt hagyj szögezzem le, Armando, hogy itt a stúdióban extázisban vagyunk, betöltekezünk a Szent Szellemmel. Amen. És hála az Istennek az Úrról, amikor beszélünk, ott a szeretet és a boldogság van. Mert Amen. Ahol ketten-hárman beszélnek az atyafiak, az Úr is jelen van. Folytatnám. Na nekem onnantól kezdett megváltozni az életem, Armando, képzeld el. Minden, amit abban az időben volt, történt, én sötétségbe jártam, Armando. Ezt komolyan mondom neked. És akkor jutott az eszembe, hogy a pásztorok, amikor gyermek voltam, hogy mire is akartak minket elhívni. De mindegy, jó bornak idő kell. Tehát nem, az Úr, megmondom az őszintét, Armando, mert nagyon sok akrocitás kell, hogy érjen minket. Illetve az Úr annyira szeret minket, ugye kérdezem, Armando, egy apa mennyire szereti a gyermekét?
1: Hát mindennél jobban szerintem.
2: Bravo, mint minden normális szülő. De hát az Úr is így szeret minket. Armando, hogyha egy apa a kisgyereke helytelen dolgot csinál, mit csinál vele az apja?
1: Hát rászól, fegyelmezi, próbálja terelgetni a jó útra.
2: Bravo, megdorgálja. Minket is megdorgál az Úr. És kiket dorgál meg az ember? Akiket szeret az ember. De az Úr minket annyira szeret, legyen áldott a mennyatyám, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, a názáreti Jézust. Mert mondja az Úr, legyen áldott. Aki megvall engem az emberek előtt, én megvallom az Atya előtt. Hát én megvallak téged, názáreti Jézusom, Uram.
1: Amen.
2: Armando, megváltozott az életem, jó irányba legyen áldott a mennyatyám. Ugye a rossz is ad, Armando, de az nem tartalmas, nem marad meg. Az minden dugába dől. De amit az Úrtól kapsz, az áldott lesz, és jó sáfárkodsz vele, és jövedelmező lesz. Mert ugye, Armando, mindannyiunknak van egy talentuma. Talentum nem azért van, hogy rajta üljünk. Nem azért van. És az Úr, amikor Salamon imádkozott hozzá, és tudod, mit kér Salamon? Persze, hogy tudod. Bölcsességet kért. És az Úrnak tetszett ez.
1: És kapott.
2: És vele gazdagságot is, ami se előtte, se utána. Senki olyan bölcs, és senki nem olyan gazdag. Ez így van, Armando?
1: Ez így van, ő a világ legbölcsebb ember.
2: Amen, amen. És most már sokkal másképp látom a dolgokat. Igenis, a Bibliát ki kell nyitni, olvasni. És hagyj ragadja meg az alkalmat, Armando, minden tisztelettel, hogy mert mindenki, aki az úton van, és esetleg külföldre tart autóval, vagy repülővel, vagy esetlegesen műtét előtt van, vagy boldogság előtt áll, házasság előtt, vagy bármi egyéb, segítse meg a mennyei atyám. Na, amit most fogok mondani, Armando, segítse meg a mennyei atyám, hogy értsék, hogy világosítsa meg mindannyiunknak az elméjét.
1: Amen.
2: Ármando, ugye mondja az Úr, és benne van a Bibliába. Tehát ez, mert én is úgy tudom, Ármando, hogy meg vagy térve. Dicsőség az Úrnak.
1: Amen. Amen.
2: És neked is, gondolom, erős katolikus hittel rendelkeztél, és katolikus volt az egész családod, gondolom én.
1: Régebben igen, én már képzeld el, hogy a gyülekezetbe emeltek föl engem csecsemőként.
2: Ámen, dicsőség az Úrnak.
1: Tehát nekem a családomban pásztorok vannak, amikor Magyarországra érkezett a cigányok között az evangélium a Fardi pásztortól, Isten nyugosztalja, biztos hallottál róla.
2: Igen, igen, igen.
1: Az első szolgálók közt az én nagybácsikáim voltak, meg ugye Esztergomból indult nagy részt ez a gyülekezet.
2: Dicsőség az Úrnak.
1: Vagyis a Pesten volt, de a több mint egy gyülekezet fele az esztergomiakból állt, és több pásztor is van a családomban, akik nevelkedtek, mint pásztorok, és azok a pásztorok már, képzeld el, hogy nekem a papám volt a keresztapám, a saját papom.
2: Dicsőség a mennyi atyámnak.
1: És ő vele már úgy volt, hogy nem a templomba vitt be, hanem a gyülekezetbe emelt föl a pásztor.
2: Amen, amen, amen.
1: De ők azelőtt erősen katolikusak voltak, igen.
2: Legyen áldott a mennyi atyám. Szeret benneteket az Úr nagyon.
1: Amen. Téteket is.
2: Amen. Tehát azt szeretném mondani, hogy ugye a bálványokat, ugye ezt nem én mondom, ki kell nyitni a Bibliát. Amen. És a Mózes a kezdet, ott van a kezdetekben, a Biblia elején, a lapok elején ott van, hogy ne csináljatok magatoknak faragott képet, faragott bálványt. Azt nem értem én, hogyha a Bibliában ez benne van. Miért csinálják ellenkezőleg? Megyek tovább. Tehát a bálvány lehet valakinek a felesége, lehet valakinek a gyermeke, lehet egy autó, vagy lehet bármi egy bálvány. Bravo. Tovább megyek még. És megkérlek mindenkit tisztelettel, nehogy félreértsétek, amit mondok. És nem szeretnénk senkinek a gyülekezetére, senkinek a hitébe pálcát törni az ő fejére. Hanem muszáj mondjam, el kell mondjam nektek, mert én is sötétségbe jártam. Az Úr kinyújtsa mindannyiunknak oda nyújtsa az ő kezét, semmi más nem kell, megfogjuk, megragadjuk az Úrnak a kezét, és áldottak leszünk. Őszinte leszek veletek. Mesélek egy történetet, légy szíves, Ármando, hogy egy picit át gondolják, át értékelje az ember, mert a beszélgetés abból, hogyha valamit azonnal a lényegre törünk, akkor lehet meg se értik. Ugye kell egy példázatot mondani. Hogyha valakinek van otthon egy fatuskója, és ezt a fatuskót kiveszi, és mondja a feleségének, te asszony, fázok. Összeaprítottam azt a fatuskot hozzába a tűzre. Rádobja a tűzre, melegszik abból a fából. Majd utána mondja, te asszony, csinálj már nekem egy palacsintát, vagy egy fánkot. Ugye csinál neki? Ugye megint csak abból a fából rak a tűzre. Oda megy a szomszédja, aki asztalos. Most csak mondom, megnevezem, Pistának hívják. Te Pista, odaadod nekem azt a kis tuskót, ami ott van a kert sarkába? Persze, vigyed. Majd elviszi. Majd farag belőle egy Jézust ábrázoló alakot, és majd eltellik egy hét, és a Pista megy, és megvásárolja tőle azt, amit odaadott, azt a tuskot. Majd leborul, és imádkozik hozzá, és puszíja, és csókolja. Hát Ármando, mi ennek a történetnek a lényege?
1: Hallgatlak. Mondja csak.
2: Tehát abból a fából, amin melegedett, amin étel süttetett, még leborult. Tehát az Úr az él. Az Úr jelen van az életünkben. Az a szobor nem lát és nem hal. Az, hogy ő könnyezik, gyerekek, ne legyünk olyanok, amik nem vagyunk. Az Úr az él, hisz én voltam Jeruzsálem bármándó, bementem a Szent Sír bazilikába. Őszinte vagyok, üres a sír. És ezt nem csak én mondom, üres a sír, Jézus él, üres a sír. Mint minden évben legyen áldott a mennyi atyám, elzarándokolunk oda, és imádkozunk az Úrhoz.
1: Minden évben azóta kimész Izraelbe?
2: Évente kétszer megyünk ki, háromszor valamiért nem tudunk kimenni, képzeld el, nem tudunk kimenni. Ezt azért mesélem el nektek, Armando, képzeld el, hogy kimentünk, akkor volt a legelső iráni csapás. És a szállodától képzeld el, Armando, 200 méterre robbant a bomba. Tehát mi európai emberek, Armando, hozzá vagyunk szokva a háborúhoz?
1: Nem, én most megmondom őszintén, ez az, ami hátráltat, tehát hogy ki tudnék jutni, de most ebbe a háborús helyzetbe félek kimenni.
2: Megyek tovább, és választ kapsz. Lehet, hogy nem véletlen vagyok itt. Lehet, nem véletlen. Figyeld, ugye, mint egy jó apa, én is a vér megfagyott bennem. Hát olyan ingerültséget kaptam, Armando, hogy beszaladtam a WC-be hajnalba, és hánytam, nem volt a hasamba ételt, és a gyomor idegben hánytam, Armando. Ránéztem a gyermekemre, és egyből végigpörgött abba az egy percbe, abba az egy másodpercbe. Uram, mi lesz velünk? Féltem
1: hát
2: az életet.
1: Hát ez egyértelmű, hát mi nem vagyunk hozzászokva ehhez.
2: Bravo. A feleségem higgadt volt. Képzeld el. Mondjam, mi történt? Mi történt veled? Miért vagy ennyire ingerült? Ugye én vagyok a családnak a feje, és én belegondoltam, hogy milyen ott a háború, hogy mi is történet. Mert ugye nem olyan rég a Hamas egy támadás hajtott végre, és hogy mi történt ott. Na, imádkoztam az Úrhoz, és levette rólam, képzeld el ezt a félelmet.
1: Igen.
2: És képzeld el, Armando, mert a gyereknek a születésnapja volt. Mit kért, egy gyerek mit kérhet a születésnapjára, Armando?
1: Hány éves?
2: 7, akkor már 8 éves volt.
1: Na, 8 éves születésnapjára. Hát, egy ékszert, egy játékot,
2: bravo,
1: egy vagány, mit tudom én, milyen szórakoztató,
2: bravo,
1: játékot, kompjútert, ilyesmit.
2: Bravo. Hát ő tudod, mit kért, Armando? Hát először is úgy kezdődött, hogy böjtölt. Elkezdte februárba a nagyböjt kezdeténél, képzeld el, tehát 7 éves, mielőtt betöltötte a 8-at, elkezdett böjtölni. Mit böjtölt, Armando? Amit szeret, édességeket, mindent megvont maga után. Tehát jó, mindent megvont magától.
1: Egyem meg.
2: Őszinte vagyok veled, Armando, kivettem a játszóházat, és ott akartam tartani neki. Azért beszélek múlt időben, majd mindjárt elmesélem. És megyünk a Dabner cukrászdába az a nap, és a tortájáért. Nem tudom elmondani, Armando, az Úr előtt mondom, neked legyen áldott a mennyatyám. Egy olyan dolog történt, hogy amíg az én feleségem kikérte a szülinapi tortát, én abba a pillanatban megvettem a jegyeket. Abba a pillanatban hazamentem. Mondom, 2 óra hosszátok van, hogy összepakoljatok. Holnap utazunk Jeruzsálembe.
1: Azt a mindenit.
2: Tudod, mit hallottam? Hogy odajön a fiam hozzám, és azt mondja, apa, meghallgatott az Úr. Ezt kértem, hogy ott legyen a születésnapom.
1: Azt a mindenit.
2: Armando, az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyatyám. Nem tudom, mi volt rajtam. Fogalmam sincsen. Hanem egy hatalmas nagy érzelem a szívemben, hogy meg kell nyomjam azt a vásárlási gombot, hogy kimenjünk Jeruzsálembe, hogy megvegyem a repjegyet. És ezt kérte a fiam, és ezért bőtölt, hogy ott legyen a születésnapja, ott fújja el a szülinapi gyertyáját a siratófalnál. Na és tovább megyek. Amikor volt ez a támadás, és amikor imádkoztam, és akkor lenyugodtam. Mondom, Uram, a gyermekem azt kérte, hogy ide kijöjjön, ahova leküldted az egyszülött fiadat, és ahova visszajön a názáreti Jézus. Látom a fiamon, hogy a születésnapja, hogy mert ez a háború, a szirénázások voltak, meg mi egymás. Na megint egy csodát fogok mondani neked, Armando. Ugye törölték a repülőjegyet, törölték a járatot, töröltek mindent. Hát kérlek szépen, felvettem a Tel Avivval, kérlek szépen az ottani magyar, segíts nekem, Armando, légy szíves, magyar konzullal, így van, magyar konzullal felvettem a kapcsolatot. És akkor mondta, hogy ott Tel Avivba menjünk, mivel ott olyanok a szállodák, a hotelek, hogy mindegy, egy szép, amikor beraksz egy ékszert, teljes mértékben biztonságban van. Tehát egy maga bombabiztos bunkerrel van ellátva, képzeld el. Na és elmentünk oda Tel Avivba. És olyan nyugodtság volt, képzeld el, hogy ott a tengerpartra kimentünk a családdal, és olyan boldogság, olyan szeretet, ami volt körülöttünk, és amit ott éreztünk, és képzeld el, 3-4 napot ott voltunk, és ez egy csoda volt, hogy megünnepelhettük ott, ebbe a szeretetbe, ebbe az áldott szent földön az ő születésnapját. Tehát felfogtuk aztat, támadás volt, és az Úr megengedte, hogy megünnepelhetjük a gyermekemnek a születésnapját. És itt vagyok a te stúdiódba, és beszélhetünk az Úrról. Tehát hála az Istennek. Az Úr kimenekített.
1: Amen. Amen. Amen.
2: És dicsőség nagyon... az Úrnak. Még azt hagyd mondjam el, hogy mielőtt ez történt. Mert extázisban vagyok, és őszinte vagyok, egy nap is kevés lenne erről beszélni.
1: Igen.
2: Tudod, mi történt?
1: Hamarosan lejár a műsoridőnk, úgyhogy ezzel a történettel befejezem.
2: Amen. Tudod, mi történt? Tehát ez pénteken volt, amikor kiálltam a teraszra, és az Úr előtt mondom, Armando, egy hang a fülem mögött, Attila, hazaengedlek a családoddal, és azután fog kezdődni a háború. Az Úr előtt mondom, Armando, ez így volt, legyen áldott a mennyatyám. És szombaton akkor volt a támadás. És amikor hazaérkeztünk, megengedte az Úr, valójában onnantól kezdődött a háború.
1: Azt a mindenit. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán.
2: Én
1: és bizonságot tettél. Isten áldjon meg téged és a házad népét, a családodat, és kívánom, hogy még nagyon sok csoda történjen az életedben, és még nagyon sok helyen tegyél tanúbizonságot Jézus Krisztusról.
2: Segítse meg a mennyi atyám, meg minden hallgatót és minden embert az egész világon. Ábrahám, Izsák, Jákob Isten, Izrael Istenem, mindannyiunknak az életében jelen legyen, és mindannyiunknak az életét az ő tenyerén hordozza, és az Úr útján legyünk, és a szeretet és a boldogság kövezzen minket. Amen, amen.
1: Amen. Kedves hallgatók, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trajó, sziasztok!

0: Rádió Di.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádió Di. Rólunk neked. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
3: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a

0: életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Közlekedési hírek.
4: Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható, a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Ma is és holnap is napközben sávlezárásra kell készülni a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületi Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. Soroksáron és a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a buszsávot a Tönkhöly úton kifelé a Hungária körút előtt, mert csatornát javítanak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
2: Időjárás.
4: Száraz, napos idő perzselő hőséggel. Nézzük, mit mondanak a mai napra. Napos, száraz időre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő és fátyol felhő lesz az égen. A déli szél gyenge, mérsékelt lesz, de délután élénk lökések is lehetnek. Délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.

0: Rádió Dick.
1: Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig a zenék között igyekszünk minél érdekesebb témákkal zavarni benneteket. Igen, jól halljátok, többes számba beszélek, hiszen itt van velem a stúdióban Anthony Attila. Köszöntelek.
3: Sabat shalom! Még mindig szombat van, és kívánok nektek békés szombatot.
2: Na most már ez egy kicsit más hangulatú műsor. Eddig egy keresztény műsorban vettél részt nálam. Most egy picit lazább témákkal, illetve nem is lazább témákkal, hiszen ezek is nagyon fontos dolgok lesznek, csak nem a hittel kapcsolatos dolgokról fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy te egy nagyon sikeres srác vagy, hála Istennek.
3: Dicsőség az Úrnak.
2: Hát annyira nem srác, most már férfi, mint megtudtam, mert nagyon fiatalos vagy. Én azt hittem, hogy korban mi nagyon közel állunk egymáshoz, hogy 20 éves vagy, de hát...
3: Szeretnék, de nem.
2: De viszont úgy nézel ki, hála jó Istennek.
3: Hála legyen a mennyi atyámnak. Hát ő 38 éves vagyok, amit nem palástolok.
2: Isten áldjon meg téged
3: is. Értesen
2: erőben, Isten. Egészségben a családoddal együtt. 38 éves vagy, és tényleg egy nagyon szép karriert felépítettél. Aki követ téged a socialön, az láthatja, hogy csodálatos egzisztenciában él a családod.
3: Amen.
2: És ez nagyon, nagyon példaértékű, nagyon jó dolog, és hogy tudja ezt elérni egy fiatal? Különösen ugye már beszéltél róla, tehát ezért merem felhozni, hogy ugye neked a gyermekkorod az egy nem egy gazdag gyermekkor volt.
3: Így van.
2: Dolgoztál fiatalon, még iskola mellett is sokat szenvedtél. Egyébként ez a hátrányos helyzet motivált téged, hogy a későbbiekben te mindent megadjál a családodnak?
3: Mindenféleképpen, tehát ez egy motiváció volt, mert gyermekkorunkban ugye, amikor odálltak a szebbnél szebb autókkal, tehát, és néztem, tehát én úgy hívom őket, hogy Matchbox, tehát úgy hívom őket, és ami most jelenleg van, álmodni nem mertünk mi ilyen dolgokról. És mint minden kisrác, minden álma, például egy piros Ferrari, ugyanúgy nekünk is volt egy álmunk. És legyen áldott a mennyi atyám, megadta nekünk mindazokat a dolgokat, hogy amivel most rendelkezik az ember. Tehát ez egy összetettebb dolog, Armando testvérem, mert az, hogy mitől lesz sikeres az ember, én azt mondom, hogy az Úr útján kell járni. Rengeteg sok dolog történik az életben. Tehát először is jó szülők kellenek, hogy legyenek a háttérben. Ha meg egy olyan hátrányos helyzetben, mint én, ahonnan indultam, mert ugye apa nélkül nőttem föl, nekem sokkal, de sokkal nehezebb volt minden. Ugye menjünk vissza a kezdetekhez, az én gyermekkoromba, ugyebár rengeteg olyan megbélyegzéssel voltunk, ugye a cigányság már alapból egy olyan jellegű dolog, hogy nem mindenki szereti őket munkáltatás alá vonni. De ma már hála Istennek már sokkal jobban, és kikopnak az ilyen emberek. Én azt mondom nektek, hogy rengeteget kell tanulni. Tanulni, tanulni, tanulni. Képezni magunkat, nem szégyelni. De senki se születik aranycsörgővel, kivéve a királynak a csecseméje, a aranycsörgővel nyilván. Én azt mondom, hogy nagyon szépen, fokozatosan kell felépíteni a céget. Ugye rengeteg olyan jellegű dolgok, hála az Istennek most Armando, rengeteg sok platformok vannak. Tehát mind a TikTok, mind az Instagram, mind a Facebook, és vannak olyan weboldalok, amik én úgy gondolom, hogy igénybe kell venni őket, és kell nézni, hogy mi az, amire most az embereknek szükségük van. És az, hogy milyen terméket a gyártó soron gyártatsz, tehát bármi legyen az, és kell nézni, hogy mennyi munka van benne, és hogy milyen tartalmas videókat gyártasz, meg bereklámozod. Hisz, hogyha a tévébe elkezdesz egy filmet nézni, Tehát 10 percet megy a film, 25 percet reklám van, így van?
0: Körülbelül, igen.
3: Nem szeretnék most terméket itt bemutatni, de például általánosítsunk most. Ha egy vizet folyamatosan látjuk, hogy az ember iszik, illetve a reklámba is, kimegyünk az útra és a reklámfelületen is, és bemész a boltba, és te nem akarod inni azt a vizet, de látod, hogy ott vagy, és már hátulról jövősen a pszichológia ugye azt diktálja, hogy arra kapjál rá és elveszed. Na, tehát ez a jó reklám. Mert minden reklámfelületen ott van, és eléri az ember. És hogy befusson, ahhoz nagyon jó terméket kell adjam. Én úgy gondolom, hogy általában az emberek 12 hónap a cégnek a nyitása után beszoktak csődölni. Mert nem tudnak újat mutatni. Amit képviselni kell, én azt mondom, hogy a munkába nagyon fontos az alázat, nagyon fontos, hogy jól csinálja az ember az ő munkáját, és ne akarjon hamar meggazdagodni, mert mindenki azt akarja, hogy gazdag legyen. Tehát ez nem ezzel jár. Ahhoz, hogy valamit felépítsen az ember, és sikerrel járjon, nagyon sok dolgot be kell járni. Tehát beszélek magamról, rengeteg olyan akrocitásba vettem részt gyermekkoromban, ami kudarcba fulladt. Tehát ahhoz, hogy az ember józanul tudjon gondolkodni, ugye a puding evése a próba. Tehát rengeteg olyan jellegű dolgot kell az életetekbe csinálni, ami által ki lehet küszöbölni. Tehát hogyha mondjuk most egy adott terméken gondolkoztok, akkor igenis annak hosszú, hosszadalmas folyamata lesz, és a legfontosabb, ne azt nézzétek, hogy mennyit fogtok 12 hónap alatt eladni, hanem azt nézzétek a tartalmát.
0: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy pár dalt, aztán továbbra is Anthony Attila lesz a vendégem, tartsatok velünk!

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig itt van velem Anthony Attila, és vele beszélünk nagyon fontos dolgokról az életben. Tavészasztó baktáló.
2: Tavészasztó baktáló, szunto drágo déltézsú tészakonész. Pocsakasú nélkadó műsori.
1: Tézsú tészunto délkazgodész. Ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetésünket, hogy mondjuk egy terméket hogyan áruljanak. Beszéljünk most arról a nehézségről, hogy mondhatja nekünk most egy hallgató, hogy persze, Anthony, te most már egyből arról beszélsz nekünk, hogy hogyan gyártassunk le valamit, vagy milyen termékünk legyen, meg mi a jó reklám. Na de én itt lakok a cigánytelepen, nincsen kitörési lehetőségem, én nem tudok ilyenekről álmodozni, mint te. Örülök, hogyha eszünk minden nap.
2: Sajnálattal hallom ezeket a dolgokat, hogy még most a 21. században ezek vannak. De igen ám, nem szeretnénk szőnyeg alá söpörni ezeket a dolgokat, mert valós események és valós dolgok, amiket most az Armando testvérem mondott. Például nem kell messzire menni, hogy olyan dolgok történnek például, hogy sajnos amikor valaki a biztonságjövet nem kapcsolja be az autóba, akkor egyből azt fogja mondani, mert cigány vagyok, engem megbüntetett a rendőr. Nem, az azért büntette meg, mert ez a szabály. Azért van törvény, hogy betartsuk. A másik meg az, én úgy gondolom, hogyha ti szeretnétek tenni mindazonáltal azokért a dolgokért, amit az emberek nem tudnak képviselni. Tehát én mondom azt, hogy én úgy gondolom, hogy ha rendőrnek akarsz menni, ne szégyeljed, menjél. Ha tűzoltónak akarsz menni, menjél. Ha doktornak akarsz menni, menjél. Ha bírónak akarsz menni, menjél. Armando, ezt azért mondom, testvérem, hogy mindenki csak panaszkodik. Ha bemegyünk a boltba, mit csinálnak az emberek, Armando? Egy öreg asszony azt mondja, hát a fenébe, nem elég a nyugdíja, milyen drága ez a kukorica. Ezt mondja, nem? Na, hát én azt mondom nektek akkor, tehát ne csak panaszkodjunk, hanem hogyha szeretnénk tenni ezekért a dolgokért, hogy jobb legyen a mi életünk, én azt mondom nektek, mindannyiótoknak, hogy igenis tanuljatok, és ne szégyelősködjetek. Hisz hangsúlyozom nektek, az, hogy gazdag legyen az ember, ahhoz, hogy valaki felépítsen egy karriert, ahhoz élni is kell. Tehát nagyon komoly dolgokat kell elhatárolni. Ki kell tűzetek az életbe egy célt. Tehát tanuljatok ezerrel, és ne szégyeljétek lerakni a szakmát, és higgyétek el nekem, hogyha cigányságba is, ezeken a munkálatokba nagyon nemes helyet érnek el a cigányok, higgyétek el, akkor már megváltozik mindenkinek az élete. És én ezt jóból mondom mindenkinek, hisz nekem nagyon nehéz volt. Higgyétek el, ha én újra fiatal lennék, és nem tudom, hogyha végigvezettétek az Armando testvéremmel a beszélgetést, nekem minden álmom az volt, hogy ügyvéd legyek. Érettségig jutottam el, aminek természetesen büszke vagyok. De rengeteget olvassatok, és ez is nagyon fontos.
1: Hogy olvassanak?
2: Rengeteget. Vegyék a kezükbe a könyvet, és olvassanak rengeteget, hisz a szókincsüket is gazdagítsák ezekkel a dolgokkal.
1: Nagyon szépen köszönök neked, Anthony. Várunk benneteket, kedves hallgatók, a következő órában is. Most szóljanak nektek a legnagyobb slágerek. Tavén szasztitel bachtálé!

100.3 Rádiódik. Latina, Margarita, Latina, Margarita, Machinella.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság területén.

0: kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Közlekedési hírek.
3: Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Ma is és holnap is napközben sávlezárásra kell készülni a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületi Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. Soroksáron és a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a buszsávot a Tönkhöly úton kifelé a Hungária körút előtt, mert csatornát javítanak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
3: Száraz, napos idő perzselő hőséggel. Nézzük, mit mondanak a mai napra. Napos, száraz időre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő és fátyol felhő lesz az égen. A déli szél gyenge, mérsékelt lesz, de délután élénk lökések is lehetnek. Délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetjük, kerüljük a tűző napfény.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dix.
1: 100.3 Rádió Dix, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Tehát ebben az órában is még itt vagyunk veletek. Igen, többes szám van, hiszen még mindig Anthony Attila az én vendégem. Köszöntelek téged.
2: Tavem baktáló dértezsüt írtum, és sziasztok. Shabbat shalom.
1: Shabbat shalom, még mindig szombat van, és ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy motiváltad a fiatalokat a tanulásra, és hogy csak tanulással tudunk elérni dolgokat. Te nagyon sokat utazol egyébként, tehát Jeruzsálemről beszéltünk, meg hogy egy évben kétszer kimentek ugye oda Izraelbe.
2: Amen, dicsőség az Úrnak, igen.
1: De nem csak oda mentek, tehát nem, azért nyaraltok több helyen.
2: Így van.
1: Hála Istennek, te egy ilyen nagyon utazni vágyó férfi vagy, szeretsz világot látni. Még a tapasztalataid így külföldön ezeken az utazások során, és hogy szervezel meg egy ilyen utazást?
2: Nagyon jó kérdéseket teszel föl, Armando. Nagyon profin hozod a témát, aminek szívből örülök. Én igazándiból nekem mindig az volt az álmom, hogy nagyon sok csodát és szép dolgokat lássak. Tehát félre ne értsetek, Magyarország gyönyörű szép hely. Magyarországon én mindenhol voltam. Mindegyik nevezetes helyszínen voltam. Illetve amikor én megyek Magyarországon belül is, én a történelmet is utána nézek, tájékozódok. És ahol voltam már mindenhol Magyarországon, aminek szívből örülök, és én nyilván vissza és visszatérek, mert ami szép, oda vissza akar menni az ember. Na, Armando, őszinte vagyok veled, már nagyon régóta nem volt Magyarországon, ó, így van?
1: Ez így van.
2: És 2-3 évvel ezelőtt mentünk Zakopanéba, tehát nem reklámozni szeretném, de Zakopanéről azt kell tudni, hogy ott Lengyelországban, oda régen az 1500-1600-as években a hatalmas nagy tüdőbeteges emberek mentek, mert olyan friss volt a levegő, hogy aki oda ment fél évre kórházba, szanatóriumba, abba a pillanatba meggyógyult az a kezelés után, képzeld el, harapni lehet ott a levegőt. Illetve a hegyek miatt ugyebár ott hűvösebb van, és magasabb a táj, és ott nyilván örültünk, hogy mind a kisgyerekek, amikor mi gyermekek voltunk, térdig érő hóba tapostunk. És elmentünk oda is például. Amikor én megyek külföldre, és úgy tervezzük, hogy én a családot leültetem egy ebéd keretén belül, és ugye ma Shabbat shalom van, és mi szoktuk tartani a Shabbat shalomot, képzeljétek el, akkor a családdal összeülünk, imádkozunk, és izraeli ételeket csinálunk egyébként. Azt akarom mondani, hogy azért szoktunk külföldre járni, hogy nekem nem volt megadatva az például, hogy történelmileg én tudjak más esetlegesen országról tájékozódni, és a én aki ismer engem gasztronómiailag, én nagyon-nagyon-nagyon lelkes vagyok, imádom, illetve elfogult, hogyha nem jó egy étel. És szeretnék járni minél többet, illetve a legfontosabb, Armando, hogy nem csak én kapok egy új rálátást a világra, hanem a gyermekeim is. És tudod, mi a csoda benne? Hogy én nekem is annyira új, mint a gyermekemnek. Mert nem volt megadva nekem, hogy én járjak ilyen helyekre. Tehát például mesélek arról, hogy Kréta, Santorino, Zakynthos, Sharm el-Sheikh, ugye a szomszédos országokat nem mondom, mert én úgy gondolom, hogy aki közel van a határ mellett, azok átjárnak ugye az országba, de akinek van tehetsége, és akinek az Úr megengedi, az igenis menjen ki külföldre, és igenis tanulja a nyelvet, mert az nagyon fontos mindenkinek, én azt mondom, hogy angol tanuljon, és tudod miért mondom, Armando? Volt nekem egy olyan gondolata is, az én gondolataimba, és volt egy tervezetem, ha esetleg meg tudnám azt csinálni, hogy indítani minden megyében angol oktatás ingyenesen egyébként. Azt azért szeretném, mert hogyha kimegy szegény cigányember, vagy esetleg magyar társaink külföldre, hogy nehogy átverjék őket a taxisok, tudjanak szállodát foglalni, tájékozódni tudjanak. Tehát nekem az angol ismeretem egyébként alap, illetve szoktam használni ezt a fordítót, amikor más-más országokban vagyok. Ugye nyilván az angol az világ színvonalon ismert, és tudnak beszélni. De mindenkinek azt mondom, hogy az azért kell az angol, mert hogyha Magyarországon belül is jönnek az emberek, külföldiek, mert ugye imádják Magyarországot, Armando, a turisták.
3: Igen.
2: Tehát özönlenek, akkor szegényeknek tudjunk, hogyha megkérdezi, hogy merre van Móri Zsigmond körtér, akkor tudjuk neki útbaigazítást adni. Tehát én nem arra ösztönzöm az embert, hogy azért tanulják az angolt, hogy hagyják el Magyarországot, és külföldön vállaljanak munkát. Nem azért, hanem nagyon sokat számít.
1: És egy nyaralás során egy ételt kikérni, tájékozódni.
2: Bravo, így van. Illetve tényleg a történelem az nagyon fontos, és művelődni kell. Én mindig azt mondom mindenkinek, hogy nyugodtan járjanak világot, ne féljenek a repülőtől. Amelyik repülő felszáll, az valószínű le is száll.
1: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések.

0: rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig végigkísérlek benneteket hatalmas slágerekkel, és közte pedig itt van velem Anthony Attila. Köszöntelek itt a stúdióban.
2: Szabad csalom, a déltezsút iszakon, és sziasztok!
1: Amen, te dél o dél. Figyelj, beszélgettünk itt a nyaralásról, az utazásról, meg hogy hogyan szervezed meg. Te utazási irodán keresztül mész, vagy egyedül szervezed meg az egészet?
2: Legelőször nekem volt egy utazási irodás barátom, akivel természetesen a mai napig tartom a kapcsolatot, jó viszonyt ápolok, de hála az Istennek, már saját a magamtól szervezem a repülőt, illetve a becsekkolás, illetve a taxi, a transfer és a szállodát is. És amikor kimegyek, nagyon komoly szinten utánolvasok és tájékozódok, és annak mérten minden napra egy programot beszervezek. És nagyon büszke vagyok így erre a szempontra magamra, hogy én tudom ezeket a dolgokat, mert egyébként nem nehéz, csak egyszer valaki, hogyha megmutassa nektek, rengeteget tudtok spórolni. Tehát mi a legfontosabb a magyaroknak? Tehát szép is legyen, olcsó is legyen, és minőség is legyen.
1: Amen.
2: Tehát ez mindig tőletek függ, hogy ti mit szeretnétek. Tehát megint csak hova tudok kiukadni, Armando? Tanulni kell.
1: Tanulni kell.
2: Tanulni kell ezerrel, és félre ne értsetek, nem rosszból mondom a tanulás, hanem tényleg képezzétek magatokat, mert az életben így tudtok előre jutni. Illetve hagyj ragadjam meg az alkalmat, Armando, itt vagyok nálad, és meghívtál nagy örömmel, amit elfogadtam, hála az Istennek, és adáson kívül is nagyon jókat beszélünk, és tartalmas Igen. beszélgetéseink is vannak. Ugye Magyarország, ha jól tudom, a harmadik Európában legelhízottabb nép, ha jól tudom.
1: Hú, én erről nem tudok, de ez durva. Durva statisztika.
2: Igen, mi szeretjük egyébként a kolbászt, a pörköltöt és a szalonnát és a káposztát, mindenki.
1: Különösen
2: szeretjük.
1: Mondjuk ki, mi cigányok, meg pláne nagyon zsíros ételeket, minél szaftosabban, minél zsírosabban, minél keményebb fűszerekkel.
2: Bravo, bravo. Azt szeretném mondani és ösztönözni benneteket, hogy időszakos böjtöt iktassatok be az életetekbe, mint amikor egy földet valaki, a földes úr megművel, és learatja az ő veteményét, még ő is pihenteti a jó földet egy vagy két évig. Tehát a hasnak is ugyanúgy meg kell pihenni, és én azt mondom nektek, hogy tehát félre ne értsetek, Armando, én is nagyon szeretem az ételeket. Tehát, hogyha az úr megengedi, akkor külföldre kiszaladok én is egy jó kis süteményért, mert nekem a kábítószerem az édesség.
1: Azt a mindenit.
2: Igen, tehát nagyon édeszájú vagyok. Úgyhogy azt akarom nektek mondani, hogy legyen egy kis tartózkodásotok az ételtől, és én azt mondom, hogy csak a tányérra kirak bárki egy teli tányért, egy bőségtálat, nem kötelező azt megenni. Tehát igenis mértékletesen kell, hogy egyél. Ugye benne van a Bibliában, Armand, az is, hogy a poklosság. Így van?
1: Igen.
2: Tehát azért mondom, hogy ne ragaszkodjunk annyira az ételhez, meg egyébként cukor nélkül te tudtad, hogy tudunk élni. Tehát teljesen kivonjuk az életünkből. Akkor is élünk. Tehát, tehát nincs szüksége.
1: Hát ez persze, ez természetes, de az emberi szert, az ember kívánja a cukros Bravo. Dolgokat, az édességet.
2: Mi azt iktattuk be, most képzeld el a családdal, hogy mi minden hétvégén ehetünk csak édességet, süteményt. Most jelenleg szeptember 1-jéig időszakos böjtöt csinálunk. De beiktatunk egy gyümölcsnapot, egy főzeléket például, és rengeteget sétálunk. Hogyha nincs ideje az embereknek például, hogy menjenek sportolni, mert ugye a munka leköti az ember, de attól függetlenül rengeteget sétáljatok, mert az nagyon jót tesz a vérkeringésnek és a szívnek.
1: Szóval most akkor az egészséges életmódra buzdítasz minket?
2: Igen, tehát azért mondom, Armand, hogy te nagyon tartalmas, rengeteg olyan sok tartalmas videóidat látok, ami pozitívként hat rám és a többi emberre. nagyon sokat tudnánk beszélni ezekről a dolgokról, tehát nyilván az embernek élveznie kell, tehát olyan munkát is vállaljon, amit élvez, olyan sportot is válaszol, amit élvez, és olyan ételt tegyen, ami élvez, de nyilván ne essen túlzásokba, se a munkába, se az ételbe.
1: Így van. Nagyon szépen köszönöm nektek, kedves hallgatók, hogy velünk tartottatok. Kedves Anthony, Attila, neked különösen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, velem tartottál a mai nap folyamán, és kívánom, hogy tényleg legyen nagyon áldott és csodálatos mindenkinek ez a szombat délután. Érezzétek jól magatokat.
2: Amen.
1: Akinek ma van a szülinapja, Isten éltessen titeket, a névnaposokat is áldja meg a jó Isten. Akik ma is dolgoznak, kitartást kívánok nektek, együtt érzek veletek, és aki most fog ebédelni, annak jó étvágyat az ebédhez. Attila, neked megköszönöm,
2: nekem volt megtiszteltetés, hogy meghívtál. Szívből örülök, hogy jókat beszéltünk, és megosztottuk egy-két gondolatainkat, és szeretném neked is, és az egész hallgatóságnak, és aki nem hallja, hogy az Úr vezesse mindannyiunknak az életét, az ő tenyerén hordozzon minket, és amikor teremtette a világot, és amit mindent a világba, mivel nekünk adta az Úr, hát segítse a Jóisten, hogy a rendelkezésünkre bocsássa, és senki semmilyen hiányban ne szenvezzen. Bőséges életet kívánok nektek. Sziasztok mindenkinek.
1: Amen. Szia-szia. Szóljanak nektek a dalok.

dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető és szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában. Közölt

0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió Digben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dig.

fekete rumbalán. A szeme úgy ragyog rám, akár a napsugár. Hazapós, Szegeden basavár, a banda tagja terem, örömmel musikál az anyós.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis anyagom. Ott leszünk boldogak, majd te meg én, ott csúl a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Vár ez a kis ott a domb tetején, gyere oda, édes otthonom. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Vár ez a kis ott a domb tetején, gyere oda, édes otthonom.

az est betakar, vár ez a kis.

mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.

0: ver. Hoy tiro la tela, la la.
1: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá, cigány, a Rádió Digben.

hát a nagy bögös hajt de húzom. Hát nem olatt a horvát Pista, hopp, hé, cigánybába sor, a roma, de roma, szól a cigány muzsika, hopp, na a nagy bögös hajt de húzom. Minden bolat a cigánya vajda, hopp, hej, cigánybába sok, a roma, de roma, szól a cigány muzsika, hopp.

0: Ez volt a Húsdrát cigány.
1: Holnap délben ismét jelentkezünk.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bács Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
3: A mai napon jelentős forgalmi korlátozások lépnek életbe Budapest szerte, amelyet egyébként előre tervezett munkálatok határoznak meg. Az autósoknak

0: számítani augusztus első hétvégéjén, ugyanis a nyár második komolyabb hőhulláma éppen most éri el a csúcspontját. Most, a szombati előrejelzések szerint az időjárás így alakul, tetőzik a kánikula, Budapesten és a környező térségben a nappali csúcshőértékek elérik a 37 fokot, és hát a hajnali órákban sem hüll a levegő, a minimumok 21-22 fok körül alakulnak, ami trópusi éjszakát jelent. Egész nap zavartalan, perzselő napsütésünk van, az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as fokozatot, így a déli órákban a közvetlen napon tartózkodás nem ajánlott. Eső, zápor vagy zivatar kialakulására gyakorlatilag 0% az esély. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: Sziasztok, ez itt a 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és ez egy igazán rendhagyó első óra lesz, mert az a helyzet, hogy valójában nagyon meleg van. Múlt héten azért sírt a szám, biztos emlékeztek, illetve hát azok, akik velem voltak múlt héten, emlékeznek szerintem a múlt heti adásra, amikor is azért sírt a szám, hogy nincsen elég meleg, hol van a kánikula, hol van az a meleg, mert hogy nyár van, és nyáron melegnek kell lenni, na tessék, megkaptam, úgyhogy tényleg nem mondok semmit, én örülök ennek, és tényleg, ha tehetitek, akkor menjetek víz közelbe. Ha tehetitek, akkor tényleg menjetek víz közelbe. Mindig ezt mondom, éppen ezért Budapesti Rádióként összeszedtem nektek az összes ingyenes szabad strandot a fővárosban. Nagyon sok strand van egyébként Budapesten és környékén, de hát ezek szabad strandok, amikért tényleg nem kell fizetnetek, és szerintem ebben a hőségben nagyon fontos, hogy menjetek, és ha tehetitek, akkor legyetek a vízben. Nos, az utóbbi években a javuló vízminőségnek köszönhetően egyébként a Duna ismét több formában kapcsolódott be a város életébe. Először ugye többször több vízi sport hódította meg a folyó fővárosi szakaszát, majd a pancsolni, hűsölni vágyók is megjelentek a partokon. Az első helyre sorolják egyébként az interneten a római parti plást. Az új fővárosi szabad strandok első hivatalos képviselője volt néhány évvel ezelőtt a megvalósuló római part. Idén augusztus 24-éig egyébként, sőt, lehet, hogy tovább is, ha jól tudom, de ennek a pontos részlete lehetőség is van anyukák, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és hát ugye vannak a közelben éttermek, kávézók, egészen biztosan találunk valami finomságot, hogyha megéheznénk. Amit még szoktak ajánlani, az az árasztópart. Ez a strand kisebb és sekélyebb a vártnál, de arra tökéletesen alkalmas, hogy munka után csobbanjunk egyet, majd a közeli üzletben vásároljunk magunknak mondjuk egy hideg üdítőt, vagy rágcsálnivalót. Mosdó, vízvételi lehetőségeket azért, tehát azonban konténerekben alakították ki, a strand pedig nem kutyabarát, 10 és 18 óra között tart nyitva, ha jól tudom, ezen kívül csak saját felelősségre tartózkodhatunk a parton. Viszont arról, hogy hova tudunk még menni Budapesten, szabad strandolni, a következő megszólásban.

0: Sziasztok, ez itt a Rádiódix 100.3, Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot kívánok nektek. Hát ebben az órában arról mesélek, hogy bizony hőségriadó van, kérlek benneteket, hogy rengeteg folyadékot folyasszatok. Már egyébként arról is csináltam nektek egyszer adást, hogy egy kutatás szerint nem vizet kell ilyenkor inni, hanem tejet, mert hogy abban nagyon sok minden van azon kívül, hogy ugye hidratálunk. Mindezek mellett napfényvédőzzünk, fényvédő, ne felejtsétek el, az UV-védelem rettenetesen fontos, és ha már ez megvan, akkor a strandra is kimehetünk, és nem kell a legfenszibb strandra gondolni, én összeszedtem nektek az ingyenes strandokat. Ilyen például a Kopaszigát, ugyanis ingyenesen élvezhetik a látogatók a Kopaszigát strandját, az itt működő strand amúgy is sokféle szolgáltatást kínál. Néhány évvel ezelőtt gyönyörűen rendbe hozott füves és homokos résszel is rendelkező plázs közelében ehetünk hamburgert, tiszták és ápoltak a mosdók, fürdők elmondások szerint, és számtalan lehetőséget kínál egyébként a Budapart szélesebb környezete is, mind a sport, mind a gasztronómia terén. Én itt még nem jártam, úgyhogy ezt nem tudom, hogy valóban tisztel vagy sem. Ezt ti egy kicsit jobban tudjátok, hogyha jártatok ott, akkor nyugodtan írjátok meg nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra. A következő hely, amit nagyon sokan ajánlanak, a Dunakeszi Szabad Strand. 2016-ban vásárolta meg a város önkormányzata a területet, amióta folyamatosan fejlesztenek egyébként itt. A kutyásokat külön partszakasszal várják, több büfé és strandételek várják a vendégeket, a mosdók ugyan nem ingyenesek, de pár száz forintot bőven megér az ápolt környezet, tisztaság. A strand legjobb adottsága, hogy hatalmas, árnyékos fák alatt pihenhetünk vízeszés után, és egyébként az értékeket pedig őrzött strandtévben is hagyhatjuk, mert van strandőrség is. A strand egyébként... Így fotók alapján szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon jó pofa a kialakítása, és szerintem plusz pont, hogyha családostól mentek kutyástól, akkor ez is megoldható. A következő hely pedig Ráckevél lesz, a Vadkacsa Szabad Strand, ami igazából egy gyönyörű helyen van. A fotók alapján én még itt sem jártam sajnos. A Vadkacsa Szabad Strand irányából gyönyörű kilátás nyílik a vízre. A strand füves partján van néhány nagy fa, napos és árnyékos részeken is pihenhetünk, a többi adottság, de sem lehet panasz, gondozott, ingyenesen használható mosdók, zuhanyzók tartoznak a strandhoz, a kiskacsa büfében pedig hagyományos strandételekkel, például hek, lángos, ilyesmivel csillapíthatjuk az éjséget. És egyébként pedig a strand egyik legnagyobb adottsága, hogy kemping is van, ahol pár ezer forintos díjért, akár a városi munkánkból hazatérve, délutánonként is élvezhetjük a természet közeli hangulatot, mintha nyaralni indultunk volna. Van még pár hely a Tarsajomban, amit szívesen ajánlok, ha Budapest környékén szeretnénk ingyenes szabad strandokat kipróbálni, de csak a zenék után.
1: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódíj.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Fatai Anna vagyok, remélem, hogy jól vagytok, minden szuper veletek. Remélem, hogy sokat ittatok, napfényvédőztetek, ez nagyon-nagyon fontos, és remélem, hogy arra is figyeltek, hogy egységesen osszátok el a napi étkezéseket. Szerintem, amikor ennyire nagy a forróság, akkor még jobban kell ügyelni arra, hogy hogyan eszünk, miképp eszünk. Nem szabad egyszer enni egy nap szerintem túl zsíros ételt, hanem inkább az ilyen könnyedebb salátákat tanácsolnám én, ami tényleg több víztartalmú. És hát most ne nézzetek hülyének, de én a forróságban is nagyon szeretem a leveseket, mert egyébként ez is folyadék, és hát tudjátok, hogy van ez. Néha egy pár korty meleg leves jobban lehűt, mint egy hideg pohár víz. Na de most ebben az órában arról meséltem nektek folyamat, hogy milyen ingyenes szabad strandokra látogathatunk el. Szerintem ez egy szuper izgalmas téma, és hát Budapestet is említettem, Budapesten egy csomó helyet, illetve Budapest környékét is mondom. Most például azért egy kicsikét távolabb megyünk, Dunabogdány felé, de nagyon sokan írják, hogy ez a leglátványosabb strand, és távolsági busszal könnyen megközelíthető, a közelben pedig kis szerencsével ingyenes parkolóhelyet is találunk, ahol egyébként többféle étterem található, pékség is várja a fürdőzőket, és a rendezvénytéren számos programot szoktak tartani. Előzetes bejelentés után egyébként még sátrazni is lehet, én úgy tudom, és hát szintén mosdó, zuhanyzó, minden van. És akkor az utolsó hely, amit találtam nektek az interneten, az Nagymarosról szól. Igazából a Dunakanyar egyik legszebb kisvárosában nem csak strandolni lehet. Érdemes a szabad strandon is körülnézni. A partszakasz egyébként nagyon hosszú, van egy kiépítettebb és egy kicsit természetesebb, csendesebb része, hivatalosan nem kutyabarát hely. Nagyon könnyen megközelíthető, akár vonattal, távolsági busszal, öltözők, zuhanyzók rendelkezésre állnak, és rengeteg éttermet, vendéglőt találunk a közelben, szóval így strandolás után nagyon sokan választják ezt az opciót. Nos, hát remélem, hogy tudtam nektek tanácsot adni ezzel kapcsolatosan, hogy merre menjetek, hogyha ingyenes szabad strandot kerestek Budapesten, vagy éppen Budapest környékén. Szerintem ezeket nagyon-nagyon fontos átnézni, és nagyon fontos, hogy mielőtt elindulnátok, az internet jó barátotok, mindenképpen nézzetek utána, olvassatok utána, és menjetek biztosra, hogy az adott strand nyitva van-e, lehet-e menni, kutyás strand, nem kutyás strand, nehogy beleszaladjatok olyanba, hogy viszitek a kis kutyátokat, és akkor nem lehet, mondjuk kiderül. Hát ne legyen ilyen. Most még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon forró napok jönnek, úgyhogy én azért szedtem ezt nektek össze, hogy menjetek vízhez, és hűtsétek le magatokat, amennyire csak tehetitek. Menjünk el zenélni. Köszönöm, hogy itt voltál.

0: valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóságteli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Borúságra és hőségriadóra kell számítani augusztus első hétvégéjén, ugyanis a nyár második komolyabb hőhulláma éppen most éri el a csúcspontját. Most, a szombati előrejelzések szerint az időjárás így alakul, tetőzik a kánikula, Budapesten és a környező térségben a nappali csúcshőértékek elérik a 37 fokot, és hát a hajnali órákban sem hüll a levegő, a minimumok 21-22 fok körül alakulnak, ami trópusi éjszakát jelent. Egész nap zavartalan, perzselő napsütésünk van, az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as fokozatot, így a déli órákban a közvetlen napon tartózkodás nem ajánlott. Eső, zápor vagy zivatar kialakulására gyakorlatilag 0% az esély. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.

0: a Ferenc körút irányába a megváltozott forgalmi rend miatt. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick. 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot kímárok mindenkinek. Remélem, hogy jól bírjátok ezt a hőséget. Valóban, igazán forró napoknak nézünk elébe, és ez még csak a kezdet. Úgyhogy ehhez jönnek a felpesdítő jó kis dalok itt a 100.3 Rádió Dicken.

0: vagy. Kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Ez itt a Rádió D-x 100.3. Sziasztok! Patai Anna vagyok, és remélem, hogy jól vagytok. Megnézzük, hogy pontosan milyen forróságra számíthatunk a következő napokban, vagy akár a mai nap folyamán, figyeljetek!
0: Időjárás.
1: Forróságra és hőségriadóra kell számítani augusztus első hétvégéjén, ugyanis a nyár második komolyabb hőhulláma éppen most éri el a csúcspontját. Most, a szombati előrejelzések szerint az időjárás így alakul, tetőzik a kánikula, Budapesten és a környező térségben a nappali csúcshőértékek elérik a 37 fokot, és hát a hajnali órákban sem hüll a levegő, a minimumok 21-22 fok körül alakulnak, ami trópusi éjszakát jelent. Egész nap zavartalan, perzselő napsütésünk van, az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as fokozatot, így a déli órákban a közvetlen napon tartózkodás nem ajánlott. Eső, zápor vagy zivatar kialakulására gyakorlatilag 0% az esély. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: A mai napon jelentős forgalmi korlátozások lépnek életbe Budapest szerte, amelyet egyébként előre tervezett munkálatok határoznak meg. Az autósoknak és a tömegközlekedéssel utazóknak is több kulcsfontosságú szakaszon megváltozott forgalmi renddel kell számolniuk. A Budafoki úton folyó nagyszabású közmű munkák, valamint a Neszmélyi úton zajló burkolatfelújítás miatt sávlezárásokra és egyirányúsításokra kell készülni. Ferencvárosban kiemelt építkezési munkák miatt ideiglenes forgalomkorlátozás nehezíti a haladást a kerület belső szakaszain. Mester utcában a Haller utca felől nem lehet behajtani a Ferenc körút irányába a megváltozott forgalmi rend miatt. Balesetmentes közlekedést!

Rádió Dix 100.3, Parai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Legközelebb már csak a következő órában találkozunk, ezért búcsúzkodom, de nem szomorkodunk, mert egészen 18 óráig itt leszek veletek. Tartsatok velem!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: A vízügy szakemberei készen létben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készen létbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.
3: Időjárás. Hóságra és hőségriadóra kell számítani augusztus első hétvégéjén, ugyanis a nyár második komolyabb hőhulláma éppen most éri el a csúcspontját. Most, a szombati előrejelzések szerint az időjárás így alakul, tetőzik a kánikula, Budapesten és a környező térségben a nappali csúcshőmértékek elérik a 37 fokot, és hát a hajnali órákban sem hüll a levegő, a minimumok 21-22 fok körül alakulnak, ami trópusi éjszakát jelent. Egész nap zavartalan, perzselő napsütésünk van, az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as fokozatot, így a déli órákban a közvetlen napon tartózkodás nem ajánlott. Eső, zápor vagy zivatar kialakulására gyakorlatilag 0% az esély. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: A mai napon jelentős forgalmi korlátozások lépnek életbe Budapest szerte, amelyet egyébként előre tervezett munkálatok határoznak meg. Az autósoknak és a tömegközlekedéssel utazóknak is több kulcsfontosságú szakaszon megváltozott forgalmi renddel kell számolniuk. A Budafoki úton folyó nagyszabású közmű munkák, valamint a Neszmélyi úton zajló burkolatfelújítás miatt sávlezárásokra és egyirányúsításokra kell készülni. Ferencvárosban

0: Rádió Dick.
1: Patai Anna vagyok, és ez itt a 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Nagyon-nagyon szép napot, drága Rádió Dick hallgatók, igyatok nagyon sok folyadékot, legyenek kérem szépen itt limonádék, szörpök, mindenfélét fogyasztatok. Egy felmérés szerint egyébként a tejfogyasztás is csodálatos ebben a rekkenő hőségben. Nagyon figyeljetek magatokra, és egyébként szerintem nagyon fontos, hogy másokra is figyeljetek. Hogyha úgy látjátok, hogy valakinek segítségre van szüksége ebben a nagyon-nagyon-nagyon nagy hőségben, akkor menjetek és segítsetek neki. Nagyon fontos, hogy ott legyünk egymásnak, és segítsünk, hogyha baj van. Legyünk bátrak, menjünk és segítsünk egymásnak. Most azonban zenéljünk egyet, érezzük jól magunkat itt a 100.3 Rádió Dickem.

0: 100.3 Rádiódik. Fogod?
1: You like that?

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Sose vagy egyedül.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik 100.3, sziasztok! Patai Anna vagyok, remélem, hogy jól vagytok. Én nagyon-nagyon jól érzem magam, és arra gondoltam, hogy megnézhetnénk, hogy mi újság az utakon. Közlekedési hírekkel kezdjük. Itt a 100.3 Rádiódik többedik óráját már, úgyhogy figyeljetek, és ha van közlekedési híretek, várom SMS-ben a 06303030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Hóságra és hőségriadóra kell számítani augusztus első hétvégéjén, ugyanis a nyár második komolyabb hőhulláma éppen most éri el a csúcspontját. Most, a szombati előrejelzések szerint az időjárás így alakul, tetőzik a kánikula, Budapesten és a környező térségben a nappali csúcshőmértékek elérik a 37 fokot, és hát a hajnali órákban sem hüll a levegő, a minimumok 21-22 fok körül alakulnak, ami trópusi éjszakát jelent. Egész nap zavartalan, perzselő napsütésünk van, az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as fokozatot, így a déli órákban a közvetlen napon tartózkodás nem ajánlott. Eső, zápor vagy zivatar kialakulására gyakorlatilag 0% az esély. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: A mai napon jelentős forgalmi korlátozások lépnek életbe Budapest szerte, amelyet egyébként előre tervezett munkálatok határoznak meg. Az autósoknak és a tömegközlekedéssel utazóknak is több kulcsfontosságú szakaszon megváltozott forgalmi renddel kell számolniuk. A Budafoki úton folyó nagyszabású közmű munkák, valamint a Neszmélyi úton zajló burkolatfelújítás miatt sávlezárásokra és egyirányúsításokra kell készülni. Ferencvárosban kiemelt építkezési munkák miatt ideiglenes forgalomkorlátozás nehezíti a haladást a kerület belső szakaszain. Mester utcában a Haller utca felől nem lehet behajtani a Ferenc körút irányába a megváltozott forgalmi rend miatt. Balesetmentes közlekedést!

egészemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt vált előttem. El akartam kapni a világ tökét és sorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a fiú, akinek alig érte a lába a földet. El se tudta volna képzelni, hogy valaha is egy ilyen kedvetlen faszkalap lehet. Hajnal

0: Rádió Dik.
1: Halihó, Rádió Dikesek, én Patai Anna vagyok, és csak egy óra lezárására jöttem, de nem szomorkodunk, mert a következő órában is együtt töltjük majd az időt, és kifejezetten roma hírekkel is foglalkozunk majd, ahogy mindig kiemelem, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos óra, úgyhogy érdemes lesz továbbra is a Rádió Dikkel tartani. Figyelj!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bács Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napon a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Forróságra és hőségriadóra kell számítani augusztus első hétvégéjén, ugyanis a nyár második komolyabb hőhulláma éppen most éri el a csúcspontját. Most, a szombati előrejelzések szerint az időjárás így alakul, tetőzik a kánikula, Budapesten és a környező térségben a nappali csúcshőértékek elérik a 37 fokot, és hát a hajnali órákban sem hüll a levegő, a minimumok 21-22 fok körül alakulnak, ami trópusi éjszakát jelent. Egész nap zavartalan, perzselő napsütésünk van, az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as fokozatot, így a déli órákban a közvetlen napon tartózkodás nem ajánlott. Eső, zápor vagy zivatar kialakulására gyakorlatilag 0% az esély. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: A mai napon jelentős forgalmi korlátozások lépnek életbe Budapest szerte, amelyet egyébként előre tervezett munkálatok határoznak meg. Az autósoknak és a tömegközlekedéssel utazóknak is több kulcsfontosságú szakaszon megváltozott forgalmi renddel kell számolniuk. A Budafoki úton folyó nagyszabású közmű munkák, valamint a Neszmélyi úton zajló burkolatfelújítás miatt sávlezárásokra és egyirányúsításokra kell készülni. Ferencvárosban kiemelt építkezési munkák miatt ideiglenes forgalomkorlátozás nehezíti a haladást a kerület belső szakaszain. Mester utcában a Haller utca felől nem lehet behajtani a Ferenc körút irányába a megváltozott forgalmi rend miatt. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-ban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió DIK.
3: Ez itt a 100.3 Rádió DIK, romákról, nem csak romáknak. Sziasztok! Nagyon-nagyon szép napot

0: a Rádiódix 100.3 romákról, nem csak romáknak. Na hát sikerült eldöntenem, hogy melyik roma hírekkel menjünk tovább. Ez mindig egy nagyon-nagyon nehéz döntés, de sikerült, úgyhogy az a helyzet, hogy azonnal indítom őket. Figyeljetek, kérlek benneteket! Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap jelentősége. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt. Ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: Kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogva tartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Rádió Dik.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Batai Anna vagyok, és ezt az órát le is zárom. Nagyon hálásan köszönöm, hogy velem tartottál ebben az órában, a következő órában is számítok rátok, mint egyébként mindig, minden órában, minden hétvégén itt a 100.3 Rádió Díken. Csodaszép napot nektek, és remélem, hogy eddig is végig velem tartottatok, mert a következő órában folytatjuk ezt.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálása. Állásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóságteli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tisza-völgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivétel. Járulnak hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Forróságra és hőségriadóra kell számítani augusztus első hétvégéjén, ugyanis a nyár második komolyabb hőhulláma éppen most éri el a csúcspontját. Most, a szombati előrejelzések szerint az időjárás így alakul, tetőzik a kánikula, Budapesten és a környező térségben a nappali csúcshőértékek elérik a 37 fokot, és hát a hajnali órákban sem hüll a levegő, a minimumok 21-22 fok körül alakulnak, ami trópusi éjszakát jelent. Egész nap zavartalan, perzselő napsütésünk van, az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as fokozatot, így a déli órákban a közvetlen napon tartózkodás nem ajánlott. Eső, zápor vagy zivatar kialakulására gyakorlatilag 0% az esély. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A mai napon jelentős forgalmi korlátozások lépnek életbe Budapest szerte, amelyet egyébként előre tervezett munkálatok határoznak meg. Az autósoknak és a tömegközlekedéssel utazóknak is több kulcsfontosságú szakaszon megváltozott forgalmi renddel kell számolniuk. A Budafoki úton folyó nagyszabású közmű munkák, valamint a Neszmélyi úton zajló burkolatfelújítás miatt sávlezárásokra és egyirányúsításokra kell készülni. Ferencvárosban kiemelt építkezési munkák miatt ideiglenes forgalomkorlátozás nehezít a haladást a kerület belső szakaszain. Mester utcában a Haller utca felől nem lehet behajtani a Ferenc körút irányába a megváltozott forgalmi rend miatt. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Rádió Dik 100.3, sziasztok, Patai Anna vagyok, és gyönyörű mosolya várlak benneteket minden egyes alkalommal, mert hát az van, hogy nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek veletek, és tényleg nagyon köszönöm nektek, hogy minden hétvégén velem tartotok. Ebben az órában is zenéket hallgatunk majd, úgyhogy figyeljetek, jönnek a bulispörgős nyári dalok. Bizony, bizony.

0: Ez itt a Rádió Dix. Sziasztok! Hát, Patai Anna vagyok, és nézzük meg az időjárást, közlekedést. Azért azt előjáróban el kell mondjam, hogy marad a rekkenő hőség. Nagyon-nagyon-nagyon forró napoknak nézünk elébe. Nagyon sok helyen olvastam egyébként azt, hogy ilyen még nem volt, hogy ilyen hosszú időn keresztül megmaradt ez a fajta forróság. Úgyhogy kitartás mindenkinek, drága Rádió Dix hallgatók, nagyon sok folyadékot igyatok, napfényvédelem, ezek az alap fontos dolgok, jöjjenek is a hírek itt a Rádió Dix-en.
1: Időjárás.
0: Forróságra és hőségriadóra kell számítani augusztus első hétvégéjén, ugyanis a nyár második komolyabb hőhulláma éppen most éri el a csúcspontját. Most, a szombati előrejelzések szerint az időjárás így alakul, tetőzik a kánikula, Budapesten és a környező térségben a nappali csúcshőértékek elérik a 37 fokot, és hát a hajnali órákban sem hüll a levegő, a minimumok 21-22 fok körül alakulnak, ami trópusi éjszakát jelent. Egész nap zavartalan, perzselő napsütésünk van, az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as fokozatot, így a déli órákban a közvetlen napon tartózkodás nem ajánlott, zápor vagy zivatar kialakulására gyakorlatilag 0% az esély. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: A mai napon jelentős forgalmi korlátozások lépnek életbe Budapest szerte, amelyet egyébként előre tervezett munkálatok határoznak meg. Az autósoknak és a tömegközlekedéssel utazóknak is több kulcsfontosságú szakaszon megváltozott forgalmi renddel kell számolniuk. A Budafoki úton folyó nagyszabású közmű munkák, valamint a Neszmélyi úton zajló burkolatfelújítás miatt sávlezárásokra és egyirányúsításokra kell készülni. Ferencvárosban kiemelt építkezési munkák miatt ideiglenes forgalomkorlátozás nehezít a haladást a kerület belső szakaszain. Mester utcában a Haller utca felől nem lehet behajtani a Ferenc körút irányába a megváltozott forgalmi rend miatt. Balesetmentes közlekedést!
1: Rádió Dix. Hallda hangunk!

0: itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és csak búcsúzkodni jöttem tőletek. Szeretném megköszönni, hogy a mai napot végig velem töltöttétek. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy bírjátok ezt a hőséget, és legközelebb egyébként pedig a vasárnapi napunkon fogunk egymással találkozni itt a 100.3 Rádió Dix-en. Sziasztok!
1: Rádió Dix.
2: Vorba,
1: vorbasza.
3: Rólunk, neked!

0: kezdődik.
1: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzás egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, augusztus 1-e szombat van, és Kökény Anna üdvözli önöket a programajánlóban. Természetesen remek zenékkel is érkezem a következő 2 órában. Fantasztikus koncerttel állt elő a Dromára, egy live akusztikkal. Augusztus 7-én pénteken 20 órától a Hanran Live Music Clubban lehet őket meghallgatni. De lássuk is a meghívást. Utazás a világzene partjaira a Hanrában. Augusztus 7-én pénteken egy különleges zenei élmény várja az érdeklődőket, a Dromára Acoustic Live szenvedélyes akusztikus koncert, ahol a roma folk, a világzene és a hamisítatlan élőzene találkozik, forró ritmusok, kiváló zenészek, és egy este, amely garantáltan magával ragad. A 9. kerület Ferenc körút 20 szám alá várják az érdeklődőket, tehát augusztus 7-én pénteken este 8 órától. Mi pedig muzsikálunk. Ásós Attila, Pacsirta, Oliver Wolf és Kökény Attila szórakoztatják a hallgatókat a következő percekben, és érkezem vissza programajánlóval.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a programajánló, és hogy mindig egy kicsit a jazzzenénél maradunk, Nagy Noémi kvártetje augusztus 7-én lép fel a Budapest Jazz Klubban. A zenekar főként jazz standardeket szólaltat meg, a fiatal muzsikusokra jellemző teljes átéléssel, ám a formáció tagjaira különösen jellemző, kifinomult stílusérzékkel, a közönséget könnyed előadásmódjukkal, főként a 40-es, 50-es, 60-as évek swing és bebop világába invitálják, mely utazást saját hangszerelésű szerzeményeik teszik még izgalmasabbá. Nagy Noémi fog énekelni, Farkas Zsolt a zongoránál, Jónás Géza a bőgőnél és Jónás Fülöp a doboknál. Augusztus 7-én pénteken 20:30-tól a Budapest Jazz Klubban.

0: napot. Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Az Éspont Alapítvány szeretettel meghív innen érdeklődött Farkas Noémi grafikai sorozatából rendezett a Hüvelykujjak című kiállítás megnyitójára. A program helyszíne az Éspont Alapítvány galériája, Esztergom, Szent Miklós utca 1 szám. 18 órakor hivatalos megnyitóval indítanak. A kiállítást megnyitja Guba William művészettörténész. Zenél Songoró Fatime, szaxofon művész. 19 és 20 óra között Songoró Fatime koncert lesz a kertben, majd 21 óráig pizzasütés és kerti parti. Az este folyamán lehetőség nyílik Farkas Noémivel és Guba Williammel a kiállított alkotásokról beszélgetni. Mindenkit szeretettel várnak augusztus 16-án vasárnap 18-tól 22 óráig a Szent Miklós utca 1 szám alatt Esztergomban a Hüvelykujjak című kiállítás megnyitójára.

Íz és a nagy világ tegez, a klíma prima és a melódia belülről legyez, akár egy téma mondom, helódia, nálunk úgy megy ez, hogy a hőszoprámban énekel és a férfi van alul, harmóniában vagyunk, így nem sül el balul a szondja, szóljon egy kis jazzettől, a morális javul, ez kérem, morális egy kérdés, nem mond, hogy jújj de most!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. A Roma Holokausz emléknapjára invitálnak minket Budapesten a Csíkszereda Parkba augusztus 2-án vasárnap délelőtt 10 órától 4:12-ig fog tartani a program, de lássuk is a meghívást. Alapítványunk az idei évben is megemlékezik azokra a roma embertársainkra, akiket a vészkorszakban elpusztítottak. Egy kiállítással, roma művészek előadásaival készülünk egy különleges helyszínen. A megemlékezés időtartama 1 óra 15 perc. Érdemes megemlíteni, hogy a helyszínen megtekinthető Olá Norbert által készített emlékmű is az érdeklődőket. Budapest Csíkszereda Parkba várják augusztus 2-án vasárnap délelőtt 10 óra.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Rádió Dik.
0: Rádió Dik. Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
4: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, augusztus 1-e szombat van, és 19 óra múlt. Én pedig Kökény Anna vagyok, és egy programajánlóval érkezem a gyerekek számára, amely a Kőbányai út 30 szám alatt lesz a 11. kerületben. A Szépség és a Szörnyeteg vetítése kertmoziban. De lássuk is a meghívót, csillagos ég, kellemes nyári este, és kedvenc filmjeid a szabadban. Kellenél több? A kertmozi idén is megnyitja kapuit, hogy felejthetetlen filmélményekkel ajándékozzon meg téged és szeretteidet, és hogy mi kerül a vászonra. A Szépség és a Szörnyeteg egy elvarázsolt kastély, egy titokzatos szörnyeteg, és egy bátor lány, aki képes meglátni a szépséget ott is, ahol mások csak a félelmet. Egy örök klasszikus a szeretet erejéről, és arról, hogy a legnagyobb varázslat a szívünkben lakozik. Engedd, hogy a mozifilmek varázsa magával ragadjon a szabad ég alatt, amikor a nap már eltűnt a horizont mögött, és a levegőt a frissen pattogatott kukorica illata tölti meg. Kezdés a sötétedés függvényében. És ha egy váratlan eső borítja ezt a vetítést, akkor az esőnap augusztus 4-én lesz. Tehát holnap, vasárnap 20:30-tól a kertemben mindenkit várnak a Szépség és a Szörnyeteg kerti vetítésére.

0: Rádió Dick.
1: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, folytatódik a programajánló. Augusztus 6-án csütörtökön 20 órától a Magyar Zeneházába egy izgalmas koncertre invitálják az érdeklődőket a Páról Fiúra 2026 címmel idősebb Jónás Géza és zenekara, illetve ifjabb Jónás Géza és zenekara, valamint Robi Lakatos és Emilio állnak a színpadra. Az Apáról Fiúra 2026 koncert az eszenciális cigány kultúrát mutatja be a muzsikán keresztül. Újszerű és izgalmas kísérlet a hagyományos kávéházi cigányzene és a kortárs jazz elegyítésére, hiszen két zenekar ad koncertet és találkozik is a színpadon. Az egyik, amit az apa, az idősebb Jónás Géza címbalmos vezet, egy hagyományos kávéházi cigányzenekar, a másik, amit a fiú, ifjabb Jónás Géza nagybőgős vezet, egy jazzzenekar. Őket egészíti ki még vendégként Robi Lakatos, hegedű virtuóz és Emilio, roma énekes rapper. Az este, ahol a hagyomány és az improvizáció ugyanabból a szívből szól. Lássuk is az esemény meghívását. Vannak dallamok, amelyek nem kottából születnek, hanem öröklődnek. Egy tekintetből, egy mozdulatból, egy hangszer fölött eltöltött életből. Az Apáról Fiúra című koncert nem csupán két zenekar találkozása, hanem két generáció párbeszéde ugyanazon zenei nyelven. Az est első részében idősebb Jónás Géza, címbalom művész és zenekara idézi meg azt a világot, amely évszázadok óta a magyar és cigányzenei kultúra egyik legfontosabb őrzője. Szenvedélyt, virtuózitást, fájdalmat és ünnepet egyszerre. A második részben ifjabb Jónás Géza jazzzenekarával lép színpadra, megmutatva, hogy a cigányzene lelke hogyan él tovább a jazz szabadságában, az improvizációban és a modern zenei gondolkodásban. Mert a cigányzene soha nem bezárkózott műfaj volt, mindig magába osztotta a világ hangjait, a magyar nótától a klasszikus zenétől kezdve, egészen a swingig és a jazzig. Ez az este éppen erről szólt, hogyan válik a hagyomány örökséggé, az örökség pedig új nyelvé. Az Apáról Fiúra nem csak egy koncertcím, hanem egy staféta. Egy hang, amely generációkon át ugyanaz marad, még akkor is, amikor új ritmusban szólal meg. Augusztus 6-án csütörtökön este 8 órától várják az érdeklődőket a Magyar Zeneházába.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dick Rádióval.
2: Kökényen áthallják az FM 100.3 Rádiódi programajánlójában, és hogy egy hagyományos visszatérő fesztiválról is beszéljünk, augusztus 28-án 15 órától augusztus 30-áig 23 óráig tart a Bakács Fest 2026. Természetesen a Bakács téren. A Bakács Fest Ferencváros legnagyobb kulturális rendezvénye, amikor az egyedülállóan különleges hangulatú Bakács tér és környéke három napra a kerület első számú találkozási pontjává válik. Helyi, országos és egyetemes értékek sűrűsödnek még nyári lendülettel egy hosszú hétvégényi összművészeti programsorozatba. 2026-ban 11. alkalommal várják az érdeklődőket, hogy találkozzanak, ünnepeljenek, játszanak, egyenek, igyanak, beszélgessenek, hallgassák a zenét, énekeljenek, zenéljenek, táncoljanak, alkossanak, üljenek a fűben vagy egy szimpatikus padon. De lássuk is a programokat részletesen augusztus 28-án pénteken 16 órakor a MÁV Szimfonikus Zenekar nyitja a fesztivált az Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. Majd 17 órától Szösz Jakabos Júlia kiállítása kezdődik a Mester Galéria és Közösségi Térben, ez a Mester utca 5 szám alatt található. Markus Goldzon festőművész kiállítása pedig Budapest Safari 2.0 címmel a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben. Ennek megnyitója 18 órakor kezdődik. Ugyanebben az időpontban a József Attila emlékhelyen a könyv A mi fegyverünk címmel Konkol Máté rendezővel beszélgetés és filmvetítés. A nagy színpadon pedig a Bakács téren 19 órától Déva koncert, majd 20 óra 30-kor érkezik a Bohemian Betyársz. Ennek a koncertnek is természetesen a helyszíne a Bakács téri nagy színpad. Ezzel zárul a nyitónap eseménysorozata, és az azt követő két napon még lesz gyerekkoncert, barangolás a középső Ferencvárosban, Langaléta garabonciások, József Attila irodalmi támogatás címen könyvsarok, illetve szombaton 15 órától a nagy színpadon Balogh Kálmán és Lukács Miklós cimbalom duó koncertje. És még nagyon sok különleges program a három nap alatt, érdemes megnézni a Bakács Fest 2026 című Facebook eseményt. Mindenkit szeretettel válnak augusztus 28-ától 15 órai kezdettel.

0: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik programajánlójában. LL Junior 30, no nem 30 éves lett, hanem 30 éves az ő karrierje. A történelem távlatában 30 éves szempillantásnak tűnik LL Junior 30 éves karrierje, mégis sokkal több ennél. Egy életmű számtalan legendás láger, végtelen pillanat, amit az ő zenéi tette különlegessé. Augusztus 19-én LL Junior első önálló Budapest Parkos nagykoncertjén előszedjük az elmúlt 30 év legnagyobb kedvenceit, elfeledett gyémántjait, kiadatlan friss darabjait. Az este tervezett menetrendje 18 órakor kapunyítás, ajánlott érkezés 18 és 19 óra között, a koncertek vége plusz éjszakai buli kezdete pedig 22 óra. A Budapest Parkba augusztus 19-én szerdán 18 órakor kezdődik ez a koncert, illetve az azt követő buli. Érdemes még arra figyelni, hogy 17 év alattiak csak saját szülővel vagy szülő által meghatalmazott nagykorúval vehetnek részt ezen a koncerten. Illetve 23 órakor el kell, hogy hagyják a helyszínt.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon túli Intézmények Fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóságteli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

Szép estét kívánok mindenkinek, aki a Rádió Dikken a Digbulit hallgatja, én Völgyi Zsuzsi vagyok. Az éjszakában most vágunk bele, most kezd igazán életre kelni. Emelkedő tempó, lüktető ütemek, és csak te meg a zene. Nálunk ez mindig garantált. Tartsatok velem, mert itt bizony a legnagyobb party trackek pörögnek. Itt lesz ebben az órában Csík Laci, LL Juniorral, szól majd tőlük a tönkretesz engem a fájdalom. Őket követi Kevin és Mário, volt egy szép álom című nótájuk pörög majd. GVM-től és Gino-kától a Mamacita, a bulit Fehér Krisztiánnal és Buraival indítom, szóljon az X-Faktor győztesétől a Gyere kislány című dal.

itt a Rádió Dikken. Sziasztok, szép estét kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Napfény, tengerpart és végtelen jókedv. Ez a dal minden nyári pillanatot megidéz. Jöjjön a romantiktól, egy tökéletes nyári himnusz, ennek a dalnak a címe pedig Az életben. Dani Janóka dala pedig biztosan feldobja a napodat, mert tele van pozitív energiával és fantasztikus harmóniákkal, tőle fog szólni Az úgy fáj. És egy igazi legendának is szól a dal, a Kökény Attilának és Takács Nikolásznak, akiket generációk imádnak. Tőlük az Egyszerre dobban a szívünk dal szól majd.

0: Horvátsz, rólunk neked.
1: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

képbe leszünk a nagyvilág legfontosabb eseményeivel itt a Rádió Dikken. A hírek után pedig folytatódik tovább a Dikbuli a következő órában Gitánóval, Alexel, Krisszel, Jollyval és Kisgrófóval menetel tovább a Dikbuli. A hírek után jövök vissza hozzátok.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: A vízügy szakemberei készen létben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készen létbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzás egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.

Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió Dikken, a Dikbuli folytatása, én Völgyi Zsuzsi vagyok. Az éjszakák általában a szerelmeseké, de aki bulizni vágyik, az bizony jó csatornát választott, mert ebben az órában is fantasztikus előadók váltják egymást. Itt lesz Olá Gergőtől a Bocsi című dal, Jolitól és Kisgrófótól a No Rock Száj, Takács Nikolásztól a Ne Nézd az órát, most jön Gitano és Bea, szóljon tőlük a Vintage Remix. Ez a dal biztosan megdobja az estéteket.

Rádió Dik FM 100.3, romákról nem csak romáknak, ez itt a Dik Buli, ahol jobbnál jobb dalokkal folytatódik a bulikánk. Mint egy jó DJ, én pörgetem nektek a legújabb és legfrissebb dalokat. Gino-tól szól a Te lettél, aztán Emiliótól is pörög a Tártalan, ez egy vadonatúj feldolgozás. Pápa Jóci és Tídeni is csinált egy jó kis duettet Ne ébresz fel címmel. Most viszont a szívemnek egy nagyon kedves előadótól, Mr. Andrásztól szól a Darabokra törted.

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl. Gyertek!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskis Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

Sziasztok, kedves rádiódik kedvelők! Na figyeljetek! Van egy rossz hírem, és egy jó hírem is. A rossz az, hogy vége a napnak, a jó viszont az, hogy most kezdődik még egy óra, ami digbulival folytatódik. És nem is akármilyen bulival, mert itt minden dal egy újabb energiabomba, amitől nem lesz kedved ülve maradni, úgyhogy szóljon hangosan a rádió, mert még ebben az órában tart a digbuli menetelés. Ezt az órát Olá Gergővel indítottam, ma van a legszebb nap című dala szólt, de a következőben itt lesz Kai Roland, Oliver Wolf, Mário, Csonka Miki, és folytassuk még egy nagyszerű dallal és előadókkal, a Finucci Bros Quartettől Rontokiti előadásában szóljon a Mámoros a reggel.

Szép testvéreim, folytatódik a Digbuli, nem is akárhogy. A következő fellépők hozzák a tüzet, a lelket és a romavér lüktetését a hangfalakba. Már jó párszor játszottam Janisellától a Szosztárpáru Gyillánt, szerintem ismeritek, jól tudjátok, hogy mit tud. Az előzőekben őt hallhattátok, nekem ő mindig jól bepörgeti a bulit. A folytatásban még itt lesz Oliver Wolf, aki mindig hozza azt, amit csak ő tud, tisztán, erősen, szívből. Azért is maradjatok itt velem, hogy megtudjátok hallgatni a májolt Oliver Wolftól. Most pedig jön egy előadó gitánó, akinek a gitárja nem csak hangszer, hanem szívdobbanás. Csík Lacival készített közös duettjük nagyon füstöl. Szóljon most, akamázlak téged!

kedves hallgatóink, ez volt az este legjobb bulija a rádión keresztül. Köszönöm, hogy itt voltatok. Most én ugyan elköszönök, de a hangulat maradjon veletek. Bulizzatok nagyot, akár álmotokban is. Jó éjszakát, és maradjatok mindig vidámak. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Diga Berci. Čau, Bartali, tam je.
2: Nelo, Dave.
3: Soj, Berci, kážas.
1: A ich schystali, máte žapi balanga.
4: Kirva.
5: Konsi.
4: A vispi balanga.
5: Čau.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálása. Állásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon túli Intézmények Fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivétel. Járulnak hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben.
8: Rádió Dick 100.3 romákról, nem csak romáknak. Kőkény Anna vagyok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit. Nagyon kellemes estét kívánok, illetve garantálok önöknek, és aki garantálja ezt a nagyon kellemes következő kétszer fél órát velem együtt, az egy fiatal hölgy, ezt kell, hogy mondjam. Nekem nagyon nehéz mindig ezt megnevezni, mert nekem, aki nálam fiatalabb, én azt fiatalnak tartom, de hogy egy olyan fiatal hölgy, aki egészen meglepő muzsikus, én nem olyan régen ismertem meg az ő felvételeit, és nagyon meglepődtem, hogy egy ilyen rendkívül jó muzsikus nem volt még itt a Roma Szalonban. Úgyhogy megkövetlek ezért, itt van velem a stúdióban Botos Debi, és szeretettel köszöntelek.
9: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a kedves szavait.
8: Hát a fantasztikus muzsikus, és légy szíves, tegezzél engem, okay. Hogy legalább ilyenkor hadd érezzem már magam fiatal.
9: Jó, oké.
8: Szóval, drága Debi, egyrészt nincs mint csodálkozni, mert hogy a családod, a genetikádban ott van a muzsika, ez biztos. De hogy annak ellenére is azt mondom, hogy fantasztikus, ahogy te játszol, elképesztő, és ami szörnyű, hogy én nem hallottam rólad sokat. Úgyhogy meg akarom tudni ennek az okát, menjünk oda, hát azt kell mondom, a gyerekkorodhoz. Uh-huh. Mesélj nekem egy picit a családodról.
9: Oké, ez is köszönöm szépen. Ugye anyáik engemet kivittek Torontóba.
8: Mikor... Kim voltál Torontóba?
9: Ott éltem.
8: Mikor?
9: Egész életemben. 3 éves voltam, mikor anyáik kivittek.
8: És mikor jöttél haza?
9: Egy másfél hónapja költöztem haza.
8: Oké, és merre laktál Torontóban?
9: Torontóban.
8: Oké, de merre? Melyik utcában
9: ja,
8: laktál?
9: Ja, hát sokat mentünk.
8: Aha, sokat költöztél.
9: Igen, sokat költöztünk, de így Torontóban voltunk Richmond Hill-ben, voltunk Markham, voltunk Scarborough-ban
8: is.
9: Igen, így.
8: Én a Roslanon laktam, képzeld el,
9: ott
8: a két gyerek.
9: Tényleg?
8: Meg a férjemmel, és mi a Forest Hill-be jártunk, abban a suliba jártak a gyerek.
9: Meg
8: a The High School-ba jártál, vagy a...
9: Mind a kettőben.
8: Na jó.
9: Jó, mind a kettőben. Igen, a testvéreimmel, két bátyámmal. Na ők is oda jártak. Igen.
8: Hát ez egy nagyon-nagyon jó iskola.
9: Igen.
8: Te már akkor tanultál zenét?
9: Én sose tanultam zenét.
8: Komolyan?
9: Igen.
8: De ott a suliba tudta, mert ugye Forest Hill-ről azt tudni kell, hogy Észak-Amerika legkiválóbb iskolája, és ezt már tartja nagyon sok éve, hanem egy évtizede. Uh-huh. Ebben az Észak-Amerikában úgy értjük, hogy Kanada és Egyesült Államok összevonva egy verseny, és hogy abban még mindig a Forest Hill viszi igen. el a pálmát, és ami nagyon izgalmas, hogy van egy hatalmas zenetermi, ezt a hallgatónak mondja, mert nyilván te tudod, hogy valami elképesztő mennyiségű hangszert láttam én ott.
9: Ez így van, igen.
8: Ugye?
9: Igen.
8: És ebben az iskolában végzett kettő nagyon híres énekes, uh-huh. ha jól tudom, és az egyik egy Drake nevű, vagy
9: hogy... A Drake, igen.
8: Ugye? És ki a másik?
9: A másikat azt nem tudom. Figyelj, a Drake-ről tudok.
8: A másik az valamilyen egy Justin Bieber kategóriájú, hanem ő.
9: Talán lehet.
8: Ugye
9: lehet.
8: A Bieber járt ebbe
9: talán.
8: A... Nekem ez rémlik, képzeld el. És szeretted ezt a suli?
9: Igen is, meg nem is.
8: Pedig nem nehéz a kanadai suli?
9: Nem, amúgy.
8: Ja, te neked nincs összehasonlítva, mert a magyar az nagyon nehéz.
9: Amúgy igen.
8: Az a világon a legnagyobb.
9: Én sose jártam iskolába itthon, de hallottam a unokatestvéreimtől, akik voltak kint Torontóban is, meg itthon is, hogy szóval olyanok történnek, hogy amit kint tanulsz mondjuk ötödikbe, azt már itthon másodikba, meg harmadikba tanulod.
8: Bizonyám.
9: Úgyhogy vannak különbségek, az biztos.
8: Igen, ez így van, de ez attól egy független... kifejezetten jó suli.
9: Igen, de szóval jó iskola, de... Más.
8: Hát úgy érted, meg gondolom, hogy egy fiatal vagy egy kamasz, hogy van, ami jó, van, ami nem a suliban, igaz?
9: Ja.
8: Egyébként képzeld el, én nekem nagyon jó emlékem, amikor beléptünk a gimnáziumba, hogy ugye ott minden reggel, nem tudom, hogy, amikor te voltad, de valószínűleg egykorú lehetsz akkor a lányommal, hogy ott a Harry Potter zene szólt, amikor arra emlékszel, hogy voltak olyan reggel?
9: Voltak soka, igen.
8: Ugye?
9: Igen.
8: Ezt imádtam erre bemenni.
9: Ja, meg voltak ilyen, hogy karácsonyra volt egy ilyen talent show,
8: igen.
9: És akkor csináltak egy ilyen nagy produkciót, meg ilyenek.
8: És te ott se énekeltél?
9: De énekeltem, volt, mikor feléptem, és akkor még énekeltem. De most már nem, inkább így akkor éneklek, mikor otthon vagyok, és minkelem magam, vagy...
8: Aha, csak így
9: dudolászom. Magamba, persze.
8: És akkor hogy került hozzád a gitár?
9: Hú, oké, szóval... lehettem körülbelül egy 5 éves. Először zongoráztam.
8: Aha.
9: És egyik bátyámnak vettek egy gitárt karácsonyra, de őt nem érdekelte, ő dobos volt, ő dobott. A dob volt a mindene. És így valahogy egy nap így fel

0: Igen.
1: És hogy kell ezt elképzelni, hogy ott kint, hogyha volt ilyen iskolai rendezvény, hát nyilván akkor énekeltél, gitároztál is?
0: Akkor igen. Akkoriban nagyon szerettem a akusztikus folk zenét. Írtam rengeteg számot is.
1: Oké, de milyen folk?
0: Szóval ilyen indie. Nem tudom, hogy nevezzem.
1: Indie?
0: Indie music.
1: Hindi? Indie?
0: Nem. Az olyan, hogy ilyen majdnem egy country fajta zene.
1: Aha.
0: meg a rock keveréke.
1: Tehát amerikai folk.
0: Amerikai folk zene, és van.
1: Hú, de jó.
0: És azt nagyon szerettem, meg rengeteg... Bocsánat, nem tudom.
1: Mondjad angol, hát ha tudom. Nem biztos.
0: Poetry.
1: Poetry, mint...
0: Igen. Poetry az...
1: Most ezt én sem tudom ezt, hogy van magyarul.
0: Ugye?
1: Igen.
0: De nagyon sok olyat írtam, szóval aha, szövegeket, meg ugye poetry-t, és nagyon sok számom van még amúgy.
1: Oké, a poetry az verset.
0: Verset,
1: egyébként.
0: Igen.
1: Jó, ketten rájöttünk.
0: Úgyhogy azt nagyon szerettem, és akkoriban ilyenekkel léptem
1: de
0: fel.
1: De jó.
0: Ja.
1: És akkor te írtad dalt szöveget?
0: Igen.
1: Nagyon jó.
0: Igen. De mindig ott volt a magyar cigányzene. Szóval azt mindig, amióta csak emlékszek, azt hallgattam, azt szerettem. És anya mindig énekelte nekem a számokat, és én megpróbáltam lekísérni. És akkor így tanultam meg azt a műfajt is, hogy...
1: És te a harmóniákat kitől sajátítottad el?
0: Hát
1: fülből?
0: Nagyon sok magyar cigányzenét hallgattam, de igazából ugye a Tibi bátyáék,
1: igen,
0: a Zsolti, a Tibi, igen, a Tibi bátya, ugye ők voltak az elsők, akik ezt a gitárra átvitték, a Kovács Andor után.
1: Igen.
0: És őket hallgattam nyilván, hogy a gitáron ez hogy szóljon.
1: Aha.
0: És megpróbáltam tőlük, amit tudtam hallgatni valamennyire, hogy azt tudjam ugyanazt elmuzsikálni.
1: Fantasztikus vagy.
0: Köszönöm
1: hát
0: szépen.
1: Hát én nem tudom elmondani, hogy mennyire örülök, hogy itt vagy nálunk, és ez tudod, ez miért nagyon lelkesítő, mert itthon a zenész cigányok kezdik úgy elengedni annak a fonalát, hogy ők, hogy a következő generációk majd viszik tovább a zenét. Uh-huh. És akkor jössz így a világ másik feléről,
0: ja,
1: hogy nem is vagy annyira gazdagon ebben a közösségben, mert hiába Kanadában, főleg Torontóban sok magyar él, azért nem annyian vannak ott zenészek, mint itt Budapesten.
0: Így van.
1: És mégis ott elültettek egy magot, és ilyen fantasztikusan nagyra tudtál nőni.
0: Köszönöm szépen.
1: Mikor jöttél haza?
0: 2 hónapja talán.
1: Úristen.
0: Másfél hónapja vagyok itt.
1: Az igen.
0: Igen.
1: Miért? De meg lehet ezt kérdezni?
0: Persze. Szóval én igazából abba a műfajba mozgok, aminek az a neve, hogy Gypsy Jazz.
1: Uh-huh.
0: És Párizsba egy nagyon nagy közönség van erre. Zenészek is, meg emberek is, akik
1: hallgassák. Hát a Manus Swing miatt, ugye, mert ez egy francia.
0: Így van. Uh-huh. És ugye Django is ott élt. És eredetileg oda kellett volna mennem. Csak sajnos lemaradtam egy amerikai turnéról.
1: Na hát.
0: A vízum miatt, mert valamit összekevertek, meg stb. És akkor így nem tudtam eljutni, és akkor az nem jött össze a Párizs, úgyhogy mondom, akkor hazajövök.
1: Na hát.
0: Sennyi. De igazából azért, hogy itt legyek Európán belül, mert rengeteg fesztivál van Európán belül, amiről eddig is lemaradtam, mivel Kanadában voltam. És most, hogy így hazajöttem, ugye másfél hónapja vagyok itthon, és már jövőre már be vagyok bukolva teljesen
1: ide
0: a fesztiválokra. Európába, igen.
1: Akkor itt maradsz.
0: Itt maradok.
1: Nem akarsz már visszamenni.
0: Sose.
1: Most ez attól nagyon érdekes, aki ott nőtt fel.
0: Igen.
1: Attól nagyon érdekes ez.
0: Szerintem nagyon biztos furcsa lehet mindenkinek amúgy, akinek elmondom, mert...
1: Nekem nem, mert én jártam Kanadába,
0: igen,
1: és tudom,
0: igen,
1: mi a különbség.
0: Így van. Egy jó ország, mert tényleg nem mondhatnám azt, hogy egy rossz ország, mert jó, de attól függ szerintem, hogy egy ember mit szeretne látni az életébe, hogy milyen legyen az élete.
1: Hmm.
0: Mert annyira tényleg, amit egy más bolygón lennél, igen, olyan nagy különbség van.
1: Abszolút.
0: És főleg a zene miatt is, a kultúra, a mentalitás az embereknek, nekem nem szeretném.

0: szeretem.
1: Egyébként abban az időszakban, ami ugye 18 évet, vagy nem 28, vagy 24 év. Te jöttél haza? Voltál itthon?
0: Persze, évente jártunk haza.
1: Komolyan? Ja, hát ez nagyon jó.
0: Kétszer családostól jöttünk, hogy az egészen, és utána jöttem csak anyával. És akkor kezdődött el évente lenni, családot látogatni, a mamámat, testvéreket, rokonokat, és úgy valahogy tudtam, hogy egyszer úgyis itt leszek. Ha nem itt, őrület. Budapesten, vagy Párizs, vagy valahol. De mindig tudtam, hogy Kanada az nem az én országom lesz.
1: Én megértem ezt egyébként, mert bár Kanada egy nagyon-nagyon biztonságos hely, de ilyen elképesztően, tehát ott úgy felszabadul az emberben az, hogy úgy minden feszültséget, minden aggodalmat el lehet engedni. Tehát Európa egy nagyon hangos, szerintem nem is olyan figyelmesek egyébként az emberek, mint Kanadában, de hát ott törvényben van az, hogy egymásra nagyon figyelni. Téged nem borít ki az, hogy ez hiányzik például Magyarországon? Az, hogy nem tudom, neked megy valaki az utca, sem kér bocsánatot meg?
0: Ez vicces, hogy ezt kérdezed, mert az unokatestvéreimmel mindig ezen nevetünk.
1: Hogy?
0: Pontosan ezen, hogy Kanadában ugye hozzászoksz ahhoz, hogy bármi legyen, az nem is kell, hogy neked menjen valaki, csak véletlenül nem úgy megy el melletted, már mondják, hogy bocsánat.
1: Így van.
0: És itthon, meg amúgy Európán belül ez nincs meg, nincs. Egyáltalán. De úgy igazából nem mondhatnám, hogy zavar. Van, mikor felidegesít. De igazából úgy nem.
1: Meg lehet szokni.
0: Meg lehet szokni.
1: Nekem Torontóban nagyon izgalmas volt a szemkontaktus. Tehát, hogy két tök idegen ember egymással szembe megy az utcán, aki nem ismeri egymást, biztos, hogy szemkontaktust vesznek fel, és mosolyognak, és akkor bólintanak. Ugye, hogy így van, vagy csak ezt én érzem, vagy csak nekem köszönöm. Boldog-boldogtalan. Ugye? Igen.
0: Megmondom őszintén, hogy nekem az az egyik dolog, ami egy kicsit már nem tetszett Kanadában, hogy mindenki túl fain.
1: Sok.
0: Ja, sok. Nekem azt tetszik, egy kicsit jobban tetszik, hogy itthon, hogy legalább elmondják, hogy menj már arrébb, vagy menj már innét, vagy tudod.
1: Hogy emberibb ez,
0: emberibb, igen. Hogy nem az van, hogy ha felidegesítettél, és valami rosszat csináltál, vagy nekem jöttél, és akkor jaj, bocsi, hanem inkább
1: igen,
0: ugye? Őszintébb.
1: És mit szólsz az európai építészethez, Kanada?
0: Azt mindig szerettem. Nagyon szerettem, gyönyörűség. Az a lényege nekem ebbe az egészbe, hogy amit látok, az utcák, az építkezés, minden.
1: Ez egy nagyon régi kultúra.
0: Igen.
1: Az meg egy nagyon fiatal.
0: Nagyon fiatal, új, más, mindig valamit leborítanak és újraépítenek, és így nincs kultúra, nincs semmi.
1: Nem. Csak a papírházak, én mindig úgy hívtam.
0: Ja, így van.
1: Bádogváros papírházak.
0: Igen.
1: De ennek nagyon tiszta.
0: Nagyon tiszta, igaz.
1: Toronto szerintem, vagy amennyire én emlékszem.
0: Tisztaság van.
1: Szanatórium, ugye? Mit csinálhat egyébként Kanadában egy jazz muzsikus?
0: Semmit.
1: Hát főleg Ontárióban.
0: Semmit. Figyelj, hála Istennek, én elmondhatom, hogy amit el lehet érni Torontóba, meg úgy Kanadába, sokat el tudtam érni azzal a zenével, amit csinálok, az Isten segítségével. Szóval olyan fesztiválokra be tudtam kerülni, meg olyan koncerteket tudtam muzsikálni, amik úgymond, hogy nagy nevűek Torontóba, meg úgy Amerikába. De mégis nem volt, mégse volt az, amit én szeretnénk. Mert azt a műfajt, amit én játszok, amúgy Torontóban senki. Én vagyok az egyedüli.
1: Na,
0: és nehéz volt találni magamhoz való zenészeket, akik ismerik ezt a műfajt, és akik jól muzsikálják ezt a műfajt. Mert amúgy nekem az a lényeg az egészben, hogy olyan zenészeket tudjak muzsikálni, akik értik a zenét, szeretik a zenét, tisztelik ezt a zenét, tisztelik egymást, a zenészek, Úgyhogy ezt még nem találtam meg Torontóban.
1: Torontóban milyen nemzetiségű emberek azok, akik a legközelebb állnak a jazz zenéhez? Mert tényleg ott aztán minden van.
0: Ott világ, minden van.
1: Minden. Te mit vettél észre, hogy kik azok, akikkel, melyik ériában, vagy melyik közösség az, aki vonzódik a jazzhez, vagy ugye ezt nem lehet így kijelenteni?
0: Hát ez meglepő lesz, de lehet nem. Igazából ezek az igazi kanadaiak.
1: Komolyan?
0: Szóval fehér kanadai emberek, akik
1: akiből már nagyon keveset
0: már,
1: látni egyébként.
0: Kevés, igen. De ha bemész egy jazzklubba, akkor csak azt látod. Akik öregek, és nagyon rajok.
1: Tényleg?
0: És akkor elmenek jazzt hallgatni.
1: Ez nőtte ki magát a country szeretetéből, ugye? Uh-huh. Tehát a népzene után jött nekik a jazz, uh-huh, gondolom.
0: Ott Kanadában?
1: Hát igen, arra tudok gondolni. Vagy azt mondod, hogy ez egy ilyen intellektuális rétege a kanadaiaknak, akik jazzt hallgatnak?
0: Igen, szóval...
1: Tehát ügyvédek, tanárok, ilyesmi?
0: Így van.
1: Mondjuk az, hogy...
0: Így van.
1: Aha. Hát ez az egész világban egyébként.
0: Igen.
1: Így van.
0: Igen.
1: És akkor ők játsszák is a jazzt?
0: Nem. Érdekes, ezt nem tudom, hogy magyarázzam el, de nagyon sok kanadai játsza ezt a zenét. Ami ott van egy nagyon jó jazz
1: közösség,
0: igen.
1: Aha.
0: És vannak nagyon jó zenészek abba a műfajba. És igazából majdnem mindegyik, most nem tudom másképp nevezni, de fehér kanadai emberek. De az, hogy mondjuk egy káló, vagy mit tudom én, egy olasz, vagy
1: nem.
0: Nem nagyon látol ilyet.
1: Egyébként ők muzsikálnak kint? Most nem jut ilyen eszembe, komolyan, hogy élő zenét hallottam-e, egy színes, vagy egy olasz, vagy portugálok is egyébként nagyon
0: vannak
1: sokan.
0: Azok közt is zenészek a jazzbe, de a legtöbbje az kanadai.
1: Amely eredetileg vagy francia volt, vagy angol, a történelem könyvek ezt írják, hogy valamilyen. Jártál-e a montreali jazz fesztiválon?
0: Nem, ott még nem voltam. A torontói jazz fesztiválban voltam.
1: Én voltam kézzel a montreali.
0: Igen?
1: Aha.
0: És az milyen volt?
1: Véletlenül voltam. Mert hogy mielőtt hazajöttünk, akkor mi töltöttünk 6 hetet Montrealban, uh-huh, és ilyen papír miatt, hogy valamit szintén elrontottunk, és 2 napból lett 6-7,
0: uh-huh,
1: ami nagyon mérgesek voltunk, mert azért Montrealban nyáron turistáskodni, uh-huh, hát az nem egy pénztárca barát időtöltés, viszont rájöttünk, hogy éppen a jazz fesztivál tart, és onnantól már nem szomorkodtunk, mert ez életem egyik legnagyobb élménye volt. Uh-huh. Uh-huh. Van egy olyan tér Montrealban, ami azért van kialakítva, egy fesztivál tér,
0: igen,
1: ami nem akkora, mint nálunk egy park, hanem körülbelül 80-szor akkora, uh-huh, és ami nekem izgalmas volt, hogy azon kívül, hogy ott vannak fellépők a színpadon, és tényleg a világ minden tájáról, hogy ahogy közeledsz be erre a fesztivál térre, uh-huh, amellett, hogy csodálatos látvány. Tehát ilyen miniszökőkutak, vagy mini, nem is tudom, minek hívják ezt, hogy tehát játszanak a fénnyel, a vízzel, a növényekkel, gyönyörű szép, uh-huh, és kézzel azt vettük észre, hogy ezen az úton ott játszanak hivatásos muzsikusok, akik klasszikus zenekarba vagy jazz zenekarba játszanak, és ott kibontják a hangszert, és csak úgy kedvtelésből ott muzsikálnak. De hatalmas élmény volt,
0: igen,
1: ez nekünk. De nem azért állnak ott, hogy utca zenélnek, hanem csak azért, hogy muzsikáljanak.
0: Így van. A Gypsy Jazznek végül is ez a lényege különben. Hogy, mert ott is van egy fesztivál Franciaországban,
1: igen,
0: ami már 20 vagy 25 éve megy, és ez a lényege, hogy nagyon sok ember csak elmegy, és akkor sátoroznak, sütögetnek kint, meg, és csak muzsikál mindenki együtt. Nagyon jó.
1: Akkor ez egy ilyen időutazás,
0: igen,
1: amit annak idején a Django Reinhardt csinált, hogy ugye mentek a család, dal, amerre volt fesztivál, ugye ők a megélhetés miatt, uh-huh, és akkor ennek állít, gondolom, emléket ez az egész
0: így van,
1: fesztivál.
0: Így van. Ja.
1: ha elmégy muzsikálni, te kivel mégy? Ki most, van zenekarod, vagy hogy képzeljük
0: ezt? Most egyelőre nincs zenekarom. Amikor Torontóba voltam, a testvéremmel muzsikáltam, dobos.
1: Aha.
0: Norbi, az a neve.
1: Oké.
0: Okay. És volt egy bőgős barátom kint Torontóban, meg egy klarinétos lány, meg a édesanyám énekelt velünk.
1: Jaj, de jó.
0: És megcsináltunk egy olyat, hogy a magyar cigányzenét átalakítottuk ilyen gypsy jazz stílra. Szóval a kettőt összekevertük.
1: De jó.
0: És azt nagyon szerettem csinálni, és azzal nagyon sok mindent is szeretnénk még csinálni. De most egyelőre, hogy hazajöttem, a Robi Lakatossal muzsikálok, meg a Szakcsi Robival, és az nekem egy óriási tisztelet, hát, meg élmény, úgyhogy most így jó.
1: Úgy érzed, hogy megtaláltad itt, amiért a sors most ide rakott Franciaország helyett,
0: hát
1: ugye?
0: Egy másfél hónap az még egy kicsit rövid idő megmondani, de annyit látok és tudok, hogy tudom, hogy jó helyen vagyok. Szóval jó döntést hoztam.
1: Hát én biztos vagyok benne, hogy meg fogod itt magad találni. Annyi kiváló muzsikus van ebben az országban.
0: Igen, az biztos.
1: Egyébként te beszéled a franciát?
0: Elkezdtem tanulni.
1: Mert hogy általánosban nem tanultátok?
0: De.
1: Aha.
0: Tanultuk, de az nem volt elég. Uh-huh. És tavaly elkezdtem nagyon rengeteget tanulni, és most már egy alapszinten tudok beszélni, de még...
1: Hát a francia nagyon nehéz.
0: Nehéz, nagyon. Nagyon nehéz, de amúgy szeretem nagyon. Szeretem a mindent belőle.
1: Dallamos.
0: Igen, jó, de szeretem.
1: Érzéki a francia, ugye?
0: Igen. Meg ugye nagyon sok francia emberrel dolgozok.
1: Aha.
0: Rengeteggel. És rájöttem, hogyha ez működni fog, akkor valamennyire kell tudnom franciául.
1: Hát bizony.
0: Úgyhogy...
1: Nagyon nehéz nyelv.
0: Nehéz, nehéz, igen.
1: Ugye, gyerekeim tanultak kint franciát, és akkor felelniük kell, akkor mindig tudnunk kell, hogy most szóban fogtok felelni, mert akkor meg kell valahogy, hát abban nagyon nagy baj volt, a fogalmam nem volt, de nagyon könnyű dolgunk volt, amikor írásban feleltek, képzeld el, mert azt fonetikusan bemagoltattam velük, mintha magyar magyarul leírt szöveg lenne, és ilyen nem tudom, milyen nyelv jött ki belőle. Valami szörnyű volt, de így tudtak írásban felelni, mert azt hiszem, a Roland volt hetedikes, a fiam ott a Forest Hillben, a lányom meg akkor volt nyolcadikos. Én egyébként nagyon nagyra tartom, ahogy ott a gyerekekkel bánnak Kanadában.
0: Igen, igen. Igen, ez tényleg meg kell adni. Mert Kanadában, szóval vannak esetek, de annyi a különbség, hogy nem nézik el. Szóval nem van megengedve az, hogy mondjuk legyen rasszizmus, vagy bármi olyasmi dolog a tanároktól, vagy a gyerekek egymással, bármi ilyesmi, azt nem engedik meg, hogy az meglegyen.
1: Hát ez anyatejjel szívják magukba azt, hogy nem lehetnek rasszisták.
0: Igen.
1: És ez náluk nem csak egy ilyen, hogy tudják, hogy nem szabad, hanem látszik rajtuk, hogy tényleg meglepődnek és irtóznak. Uh-huh. Ugye a rasszizmus? Igen. Legalábbis én azt vettem észre ebbe a foreszkébe.
0: Igen. Szerintem az egész világon ez még megvan sajnos valahogy. Valamilyen szinten úgy is meg fogod találni.
1: Hát igen.
0: És amúgy egy dolog, amihez még egy kicsit hozzá kell, hogy szokjak itthon, az az, hogy bárhova belépek, bolt legyen az, vagy bármi, úgy mindig azt érzem, hogy így, szóval észre van véve, hogy beléptél te, aha, ahogy én kinézek.
1: Igen.
0: És ez egy kicsit furcsa meg, szóval nem volt semmi még, na mindenki nagyon fain velem,
1: de mégis látod,
0: de mégis látom, meg érzem azt, hogy ez most megjegyezték, hogy te beléptél a boltba.
1: Ezzel Magyarországon sajnos együtt kell élni, de vannak erre nagyon jó taktikák.
0: Na.
1: De múltkor láttam a TikTokon, hogy egyébként egy nem cigány nő meséli,
0: igen,
1: hogy amikor ő megy a DM-be, akkor észrevette önmagán, hogy megváltozik a viselkedése, mert hogy ott mindig mennek utána ezek a ezek az őrök, tudod, akik így figyelnek, hogy ne lopjon egy ember. Hát ezen kívül semmi más dolog nincs egyébként, csak hogy ezt nézik, és mondom, ez egy szőke hajú, egy nem cigánynő volt, és ugye észrevette a viselkedésen, úgy, hogy úgy nyúl oda valami, mint a mutatná, ezt most belerakom a kosaromba,
0: igen.
1: És ugye ettől milyen kellemetlenül érzi magát, és én kidolgoztam egy olyan taktikát, már nagyon rég nem tudatosan, egyszer megtörtént, hogy nem érdekel. Szóval egyáltalán nem érdekel, ha valaki mit gondol, ha ott áll, ott szerencsétlenkedik a hátam mögött, sétál ez a biztonsági őr, és mindig valóban figyel meg, hogy ilyen 2-3 méter magasságban egy tekinget, mintha keresne valamit. És a múltkor már volt az eszembe az, hogy én úgy sajnálom ezt az embert, hogy ez a munkája.
0: Ez a munkája.
1: Hogy milyen szerencsétlen, hogy el kell játszania, hogy a levegőbe tekinget, közben meg szerencsétlen attól fél, hogy én nehogy ellopjak valamit. Szóval akartam neki mondani, figyelj, nem kell tekingetni. Gyere, állj ide mellé, nyugodtan állj ide, nem vagyok rasszista, mellém állhatsz nyugodtan, és akkor végezd a munkádat.
0: Ja.
1: Úgyhogy nagyjából ezt
0: amúgy
1: szoktam
0: igen,
1: gondolni.
0: Igen, szóval engemet se nem tud megbántani ez a dolog, meg szóval nem érdekel úgy igazából. Csak úgy valamit
1: morzalmasan furcsa.
0: Furcsa, a Kanada után. Kanada után furcsa. Hát igen.
1: Igen, de azt kell gondolnod, hogy biztonságban vagy, figyelj.
0: Ja.
1: Mindig ott van. Hát nyilván ez nem vicces, de mi más tudunk mi ezzel kezdeni.
0: Most nem, igazából nem. De úgy, ahogy mondtam, szóval nem volt még semmi, és ne is legyen az, hogy most mondjuk valaki szólna nekem valamit. Eddig mindenki nagyon aranyos volt velem, meg normálisan viselkednek velem, de mégis valahogy észreveszed, hogy ezt a dolgot. Úgyhogy csak ez van.
1: Menjünk el muzsikálni. Botos Debitől két dalt meghallgatunk, aztán még egy nagyot zenélünk, és jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk.
2: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Dick Junior Sheffield.
1: Ki vagyok idegen,
0: a nőktől. Jó, a nője már be idegen. Gyere, ülj be.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Folytatódik a Roma Szalon, Kökény Anna itt a mikrofonnál, és itt van velem még mindig ez a csodálatos gitáros hölgy, Potos Debi. Szia, megint üdvözöllek.
4: Szia.
3: Na közben így zenét hallgattunk, az is eszünkbe jutott, hogy azért a két kultúra között, hát nem csak a művészeti különbség van, ugye Kanadáról és Magyarországról beszéltünk, hanem hát ott a gasztronómia is. Te mennyire, hát nyilván az magyar konyhán nőttél fel, hiába kerültél ki,
4: így
3: ugye?
4: Van, így van. Anyu nagyon jó főz.
3: Hát gondolom, biztos vagyok benne.
4: Ja, igen, szóval mindig az volt otthon.
3: Egyébként rántotús, lecsó, nokedli, hát, ugye?
4: Persze, jó levesek.
3: Romás-magyaros étele.
4: Így van. Ugye? Így van, ha mindig.
3: Létezik olyan, hogy kanadai konyha?
4: Nem nagyon.
3: De tényleg csak van.
4: Egy dolog van, ami kanadai, ami tényleg az ilyen Kanada, az putin.
3: Mi az?
4: Sült krumpli, grévi szósz, meg sajt.
3: Grévi szósz, nem tudom, nem mit teszem. Még tudom, hogy hallottam ezt, hogy grévi szósz, de mi igen. Az?
4: Grévi szósz az szerintem, amúgy nem tudom mi az, de szerintem
3: milyen színű?
4: A húsról ilyen szósz,
3: aha,
4: amit megcsinálnak.
3: Aha, és a akkor sült az... húsnak, amit felszoktak ki, valamivel így öntel, így és abban lesz ilyen szósz. Aha, de az így nem van. Lehet rossz.
4: Nem rossz amúgy, nem.
3: Én nem találkoztam vele, de ez ilyen utcai árusok is tolják.
4: Igen, Montrealban nagyon menő.
3: Majd lemaradtam róla.
4: Ott nagyon menő, de amúgy Torontóban is, szóval ott mindenhol találsz putin.
3: Na hát, tehát akkor ez kimaradt az életemből. Ja. Amit én nagyon szerettem Torontóba, végre valakivel tudok erről beszélgetni, hogy az aluljáróban árulnak, mindjárt mondom, ez a sárga, és így össze van hajtva, tészta, és akkor darált hús van benne, van...
4: Ó, oh, beef patty.
3: Beef patty. Haj, de imádok.
4: Az mindenki,
3: az
4: aki...
3: a legimádottabb.
4: Ja. Ezt nagyon sokan szeretik.
3: Mondd ki, hogy kell kéteni.
4: Beef patty.
3: Patty.
4: Patty.
3: Patty. Patty. Patty.
4: Patty.
3: Patty.
4: Jó mondat.
3: Jaj, nagyon szerettem. Mondjuk el a hallgatók, ez olyan tésztából készül, amiben kukoricaliszt van, ugye?
4: Igen.
3: Attól sárga.
4: Amúgy
3: talán...
4: az jamaikai étel.
3: Na hát. Uh-huh. Az egy jamaikai étel, és igen, Torontónak jellegzetes étel.
4: Igen,
3: egyébként.
4: Nagyon szeretik.
3: Ugye?
4: Aha.
3: És akkor ez van ilyen, hogy nem csípős, meg a csípős változatban is.
4: Igen.
3: Ugye?
4: Igen.
3: Te melyiket toltad?
4: Félek elmondani, hogy nem nagyon szerettem.
3: Nem szeretted? A büffetit? Jaj, én nagyon szerettem.
4: De amúgy a csípőset ettem mindig.
3: Akkor inkább a csípőset. Én nagyon szerettem, és tényleg az az egy szomorúságom, hogy nem, hogy ami Kanadából ott maradt, ez az,
4: az
3: étel. Szerintem igen. Mondjuk én ott kezdtem el enni őrült módra a marshmallow-t.
4: Ja, igen. Aha.
3: A kanadaiak is sütögetik?
4: Igen. Ja, az egy másik nagyon kanadai, ilyen amerikai dolog, hogy az a neve, hogy s'mores.
3: Igen.
4: És az a marshmallow, kekszel, amit megsütnek a marshmallow-t, és akkor kekszel összezárják, aha, és leöntik csoki szószal, és akkor azt úgy eszik.
3: Ez nagyon jó.
4: Ja, azt finom amúgy.
3: Én nagyon sokáig nem mertem megkóstolni ezt a sült marshmallow-t, mert úgy gondoltam, hogy forró, és attól valami bajom lesz neki, és kézzed a múlt, hogy nem tudom, miért rám jött az, hogy most azonnal ki akarom próbálni. Kézzed, de ráhúztam egy fogpiszkálóra, és öngyújtó alatt így meg,
4: na jó,
3: megsütöttem, és semmi baj, mert nagyon finom volt.
4: Ennyi.
3: Eszméletlen jó kaja. Most ugye torontai kaják jutottak eszembe, de ja, nem nagyon tudok. Ki tudtam próbálni ott ezt az igazi, ugye amerikai hotdogost.
4: Hotdog, hamburger, ilyesmik.
3: De hogy nekem minden ecetes ott.
4: Ecetes? Ez hogy hát ez most hogy érted?
3: Tehát azután, hogy valaki felnő Magyarországon, és ezt teszi, és oda megy Kanadába, akkor úgy érzi, hogy mindenbe túl sok az ecet.
4: Ecet.
3: Aha. Minden. A majonéz túl ecetes, a ketchup túl ecetes, a mustár, a savanyúság, ott gyűr a savanyúság.
4: Na, ott nincsenek jó savanyúságok.
3: Ah, nincsenek.
4: Itthon vannak. Ezek a drága paprikák.
3: Így van.
4: Kovászos uborkák. Meg mindent tudod, és az hát, jó, az igazi.
3: Nagyon tud hiányozni.
4: De ott kint ezek nincsenek. Ha elmész a magyarba, akkor van.
3: Van orosz, magyar, amikor én kívott, orosz.
4: Orosz
3: volt.
4: Igen, orosz, igen, amúgy.
3: A Márlin volt, vagy
4: ott
3: nem?
4: Ott is van egy, igen.
3: Ugye?
4: Meg van egy kint Richmond Hill fele.
3: Aha, aha.
4: Az is jó.
3: Ott nem voltam.
4: Ja, az is jó, nagyon. Ugyanaz szinte.
3: Viszont én megmondom, az igazat a húsfeldolgozásuk meg, nekem a portugáloknak tetszett.
4: Aha.
3: Az hol is van? Ott van valami mal.
4: Igen.
3: Ott vannak a portugál hentesek.
4: Várjál.
3: Milyen mal van? Ugye ezek a mallok, ezek egyébként ugye a bevásárló központok,
4: igen, igen.
3: Malnak, és akkor van egy, ahol, ami mellett nagyon közel van egy portugál hentes, uh-huh, egyébként aztán Blur-on van, de nem vagyok benne biztos.
4: Blur meg mi?
3: Nem tudom.
4: Nem tudod?
3: Nem.
4: De...
3: Nem tudom, melyik utca volt lényegtelen, de hogy nekem az duplán jó érzés. Egyik az, hogy úgy vágták a húst, ahogy mi Magyarországon. Uh-huh. Most ez érdekes lehet a hallgató, hogy mi az, hogy úgy vágták. Hát például gondoljunk bele, hogy Amerikában nem vágják fel úgy a sert, és hogy abból legyen dagadó például, amit meg lehet tölteni. Uh-huh. Te ettél már töltött dagadót?
4: Az mi a dagadó?
3: Nagyon furcsán nézel. Az egy olyan hús, ami a borda, az oldalas, látszanak a csíkok,
4: igen,
3: mintha a borda lenne, aha, de közben ki van vágvós, és meg van töltve. Anyu nem csinált olyat?

0: másik meg az, hogy ott egy picit otthon éreztem magam. Mert ez a portugálok hasonlítanak.
1: Igen, rá, igen, igen, persze.
0: Az nagyon jó érzés uh-huh. volt. És te hogy szerepelsz a konyhában egyébként?
1: Hát, jól.
0: Na, mesélj.
1: Én nagyon szeretek főzni amúgy.
0: Mióta?
1: Anya meg, amúgy kicsi korom óta.
0: Hamar odaengedett.
1: Hamar odaengedett, igen, és ugye megtanított, meg segített, hogy mit, hogyan kell. És van egy sztori, ami elég vicces. Voltam vagy 10 éves, és átjött apának a 2 barátja, és nem voltak otthon anyáik. Jöttek még hazafele munkából. Aha. És én ugye bejöttek, beengedtem őket, megkínáltam őket, csináltam nekik enni, stb. És utána ők azon ájúldoztak anyuéknak, hogy én mekkora forma vagyok, hogy 10 évesen én megkínálom őket, és én kiszolgálom őket.
0: Tudod, mi a szokás?
1: Persze.
0: Szerintem ez olyan, ez normális.
1: Igen, igen. Úgyhogy amúgy kicsikorom óta ezt tudom
0: házias
1: anya miatt.
0: Vagy.
1: Igen. Szeretem csinálni, meg szeretek főzni, de nem nagyon szeretem azt a elvárást, ami jön a cigány kultúrával ezzel egy lányhoz.
0: Hogy tudjon főzni.
1: Igen.
0: Feltétlenül.
1: Igen. Uh-huh. És nem azért nem szeretem, mert bajom van vele, csak hogy ennyit tudjál, és semmi mást.
0: Aha.
1: Az zavar.
0: Tehát a kizárólagossága.
1: Igen.
0: Akkor azt mondod, hogy te majd egyszer nagy leszel, vagyis hát lesz családod, igen. Így értem. Akkor te nem szeretnéd azt így folytatni, hogy gondolom,
1: nem,
0: hogy ott
1: nem áll. Ezt mondom, abszolút nem. Nem, ezt szeretem, és tisztelem a kultúrát, ami jön a cigánsággal, meg a tradíciónk, meg minden. És az, hogy főzni a családra, ezzel semmi baj nincsen. Csak az, hogy az elvárás, hogy te mossál, főzni, takarítsál, de semmi más nem csinálhatsz. Uh-huh. Szóval én már nagyon sok olyat kaptam, olyan sok dolgokat hallottam, nem az én családomtól, hála Istennek, de családtagoktól például, vagy más zenészektől, akik furcsán néznek rá, mivel lány vagyok, cigány vagyok, és muzsikálok.
0: Lehet, hogy azt mondják, hogy hú, de jó muzsikál ez a
1: csaj. Úgyhogy ilyen furcsa, amikor furcsa dolgok történnek ezzel szemben.
0: Figyelj, ebben a szakmában, hogy könnyű zene, mert a Manu Swing is könnyű zene, nagyon sok nő van.
1: Igen.
0: Tehát akár a hangszereknél, főleg meg énekesek.
1: Énekesek vannak.
0: Az lehet a furcsa, hogy ebben a specifikus stílusban lehet, hogy nem nagyon látnak csajokat.
1: Nem, ugye? Gitáron nem.
0: Jaj, de jó muzsikálsz, most megint eszembe jutott.
1: Köszönöm szépen.
0: Imádom, hogy muzsikálsz egyébként. Nagyon örülök, hogy
1: köszönöm.
0: Itt vagy.
1: Én is örülök.
0: Mik a terveid? Mert azt mondtad, hogy be vagy előre egy évre tábláz. Ezt hogy képzeljük el?
1: Hát most egyelőre úgy néz ki, hogy leszek Spanyolországba, Angliába, Amerikába megyek vissza most januárba.
0: Na hát.
1: Valamit felejtek, azt tudom.
0: Franciaország?
1: Franciaország, igen, Franciaország. Németországba is úgy néz ki, hogy menni fogok. Úgyhogy így van rengeteg most ilyen fesztivál, ami a jazzmenusra van.
0: Amúgy a Balkán, vagy Kelet, Ázsia esetleg, ott megjelenik ez a zene? Van,
1: igen,
0: a hagyománya?
1: Igen, Ázsiában igen. Azt tudom, hogy rengeteg fesztivál van, meg Ausztráliában is van.
0: Na hát, oda elmennél?
1: Nem.
0: Az olyan messze.
1: Na, oda nem mennénk.
0: És kígyók is van.
1: Meg kankorúk, minden. Oda nem mennénk, mert ez nagyon
0: nem
1: messze
0: mennél?
1: Van.
0: Ja, nem messze.
1: Most ilyen 15-16 óra hosszát repülőn ülni? Nem.
0: Nem.
1: Ez rengeteg.
0: Ezt tartsak vissza a repülés.
1: Amúgy, igen.
0: Hát pedig meg kell szoknod.
1: Igen, szeretek repülni, meg utazni, imádok, de mindig annyi, a legtöbb, amit utaztam, az ilyen 8 óra hossza volt, hogy egy gépen vagy. De az, hogy most ilyen 20 órákat...
0: Az már nagyon-nagyon sok.
1: Az sok.
0: Jöjjenek ide, és hallgassanak
1: meg
0: téged. Mert hát azért itt van az internet, azért mindent meg lehet.
1: Igen, de mégis más élőben, mindig, szerintem.
0: Ahogy meg akartam kérdezni, hogy ugye már arról kezdtünk beszélni, hogy kint akkor Kanadában ti vittétek az autentikus magyar konyhát, magyar roma konyhát.
1: Igen.
0: Ugye? Akkor te ezeket mind tudod főzni.
1: Igen.

0: ebben ügyes vagy.
1: Igen.
0: És mióta hazajöttél egyébként, ettél olyat, ami neked új volt itthon?
1: Új. Nem nagyon.
0: Nem?
1: Nem. Egy-két dolog talán, levesekből. Aha. Talán. Nem tudom, nem tudnám megnevezni most, hogy milyen, de úgy a legtöbb dolog úgy...
0: Úgy ugyanaz.
1: Ugyanaz.
0: Aha. Amúgy Kanadában nagyon finom a marha.
1: Igen.
0: Meg mindenhol lehet kapni, ott igen. Nagyon finom.
1: Aha.
0: És a többi húshoz képest egyébként olcsóbb is. Most olyan a kajáról beszélünk, szerintem nekem ilyesek leszünk a végén. Még nem akartam.
1: Amúgy, ja, végül a kajáról.
0: De hogy a csirkeszár meg olyan drága, olyan bosszantó.
1: Azó,
0: még
1: igen.
0: Jó, hogy nem szeretem.
1: Nem szeretem.
0: Nincs az Isten, hogy megegyem. Ja. Hogy bőr van rajta, meg nincs, nem kedvelem. De hogy normális áron van azért a marha. Uh-huh. Jó, mindenhol már minden drága egyébként. De hogy is itthon ettél marhát, mióta hazajöttél?
1: Itthon marhát?
0: Vagy volt a hamburgert?
1: Aha. Igen, igen.
0: És milyen? Van különbség?
1: Van.
0: Na? Mond, mit érez, vagy mi?
1: Hát úgy nem tudom, én azt gondolom, hogy Kanadában talán frissebb.
0: Finomabb.
1: Vagy másabb, aha. Nem tudom. Más a hús.
0: Finomabb a
1: de Kanadai. Igen, lehet, hogy finomabb, de attól függ, hogy hova mész szerintem. Hova mész enni marhát. Érted?
0: Nem, hidd, komolyan, nem jó semmi kint kaja, én nem bírom.
1: Semmi nem jó amúgy.
0: De a marhájuk az
1: a marhájuk az jó.
0: Jó,
1: igen.
0: Meg a tojás.
1: Hát,
0: azt már
1: tényleg?
0: Nem.
1: A tojás itt sokkal jobb.
0: Igen?
1: Igen.
0: Ez érdekes, mert amikor mi kimentünk, minket nagyon meglepett, hogy milyen sárga.
1: Tényleg?
0: Igen, a tojás, és hogy mennyire jó, hogyha csinálsz valamit. Akkor lehet, hogy pont jó boltba vettük.
1: Lehet.
0: Mondjuk mi, én a zsidó ériában laktam, kóser boltba.
1: Amúgy ért, igen.
0: Lehet, hogy
1: az lehet,
0: azért ettem olyan jó tojás. Nagyon jó.
1: Ja.
0: Amúgy tényleg szerettem ott ezeket a dolgokat. Ja. De hogy tényleg, hogy mennyiféle nemzetnek van ott a boltja.
1: Rengeteg. Annyiféle fajta ember van.
0: Igen.
1: Hogy furcsa. Meg az nem tetszett különben Kanadában, hogy annyi fajta ember van, és annyi sok ember van, hogy nincs az, hogy mondjuk lemész az utcára, és valakivel összetalálkozol.
0: Mert hogy?
1: Mert hogy olyan nagy az ország, és nincs...
0: Ja, értem, mit mondod. Tehát igen. A sűrűsége a nép, hogy ritkább, mint itt mondja Budapesten.
1: Így
0: okay,
1: van,
0: most már
1: így van.
0: Tényleg, hát nem.
1: És mindenki
0: nem
1: úgy látom, elzárkóznak, nem szeretnek beszélgetni,
0: na hát
1: parádkozni.
0: Ezt mondtam neked éppen, hogy mégy az utcán, jön egy ember szembe, rácsodálkozik, jé, egy élő ember.
1: Na így van, így van.
0: Mert hogy mindenki autóval közlekedik,
1: igen.
0: Ugye?
1: Uh-huh. Igen, meg úgy mindenki, amit egy robot, tudod, az az igazi amerikai gondolkozás, hogy felkelünk reggel, megyünk dolgozni, megyünk az office-ba, sietünk, rohanunk, dolgozunk, annyi pénzt keresünk, amennyit csak lehet, legyen kocsi, legyen nagy ház, de közben meg lehet a családod széjjelesik, vagy lehet a gyerekeid széjjelesnek, vagy mit tudom, milyen bajok vannak, nem jól vagy, depressziós vagy, de az a lényeg, hogy ház meg kocsi az legyen.
0: Igen, meg az egészen kultúrát vesztett mindenki, ugye?
1: Igen, nincs kultúra egyáltalán,
0: ugye?
1: Hanem sokfajta kultúra van, és mindegyiknek van egy ilyen vagy fesztivál, vagy valami, és akkor megünneplik. De az, hogy legyen egy kultúra, ami mondjuk így itthon van, hogy nem tudom elmagyarázni, de más, minden más.
0: Nincsen olyan elég erős hagyományos.
1: Így van, ez az.
0: Én biztos vagyok benne, bár tényleg nem tudom pontosan, de hiszem Kanadában egy ilyen válás, vagy családbontás, amit mondtál is, uh-huh. Az sokkal ilyen flottabb dolog.
1: Igen, igen.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Teljesen észérveken így felválnak uh-huh. Az emberek.
1: Ja.
0: És mivel a törvények nagyon erősek arra, hogy nem lehet veszekedni, hangoskodni, semmi.
1: Így van.
0: Tehát el kell fogadni a másiknak, hogy uh-huh. Oké, akkor most szia.
1: Így van.
0: De nincs olyan egy békülési időszak, majd melyikünk lesz a meggyőzőbb, vagy a hangosabb,
1: igen.
0: Vagy a, ugye?
1: Ja.
0: Nagyon hamar szétesnek kint a családok.
1: Igen, ezt szerintem, szóval nem beszélek most úgy senkiről, most nincs senki eszembe.
0: Oké, csak nem
1: amúgy,
0: konkrétan,
1: igen, igen,
0: hát
1: csak úgy amúgy, így van, amit észrevettem barátokba, meg ilyesmi, tudod, hogy más, mások az emberek.
0: És egyébként neked ma itt Magyarországon az, hogy ilyen sűrűn, az van, sűrűn vannak az emberek, az nem volt félelmetes Kanada után?
1: Félelmetes már, mint hogy?
0: Hát, hogy olyan hangos ez az egész.
1: Nem. Én szeretem. Megmondom őszintén, szeretem, meg szeretem, hogy az emberek úgy közvetlenebbek. Szerintem.
0: Egyetlen negatívum neked az, hogy azt mondod, ha bemegy, valóban észre lesznek.
1: Igen. De még egy másfél hónap alatt ugye nehéz elmondani, hogy mi tetszik, meg mi nem. De mert igazából nem is tudom, hogy itthon hogy működik semmi. Hogy a economy, az ország, meg ilyenek, azt nem tudom még.
0: És ráadásul Budán laksz.
1: Budán lakok,
0: igen. Egy csendes helyen laksz.
1: Csendes helyen, igen. Amúgy nagyon szép hely, gyönyörűség, azt szeretem.
0: Gyönyörű Buda. Jó, ez jobban hasonlít Kanadára, főleg Torontóra Buda.
1: Egy kicsit, igen. Ugye? Ja, sok zöld van, tisztaság van.
0: Ez téged megnyugtat.
1: Megnyugtat egy kicsit, igen. Nem, csak azért, mert hogy úgy fontos nekem, hogy milyen körülmények közt vagyok.
0: Hát nyilván.
1: Ja.
0: Főleg, hogy meg kell szoknod egy másik országot.
1: Meg kell szoknom a másik országot, meg kell szoknom azt, hogy igazából szó szerint összepakoltam egy táskát, és itt vagyok.
0: De ezt tervezted?
1: Terveztem sokáig, de nem Budapestet. Eszem ágában nem volt különben Budapest. És tényleg mondom, Párizsba terveztem már vagy 2 éve. És így hirtelen minden elment, amit terveztem. Az Isten szó szerint azt mondta, hogy nem, ide jössz, így. És ennyi volt az egész. Mondom, oké, akkor figyelek, mert ez összejött, ez ment, ez sikerült, akkor odafigyelek erre.
0: Így van, akkor arra kell menni.
1: Arra kell menni.
0: Egy flow-ba, igaz?
1: Így van, és most teljesen úgy vagyok, hogy nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy lesz, de bízok az Istenbe, hogy majd lesz, ami lesz, és el vagyok.
0: Amúgy nagyon szeretem, hogy említetted a hitedet. Amúgy akartam kérdezni, hogy működnek itt még gyülekezetek Torontóban? Összetartanak a hívő emberek?
1: Ez egy nehéz kérdés. Én jártam Gyülibe. Kicsinek anyáik vittek Gyülibe. A Peter Youngren. Egy kanadai-amerikai pásztor.
0: Aha.
1: És különben jó gyülekezet, meg tetszett, meg ugye felnőtt koromban is jártam. De úgy valahogy mindig az emberek miatt megálltam. Mert valahogy észrevettem, hogy a hívő emberek köz sajnos mindig kijön a végén az, hogy nagyon ítélkezőek, azt hiszik, hogy ők szentek, te meg mész a pokolba, meg mit tudom én, mik, és akkor most ennek kinek van ideje, meg kedve?
0: Igen, a szabad keresztény gyülekezeteknek van, igen, egy ilyen őrületje.
1: És ez nem azt jelenti...
0: Ami csak az ítéletről szól, sem másról.
1: Így van. És ez nem azt jelenti, hogy én nem hiszek Istenbe, vagy kételkedek ő benne, mert én hála Istennek megismerhettem őt. Úgyhogy ő benne bízok, ő benne, ő vele tartom a kapcsolatomat, próbálok, és tudom, hogy eddig, ami sikerem volt, az csak tőle jöhet, senki mástól, és próbálok alázatos maradni, és megmaradni az, aki én vagyok, az Botos Debi. Ennyi.
0: Nézel itthon televíziót?
1: Nem nagyon.
0: Nem? Most nem. Vannak hétvégén ezek a tehetségkutatók.
1: Tényleg?
0: Érdekes, hogy nézzél rá, hogyha van, ahol, most nem tudom, hogy ahol vagy már, ott van-e televízió, de van nekünk 2 nagy csatorna itthon, és ott megy egy megasztár, megy meg egy másik.
1: Igen, a X-faktor is megy, azt néztem, most mielőtt jöttem.
0: Na nézted?
1: Nem a sorozatot tévén, csak a Instagramon néztem a klippeket.
0: Hogy jönnek ki. Aha,
1: hogy jönnek ki, fel. Aha. Én szeretem nézni amúgy, mert jó.
0: És ilyenkor nem jön rád, azt, hogy hát ezért énekelni is tudsz.
1: Hú, amúgy de, van, amikor így nézem, és csórók vannak, akik bemennek, és nagyon rossz.
0: Szegények.
1: De amúgy meg nevetek rossz.
0: Igen, ez tök ciki, mert amúgy meg sajnálja őket az ember.
1: Igen.
0: Hogy akkor miért mentek
1: miért
0: oda?
1: Miért mentek oda? Ugye? És van, amikor elgondolkozok, hogy hát azért meg tud, most nem azért, de most... Lehet bemennénk, és vagy bármelyik, tudod, És jobb lenne.
0: Egy utcaembere lehet lenne. Besétál.
1: Igen,
0: és,
1: ja. Igen.
0: Jó, de figyelj, amúgy ez nem mindenkinek ugyanarról szól. Tehát van, aki nagyon tud énekelni, és azért megy, hogy megmutassa. Igen. Van, aki úgy érzi, hogy valamennyire tud és szeretne tanulni, meg olyan is van, aki egyszerűen unatkozik, oda megy, és akkor úgy van vele, hogy szerepelt a tévében.
1: Igen.
0: Szóval nem, nekik ez nem ciki mindenkinek.
1: Nem, nem.
0: Mert ha ciki lenne, akkor nem is menne, ugye?
1: Így van.
0: Ez mekkora? Így van.
1: Ja.
0: Jó, mondjuk én nem szeretem, hogy a kicsúfolják.
1: Ja, őket, én se, ugye? Én se. Azt nem kell.
0: Az rossz.
1: Szépen meg lehet mondani, hogy most sajnos nem.
0: Igen, igen. Ja. Épp jó, hogy Kanadában vannak ilyen vetélkedő kényjáték. De figyelj, Kanadában van tévéműsor. Tehát, hogy ilyen normális, hogy így film. És
1: ó, aztán... rengeteg van.
0: Mert nekem volt egy darabig tévém, aha, és mindig reklám ment benne. 3 perc film, és nem tudom, 20 perc reklám, hova kapcsoltam, nem tudom.
1: Nem, amúgy nagyon sok sorozat van.
0: Igen.
1: Rengeteg, mindig az ment a tévébe. Attól függ, hogy...
0: És magának Ontáriónak van saját gyártása? Tehát ők gyártanak
1: nem
0: film?
1: Nagyon. Van egy pár, de nem sok.
0: De nem,
1: inkább
0: igazán.
1: Ilyen amerikai.
0: Tehát áthozzák az államokból a filmeket?
1: Ja, hát igazából az megy, amerikai filmek meg sorozatok.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Amúgy itt van is már.
1: Igen.
0: Van egy-két nagyon jó film, ami azért jó, nem is azt akarom mondani, nagyon jó, nagyon érdekes, aha, hogy képzeld el, a Forest Hill-be forgattak ilyen, ami fiatalokról szól, amikor van egy iskolai jelenet, akkor a Forest Hill Publicban aha, van a film forgatva, tehát az igen, iskola, észrevetted már?
1: Nem tudom.
0: Na majd küldök neked linkeket, mert mi a lányommal mindig kiszoktuk szúrni, meg amikor az van, hogy az Egyesült Államokban van egy városban, valahol, nem tudom, New Yorkban, vagy valami, uh-huh, akkor ez igazából nem is ott van leforgatva, képzeld el, hanem Torontóban van leforgatva.
1: Wow, azt nem tudtam.
0: És miután ezt már mi meghallottuk, egyszer olvastunk erről, igen, mert hogy sokkal olcsóbb ott forgatni,
1: uh-huh, mint Amerikában.
0: Utána mindig néztük a filmekbe, és megismertük az utcasarkokat, és lebuktattuk őket, hogy ez nem is New York, hanem Torontó.
1: Torontó. Már úgy nagyon hasonlít.
0: Nagyon.
1: De én voltam New Yorkba tavaly.
0: Na, mesélj.
1: És az úgy volt, hogy meg lettem hívva, mert vannak ilyen táborok a Django zenére.
0: Aha.
1: És akkor elhívnak tanárokat, akik tanítanak egy hétig egy táborba, és akkor muzsikáltok, koncertek vannak, stb. És én ott voltam tavaly New Yorkba ezen a táboron tanítani. És az volt az első, hogy New Yorkba mentem. De amúgy meg tényleg nem csak mondják, hogy mennyire jó.
0: Na, mesélj róla.
1: Mert beléptem, és így körbenéztem, és mondom, úristen, ez tényleg ennyire jó. Nem tudom elmagyarázni, hogy mi az, de más.
0: Na hát, miután én voltam Kanadában, én már nem vágytam utána Amerikába, megmondom az igazat.
1: Ja.
0: És hogy nagyon dicsérik New Yorkot, és mindig mondom, nem hiszem ám, mert
1: de
0: nem.
1: Igaz, igen? Igaz. Meg Kanada más, Torontó az csak egy utánzat. Amikor bemész Torontóba, Dundasra, az a Times Square.
0: Annak az utánzata.
1: Annak az utánzata. De, és baró, amikor bemész Torontóba, fú, de jó.
0: Igen.
1: Jó. De ha bemész New Yorkba, a Times Square-be, és meglátod a különbséget, akkor úgy vagy, hogy hú,
0: és ez New York. Az, milyen az utcaember egyébként ott?
1: Ott ugyanaz, mint itt.
0: Tehát ugyanaz nyüzsgő.
1: Ugyanaz nyüzsgő nagyon.
0: Szabad.
1: Szabad, meg tényleg rád ordibálnak az emberek, ha nekik mész.
0: Igen.
1: Ja, de ez New York, ez mindig ez a híre. Mindig ez volt a híre a New Yorknak, hogy az emberek vadak amúgy.
0: Sokáig ébren voltál, amikor New Yorkban voltál?
1: Hogy sokáig ébren?
0: Aha, mert Kanada az alszik, én 9 órakor Toronto, hogy mindenki lehangsolja. Ja.
1: Én mindig egy ilyen esti bagoly vagyok, uh-huh, voltam vagyok. Nem tudom miért, de én mindig éjszaka jön rám az, hogy írjak zenét, muzsikáig, inspirált vagyok.
0: Legjobb.
1: Éjszaka. Nem tudom, mindig, gyerekkorom óta. ilyen vagyok.
0: Hát minden alkotó ember így van ezzel, ja. Tudod. Ha valahol egy háztömbbe ég egy villany, ott biztos, hogy egy alkotó ember uh-huh. van. Egy festő, egy zenész, egy
1: igen,
0: író,
1: valami
0: ilyesmi. Igen. De te New Yorkban voltál éjszaka utcán, ezért
1: érdekel
0: engem.
1: Igen, voltam.
0: Él a város?
1: Él. Nagyon is.
0: Nagyon is, de mesélj már valamit.
1: Hát szóval az volt, hogy a Stefan Ramble az a neve az embernek, uh-huh. és a Gypsy Jazz community-ben egyik zenész, és ő meghívott, hogy ebbe a táborba tanítsak. Uh-huh. És ott voltunk egy hetet New Jersey-be. És utána, az a hét után volt egy nagy koncert.
0: Hány éveseket tanítottál?
1: Ja, ilyen 35, 40, 25.
0: Eszem megáll.
1: Igen, felnőtt emberek, amúgy nem gyerekek.
0: De hogy te hogy kezdtél el tanítani?
1: Hú, hát így.
0: Semmit, 6 évesen megfutunk gitárt, musikáltál, mondtad, na ki akar tanulni tőlem egyébként. Őrület
1: ja,
0: vagy.
1: Amúgy, ja, ja. Na, igazából mert egyszer meghívtak, hogy tanítsak Bostonba, uh-huh. egy másik táborba, uh-huh. aminek az a neve, hogy Django in June, júniusba uh-huh. szokott történni, és de az jó. is Amerikában van, és oda megyek szinte majdnem minden évben.
0: Értem.
1: És úgy kezdődött el az egész, az is egy ilyen tábor, tanítasz, muzsikálsz, koncertezel, és akkor... Ja.
0: Ja. Fantasztikus, ja. Tényleg.
1: Köszönöm.
0: És itthon tanítasz?
1: Itthon, igen.
0: Na jó, akkor ezt mondd el, létszés, mert van ám itt egy nagyon sok érdeklődő hallgató, meg családtagjuk, meg mit tudom én, hogy kit válasz, hány éveseket, hogyan hát lehet téged, mindent mondjál erről, hogy hogy érnek el téged.
1: Szóval én általában a Facebookra szoktam kitenni,
0: okay.
1: mert ott van a legtöbb közönségem.
0: Így van, elérhető.
1: Igen, és ott mindig kiszoktam rakni, hol muzsikálok, mit csinálok, stb. És kiraktam, mikor hazajöttem, mikor hazaköltöztem, kiraktam egy fotót, hogy már akkor volt az, hogy megnyugodtam. Mert azelőtt 2 hónap, vagy 3 hónap azzal telt el, hogy Amerikában voltam ezen a táborban ja, tanítani, ja. Utána Franciaországban voltam turnén, utána hazajöttem ide, és visszamentem Torontóba egy hónapra. És mondom, oké, ez így, oké, utána hazaköltöztem, és lenyugodtam, mondom, akkor elkezdek megint tanítani. Kiírtam, és voltak rengeteg jelentkezőim, hála Istennek, és igazából úgy működik, hogy ha itthon vagy, akkor feljárnak hozzám, uh-huh. És ha meg nem itthon vannak, akkor online-ba.
0: Értem.
1: Igen.
0: Befér még valaki hozzá, ha tanulni akar?
1: Igen.
0: Hát akkor keressétek a Botos Debit a Facebookon ezek igen. szerint, és biztos meg fogjátok találni, amint meglátok valakit, akinek az egész oldala csak zene, az ő kezébe pedig egy gyönyörű gitár van. Drága Debi, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy megismertelek.
1: Én is, köszönöm.
0: Tiszta öröm van a szívemben, hogy ilyen muzsikus vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: És nagyon sok sikert kívánok neked az életben.
1: Köszönöm. Köszönöm. Én is viszont kívánom.
0: Köszönöm szépen.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
3: Nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dík hallgatók, csütörtök este 8 óra van, ami nem jelent mást, mint hogy legnagyobb örömötökre, vagy akár akaratotok ellenére is, de a következő 2 órában a regenerációt fogjátok hallani. Én Baranyi Roland vagyok, és rengeteget tanakodtunk azon mai vendégemmel, hogy melyik témakört járjuk körbe. Annyi témakör jutott eszünkbe, elsősorban kell beszélnünk egy szerencsétlen autóbalesetről, ami szeptember 27-én történt, erről majd részletesebben fogunk beszélni, hogy mik voltak a baleset körülményei. Ebből kifolyólag a fiatalon megszerzett jogosítvány témakörét fogjuk körbejárni, de beszélni fogunk utazási szempontból a fiatalok szemével nézve a nagyobb európai városokat összehasonlítva Budapesttel, valamint fiataloknak szóló fantazi sorozatokat és filmeket fogunk körbejárni. Ebben a körbejárásban nagy segítségemre lesz mai vendégem, Lakatos Mário, jó barátom, szia!
4: Szia, Roli, üdvözöllek téged és a kedves Rádió Dík hallgatókat is.
3: Hát elsősorban szerintem beszéljünk a vezetésről.
4: Beszéljünk.
3: Szeptember 27-én meg kell említenünk egy szomorúbb témát. Ugye szeptember 27-én pénteken szenvedett autóbalesetet Sallai Nóra és 5 éves kisfia Bende. A kisfiú sajnos életét vesztette ebben a balesetben, és Sallai Nóra is súlyosan megsérült. Innen is részvétünket küldjük neki, és ugye nem ők voltak a vétkesek ebben a balesetben, hanem két fiatal fiú ült az autóban, egy fiatal fiú vezette az autót, és muszáj beszélnünk arról, hogy fiatalon jogosítványt szerezve mennyi idő után tud magabiztosan vezetni egy fiatal fiú. Hát hozzád fordulok ebben a témában, mivel nekem még nincsen jogosítványom, te viszont lehet mondani, hogy viszonylag már régóta vezet. A fiataloknál ugye jellemző az a dolog, hogy szeretnek gyors autókat vezetni, gyorsan is hajtani ezekkel a gyors autókkal, viszont ahhoz, hogy ezt megfelelő biztonsággal tudja, akár megengedett sebességen belül magabiztosan tudjon gyorsan vezetni mondjuk valaki egy autópályán, ahhoz kell a tapasztalat. Na most ugye itt van egy ellentmondás, hogy fiatalon szeret gyorsan vezetni az ember, meg akkor élvezi legjobban a vezetést, viszont a tapasztalatot pedig már öregebben szerzi meg. Neked mik az élményeid ezzel kapcsolatban? Te milyen voltál akkor, amikor annak a folyamatában volt, hogy megszerezted a jogosítványt, és milyen voltál akkor, amikor friss jogosítványos voltál?
4: Szóval elsősorban is szeretnék én is a családnak részvételt nyilvánítani ebbe a súlyos tragédiába. Aztán a kérdésedre visszakanyarodva, hát én még nem mondanám magamat egy tapasztalt sofőrnek, 8 éve rendelkezem jogosítványa, azóta a mindennapjaim része is a gépjárművezetés. Hát az első 1-2 évenben az lehet, hogy én is egy kicsit meggondolatlanabbul vezettem sok esetben, mint ahogy kellett volna. Nem tudom, hogy az évek múlásával vajon a tapasztalat az egyenes arányosan nő-e, meg a hozzáértés, de mindenféleképpen kell azért egy érzésnek is lenni, meg egy akaratnak is, meg egy szeretetnek, aki vezeti az autót, hogy szeresse is azt, hogy amit csinál, hogyha így is kifejezhetem magamat. De igen, sajnos nekem is a baráti körömbe, meg tágabb ismerési körömbe nagyon-nagyon sok felelőtlen sofőrről hallok, illetve nagyon sok felelőtlen döntésről hallok, ami az utakon születik meg. Hát igen, jobban oda kéne mindenkinek figyelni, mert nagyon-nagyon veszélyesek az utak, és egy fél pillanat alatt meg lehet bármikor a probléma, hogyha nem is a mi hibánkból, a legtöbbször a másik hibájából, sajnos.
3: Egyébként szerinted, akik fiatal koruk ellenére élvezik mondjuk azt, hogy gyorsan vezetnek, hogy egy sportautót vezetnek, ők nem elég következetesek arra, hogy felmérjék ezeket a veszélyeket, szóval nem számítanak arra, hogy ebből probléma történik, vagy bevállalják ennek a kockázatát, annak árán is, hogy baleset történjen, akkor is érvezni szeretnék ezt a dolgot, hogy ők most száguldanak. Szerinted melyik inkább a jellemző, hogy nem következetesek, vagy inkább az a jellemző, hogy ezt ők bevállalják?
4: Szerintem inkább az első, hogy meggondolatlanok az emberek, a fiatalok most ebben a kontextusban. Viszont ameddig az embernek nem történik baleset, Isten ne adja, ne is történjen senkivel, nem kívánom senkinek, addig nem is tudja felmérni, hogy ez milyen kockázattal járhat egy ilyen baleset, meg akár mekkora egy lelki traumával is, ami után lehet, hogy az ember már úgy ül be a gépjárműbe, hogy egy minimálisabb félszel, ami amúgy is szerintem benne kéne lenni minden gépjárművezetőben. Nem tudom, Roli, hát nehéz téma, nagyon nehéz téma, viszont én most innen, ezzel a 25 éves fejjel azt tudom javasolni minden újonnan megszerzett 18-20-22 éves fiatalnak, aki most csinálja, vagy épp most szerezte meg a jogosítványát, hogy kétszer is gondolja meg, amikor esetleg a sebesség határokat szeretné túllépni, vagy bármilyen más szabálytalanságot elkövetni, mert nem csak a saját maga életével, hanem az utakon más szabályosan közlekedő emberek életével is játszik.
3: Eszembe jutott közben, hogy neked önhibádon kívül volt egy baleseted, ugye az autód meghibásodása miatt akkor nem fogott úgy, jól emlékszek, a fék, és volt egy ilyen baleset. Én úgy ismertelek téged, hogy mindig betartottad ugye az utakon a szabályokat, viszont ezután lehetett mondani a baleseted után azt, hogy még óvatosabb lettél, szóval lett egy olyan élményed a vezetéssel kapcsolatban a baleseted után, hogy másképp kezdtél el vezetni, akár sokkal még jobban figyelmesebb lettél, mert szokták, tudod, azt mondani, hogy ha valaki egy nagy bajt kikerül, akkor utána átgondolja ezt az egészet. Mi volt az élményed ezzel kapcsolatban?

0: tegnap is úgy ültem be az autóba, hogy nem felejtem el azt, amikor az a pillanat, az a egy másodperces pillanat, a másodperc tört része, amikor megtörtént a baj. Hát igen, én is úgy ülök be azóta az autóba, hogy jobban odafigyelek másokra is, jobban odafigyelek a biciklisekre, robogósokra is, illetve a gyalogosokra is, ugye természetesen.
1: Egyébként történt veled hasonló szituáció azóta, mert ha jól emlékszek, ez legalább egy jó pár 4-5-6 éve történt.
0: Igen,
1: ez a dolog.
0: Ez egy ilyen 5-6 éve.
1: Történt hasonló ilyen szituáció veled azóta?
0: Történt volna, de hál' Istennek volt olyan is, hogy ki tudtam kerülni másnak a szabálytalanságát, és így nem történt meg a katasztrófa. Viszont igen, nagyon-nagyon oda kell figyelni, és én is úgy ülök be minden nap az autóba, meg a többi fiatalnak is elmondom, hogy nagyon fontos, például a biztonsági év használata, azt nem ellőzzék, ne csak a rendőrök miatt, az a pénzbüntetés, illetve a pontok miatt, hanem tényleg az a biztonsági év azért, hogyha Isten nagy a baj van, akkor meg is tud fogni.
1: Igen, és egy ilyen esetben ugye bármilyen vagányos sofőr, ugye rengeteg YouTube videót látunk szerintem másokan például arról, hogy egy biztonsági, vagy egy légzsák az hogy nyílik ki.
0: Pontosan.
1: És még az sem mindegy, hogy az új adat, hogy teszed rá a kormányra, meg pontosan, hogy fogod, hogy van ez az órás példa, hogy hány
0: hát
1: óránál kell fogni?
0: 10 és 2 óránál kéne fogni a Kressz szabályai szerint. Uh-huh. Én inkább azt mondanám, hogy 9 és 3 óránál a saját tapasztalataim szerint. Meg erre szerintem nincs egy bevett mód, a Kressz így tanítja, de szerintem ahogy mindenkinek a leg kézre esőbb és legkényelmesebb kanyarodás, illetve a közúti közlekedés szempontja.
1: Hát reméljük, hogy nem fog kiderülni, hogy egy légzsák úgy jobban éri a kezedet, hogyha 9 és 3-nál fogod, ne kerüljön erre sor.
0: Nem, reméljük.
1: Ejtsünk még szót arról, hogy a szerinted már mint valamennyire tapasztalt vezető, amit vezetési órákon szerzel, tehát a jogsis szerzés folyamatában tudás, amit elsajátítasz, az hát mennyire elég az az óraszám, amit egy jogosítványhoz le kell vezetni, mennyire koncentrált az a tudás, mennyire ezeken az órákon az zajlik, amit hasznát veszed majd az utakon. Van erről egy kialakult véleményed, hogy esetleg mit kellene másképp csinálni, több idő, kevesebb idő?
0: Amikor én csináltam a jogsit, akkor úgy volt, hogy kötelező 30 óra vezetés, abban jól emlékszem, nem akarok hazudni, hogy 2 óra autópályán és 2 óra sötétben. És ez volt, ami után az ember elmehetett a forgalmi vizsgájára. Most, ha jól tudom, mert a húgom egy ilyen 1,5 évvel ezelőtt tette le a jogosítványt, talán 400 kilométer a kötelező, és hogy ameddig nincs meg az óra, de nem akarok hülyeséget mondani, hogy plusz-minusz 50-100 kilométer lehet. Ezt egyébként egy jó dolognak tartom, mert az a 30 óra, vagy 40, vagy 50 óra az alatt az ember igazából csak szerintem egy 20-25%-ba tudja elsajátítani a gépjárművezetést, illetve a közúti forgalomba való részvételt. Mindenféleképpen szükség van arra, hogy utána az ember menjen, gyakoroljon, parkoljon, egyedül részt vegyen ugye a közúti forgalomban, mert egyébként az is nagyon sokat számít, hogy nincs ott mellettünk az oktató, és nincs ott senki, akinél ugyanúgy ott van lent egy fékpedál, egy kupunkpedál, egy gázpedál, ugye bármikor belenyúl a kormányba. Úgyhogy igen, először nekem is egy olyan érzésem volt, mikor beültem az autóba, hogy na, itt vagyok, jogosítványa, fiatal vagyok, 18 éves vagyok, 17 és föl, igen, hogy jó érzés, minden, de azért volt bennem egy minimális félsz is, hogy na viszont most azért már egyedül vagyunk az autóba. Most már azért a teljes felelősség rám hárul, bármit csinálok.
1: Igen.
0: Úgyhogy igen, én azt mondom, hogy fontos, nagyon fontos a jó oktató is.
1: Uh-huh.
0: Nagyon sok helyről hallottam azt, hogy ilyen oktatója volt, olyan, és hogy nem tanult meg nála, inkább a forgalom, viszont nagyon sok olyan példát is hallottam, hogy áradoznak az oktatókról, hogy milyen. Nekem egyébként én szerencsém volt, egy nagyon-nagyon jó oktató volt, nagyon jól megértettük egymást, közös hangon voltunk. Fontos, fontos a jó oktató is, az odafigyelés is, az akarás is szerintem, illetve azért egy minimális bátorság is, hogy az ember el tudjon indulni, főleg itt Budapesten a forgalomba.
1: Igen, ez érdekes dolog, ugye maga a Kressz oktató is, és a vezetés, vagy illetve a vezetés oktató,
0: igen,
1: Kressz
0: igen.
1: Oktató nincsen, a vezetés oktató, ugye mindig az szokott lenni a felállás, hogy te valamiért ugye pénzt fizetsz, ezért te jelen

0: esetben meg szeretnéd szerezni a jogosítványodat. Neki az a dolga, hogy ő is fizetést kap, hogy a legjobb tudása szerint átengedjen mondjuk ezen a vizsgán. Na most ugye mindig az a bevett szokás a fejünkbe.
1: Bocsánat, igen? Van ugye, akivel vezetünk, igen? Ő az oktató. Nem ő fog átengedni, egy harmadik személy ül be, a vizsga biztos a vizsgán. És az oktató ilyenkor mellettem ül az anyósülésen, a vizsgabiztos hátul, és a végén ugye a vizsgabiztos adja, meg nem tudom, van egy ilyen az ő szemében, hogy egy 5-10 pont, amin belül, hogyha az ember mozog, akkor átengedik, persze, ugye, hogyha nem véd súlyosabb hibát, akár index kihagyás, vagy jobb kéz, vagy bármilyen súlyosabb hiba, de azon kívül a vizsgabiztos dönt 100%-ban. Az oktató minket megtanít, és utána, amikor megyünk a vizsgára, aznap reggel derül ki, hogy ki lesz a vizsgabiztosunk.
0: Aha. Tehát a vizsgabiztos, de jó, hogy mondod, látszik, hogy én nem csináltam jogosítványt, és ezt nem tudtam. Itt az oktató az teljesen passzív magában a döntésben, hogy neked lesz a jogosítványod?
1: Természetesen.
0: Aha.
1: Itt az oktató, és az én esetemben inkább, mint hogyha az én oldalamon állt volna, hogy láttam az arca egy intet, hogy na, ez jó, hogy nem jó, hogy... Hogy, mintha nekem, hogy velem van, hogy nekem szurkol. Igen, mindenféleképpen. Bár ugye beleszólása nincsen, meg segíteni nem tud, mert csak mi vezetünk, és a vizsgabiztos meg hátulról, ugye figyel, észlel.
0: Igen. Hát átszerkeztem a mondanómat, tehát a vizsgabiztos az, aki ugye dönt arról, hogy neked jogosítványod legyen, és akkor ugye te befizeted az összeget, és akkor végül rajta múlik, hogy lesz-e jogosítványod neki, az a célja, hogy a legjobb tudása szerint osztályozza a te vezetésedet.
1: Igen.
0: És ugye azt szoktuk általában mondani, hogy aki jó fej, az átenged, tehát az a jó fej, tanár, oktató, vizsgabiztos, aki átenged.
1: Csak ez itt, viszont, itt nem csak egy itt nem egy jegyről van szó, hogy az ember kettes vagy hármas kap, hanem hogy kit engedünk ki a közútba.
0: Így van, tehát itt nem biztos, hogy az a pozitív, hogyha a vizsgabiztos az jó fej, és akkor jó, hát akkor engedjük át, mert ő kockázatot vállal igazából a sorsodra vonatkozóan.
1: Igen, meg igazából lehet, hogy nincs is összefüggés. Lehet, hogy jó fejben megértenétek egymást, elmennétek kávézni, de azt mondja, hogy nem ennyi ki a forgalomba.
0: Hát igen. Ez benne van a pakliba egyébként. Ugye, ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az az, hogy már maga szigorúbb dolognak tekintendő egy vizsgabiztosnak a szerepe abban, mint egy tanári mondjuk az iskolába, hogy engedékeny valed vagy nem, mivel ő komoly kockázatot vállal, hogyha nem tudsz vezetni, és mégis jó fejkedni akar, és átenged. Viszont törvényileg, ha jól tudom, akkor bizonyos évszámnak, majd biztos segítesz benne, hogy hány évnek kell eltelnie, onnantól, hogy jogosítványod van, onnan, hogy mondjuk taxit vezethetsz.
1: Magyarul, hogy egy hivatásos jogsit szerezzünk, pávvizsgával.
0: Igen, és taxis vizsga, igen.
1: Igen, először ugye hivatásos jogsik, a pávvizsga, ennek ugye életkorhoz, illetve meglévő évekhez is van kötve.
0: Életkorhoz is? Ezt nem
1: 21
0: tudtam.
1: Év. Betöltött életkor, illetve minimum 2 év jogosítvány, ami kell, és akkor ilyenkor ugye az ember elmehet egy pávvizsgára, erre a PÁV 2 szükséges egyébként a taxihoz, és akkor utána meg különböző taxi társaságoknál megcsinálhatja az ember a taxis vizsgát, és még úgy tudom, hogy a taxiknak évente kell műszaki vizsgát csináltatni.
0: Ez sűrűbb, mint az
1: átlag. Igen, Magyarországon a rendes személygépjárműknek 2 évente kell.
0: Aha. Ez azért érdekes, mert ugye mondtuk ebben a felelősséget, és mondjuk, hogyha valaki, nem mit mondok én, pizzafutárnak akar menni, akkor ugye nem kell, tehát egy hetes jogsival is elmehet, mivel ott a saját személyes biztonságod ér felelsz, hogyha saját autót vezetsz, és nem tudom, csak dolgozni jársz be, akkor is a saját személyed ért felelsz, ha pizzafutárkodni mensz,
1: hát a saját személyünkért, illetve a forgalomba másik részvevő személyekért is.
0: Így van, így van. De hát ugye maga az autóba csak érted, pontosan, és mondjuk, értem, nem tudom, igen, a hamburger ér felelsz, ami másé, mindegy. És viszont, hogyha a taxiról van szó, akkor valaki azt mondja, hogy én a déli pályaudvarról akarok menni a keleti pályaudvarról, és akkor mondunk, igen, egy járat 3500-4000 forint, ahhoz jár az ugye, hogy meglegyen bizonyos évtapasztalat, bizonyos életkor, stb. Tehát valahol lehet azt mondani, hogy bizonyos szemszögből nézve az a jogosítvány, ugye az alapjogosítvány, nem a taxis, amit megszerzel, az még mindig nem egy akkora tudásról tesz tanúbizonyságot, amiről biztosítaná mondjuk mást is, aki mellé dül.
1: Egyébként én nem...
0: Érted, hogy mire akarok kiukadni?
1: Értem, természetesen. Én nem vagyok taxis, most szögezzük le, hogy a témába.
0: Hogy annyit beszélünk a taxis.
1: Igen. Nincs is távvizsgám. Ha az ember elmegy egy taxis vizsgára, akkor ott kell ugyanúgy csinálni a vezetéstechnikai vizsgát is, illetve elméleti vizsgát is, ha jól tudom. Uh-huh. És szerintem azért, mint ahogy az előbb mondtuk, hogy a vizsgabiztosok között lehet, hogy vannak jó fejek, engedékenyebbek, viszont szerintem egy taxis vizsgánál ott a régebben úgy volt, arról hallottam, hogy beült a vizsgabiztos, és elmondta, hogy menjünk a Szondi utcába, menjünk a 20. kerület Kossuth, stb. És a taxisnak fejből el kellett oda jutni
0: jobb tudása szerint.
1: Nem, igen. A leges-leggyorsabb útvonal.
0: Ja, a leges-leggyorsabb útvonal.
1: Igen. Nem tudom, hogy most is így van-e, viszont abban biztos vagyok, hogy bármi is legyen ott a vizsga keretein belül, szerintem ott azért még jobban meg van húzva az a határ, hogy ki mehet akkor át azon a vizsgán, és ki nem.
0: Igen, érdekes, most megint eszembe jutott valami erről. Általában vannak, fiatalok körében menőbb taxitársaságok, most nem mondunk neveket, cégneveket, ezeket általában applikációban lehet rendelni.
1: Most már szerintem mindegyik taxitársaságnak van applikáció, és azon belül tudjuk rendelni egyébként.
0: Na, majdnem mindegyiknek van. Mindegyik. Jó, de ezek közül is vannak menőbb applikációk, amit ebben töltenek le.
1: Felkapottabbak,
0: igen. És ott általában fiatalabb sofőrök is vezetnek, és ami érdekes, hogy mikor egy így appon rendelem a taxit, és beülök, akkor általában ugye szokták egyből a fiatal sofőrök nézegetni egyből az útvonalat. Viszont amikor rendelek egy másik, szóval telefonon hívom fel őket, igen, akkor általában kijön egy idősebb, őszösebb valaki,
1: értem.
0: Ő fejből, szóval azt mondom neki, hogy Podmonicki utca, az nem fogja nézni, hanem látszik, ugye régen is, ugye, amit az iskolában megtanultak, lexikális tudást például, azt meg kellett tanulni, mert elmondták az iskolában, nem tudták visszanézni az interneten, hogy jól emlékeznek-e. Így igen, ez a taxisoknál is megjelenik, hogy fejből tudják az útvonalakat.
1: Viszont lehet, hogy nem egy előnyös dolog az utas szempontjából, úgyhogy az utas meg lehet nem ismeri a legeslegjobb útvonalat, és azt gondolná, hogy akkor a taxis egy kerülő úton viszi őt.
0: Kicsit saját zsebre dolgozik.
1: Pontosan. Uh-huh. És egyébként visszatérve ez a témához, hogy vannak ilyen felkapottabb taxiszárságok is, de szerintem most már mindegyik applikáció úgy működik, hogy ugye beírjuk, hogy honnan szeretnénk utazni, és most már be kell írni a célállomást is. Aha. Szóval nem tudom majd, hogy melyik applikációnál hogy van, de 2-3 taxitársaságról tudok, aminél már be kell írni a célállomást, mikor megrendeljük ugye a taxit, és akkor már mi úgy ülünk be az autóba, hogy ott az applikáción keresztül össze van kötve egy másik térkép applikációval, és akkor egyből mi ott látjuk, nem tudom, ebben sajnos nincs olyan belelátásom, viszont egyébként, hogyha én, mint például nem budapesti, beülnék egy budapesti taxiba, örülnék azért annak, hogyha a GPS-t én is láthatnám.
0: Aha, aha.
1: Szerintem.
0: Még DOA-ban ejtsünk pár szót arról, ugye én nagyon sokat láttam Facebookon, TikTokon olyan tartalmakat, ahol mutatják mondjuk a pedálkezelést, úgy, ahogy egy oktatáson, ugye vezetésoktatáson megtanultuk, és ahogy ő szerintük tapasztalatból, nem tudom, az évek során, vagy a most modern vezetési technikával hatásosabb. Na most ugye nem akarunk nagyon ebbe belemenni, mert egyrészt nem akarjuk
1: a...
0: Nem akarjuk egyrészt az autodidakt vezetésen kinek se ajánlani, továbbá nem vagyunk olyan okosak, hogy felülbíráljuk ezt.
1: Illetve ez autófüggő, meg hogy milyen állapotban ugye a kuplungja, hol fog.
0: De egyébként így tapasztalatból mondjuk egy jó autóval van alapja ezeknek a videóknak, hogy ő valamennyivel hatásosabb, úgy, ahogy egy ilyen modern technikával mutatják?
1: Hát gondolom, te most ugye a váltós autókra gondolsz.
0: Igen, hogy először a fékre mennyire, hát, stb. Igen.
1: Igen, a módszer az igazából azonos, hogy ugye a kuplungot engedjük fel, kis gázt adunk egyesbe, és akkor elindul az autó. Mm-hmm. Váltunk ugye a kuplungot, csak valamelyik autónál lehet, hogy a kuplung felénél rosszabbaknál lehet, hogy lent vagy fenn fog a kuprunk, és szerintem erre nincs egy bevett módszer, viszont a normális ugye manuális váltós autóknál ugyanúgy kell használni a kuplungot, gáz meg a fékit, igen.
0: Hát most átkanyarodunk félig meddig a következő témakörünkbe, egy felet meghagyunk az előzőből, és egy felet átkanyarodunk már a következőre. Ugye fogunk beszélni európai városokról, fiatalok szempontjából, szemszögéből nézve. Ugye jártál már Ausztriába, Németországba, Hollandiába, vezettél is ezekbe a városokba mindegyikben?
1: Természetesen.
0: Vannak szembetűnő különbségek, akár szabályokban, akár a sofőrök viselkedésére vonatkozóan Magyarországhoz vagy Budapesthez képest?
1: Szerintem így nagy vonalakban a KRESZ szabályain belül nincsenek olyan nagy különbségek, maximum kisebb eltérések. Legnagyobb példának felhoznám a sebességkorlátozást, ugye? Uh-huh. Hogy hol mennyivel mehetsz ugye autópályán, az függ ugye az országtól is, milyen állapotban az autópályája, milyen gyorsan lehet haladni. Nem tudom. A német autópályán szeretek, előszeretettel haladni, mert ugye az a Európában egyedülálló, hogy ott no limit zóna van, uh-huh. És igen, ez ami ugye a legnagyobb szembetűnő változás szerintem így uh-huh. Magyarországhoz képest. Aztán meg, hogyha a forgalmi tempót mondjuk, itt Budapesten azért egy meglehetősen jó kis forgalmi tempónk van. Én úgy érzékelem, hogy a magyarok azért tudnak vezetni. Uh-huh, uh-huh. Jó tempót viszünk. Ausztriában, mint hogyha egy kicsit én azt vettem volna észre, hogy egy kicsit jobban odafigyelnek az emberek, lassabbak, viszont ez nem azt mondom, hogy hátrány, de lehet, hogy előny se.
0: Igen, azért Magyarország szempontjából azt érdemes megemlíteni, hogy ez biztosan egy olyan ország, nem tudom kint, hogy van ez, hogy mindegyik sofőr az jobban tud vezetni, és jobban tudja reszni, pont az, aki a jobb kezéről jön az utcából. Ez egy ilyen általános dolog, ez külföldön is megvan, ez a millió KRESZ szakértő ország, a Németország.
1: Szerintem ezt, amit mondtam, Magyarországon mindenki mindennek a szakértője. Ugye ezt szögezzük le. De egyébként, hogyha egy gépjármű vezetőnek saját magában nincs meg az a magabiztossága, hogy igen, én tudom a kereszt, igen, én bemerek ülni az autóba, igen, én átmerek vezetni 3-4 országon is, stb., akkor szerintem úgy ne üljünk be, hogy jaj, mi lesz most a következő, mekkora dugó, nem tudok beparkolni párhuzamosan. Akkor az ember menjen és gyakoroljon szabad idejébe, hétvégén, amikor nincs akkora forgalom. Mindenféleképpen kell egy minimális magabiztosság ahhoz, hogy az ember normális tempóval normálisan részt tudjon venni a forgalomban.
0: Hogyha már szóba hoztad a németországi no limit autópályát, arról van valamilyen információt, hogy ez mennyire hatásosan működik? Tehát nem növekedik meg a balesetek száma ettől?
1: A no limit zónában nagyon-nagyon kicsi a balesetek száma.
0: Komolyan?
1: Igen, nagyon-nagyon kicsi. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ugye ahhoz ott olyan autópályák is vannak, uh-huh. ahol például nem olyan a szakasz, ott egyből akkor ugye a no limit zóna vége, és ott azért tudjuk, hogy ott Ausztriában, meg Németországban, ahol van egy sebességkorlátozás, ott az van. Ott nagyon sok helyen fotóznak, ott... és ott be is kell tartani. Úgy, ahogy itt is természetesen. Uh-huh. De sokszor van az, hogy megy az ember a no limiten, és már van egy felújítás, vagy valamilyen kis probléma, akkor ott már nem no limit zóna van, hanem akkor akár 30-70, vagy 130-as tábla, vagy bármi más. Mert én úgy vettem észre, hogy tényleg ott van a no limit zóna, ahol lehet, és ahol az ember a saját felelősségtudatának, egyenes arányúan választja meg a sebességét.
0: Az jutott eszembe egyébként erről a no limit zónáról, hogy aki mondjuk egy 20 éves Suzuki Swift-tel szeretne A-ból B-be jutni pont ezen a szakaszon, annak nem szerencsés ugye itt mennie, ellentétben, hogyha valaki szeretne törvénytisztelő emberként jó lelki ismerettel 280-nal menni
1: nem
0: valahol.
1: Nem szükséges annyival
0: akkor,
1: menni. Több sáv
0: de
1: van,
0: akkor ugye. Lehet, ugye?
1: Természetesen.
0: Ja, hogy több sáv van valahol, nem no limit?
1: Ne. Úgy van, hogy ugye több sáv van. A legbelső sávba előfordulhat, hogyha te 300-zal mész, akkor levillognak.
0: Aha.
1: Ugye akkor be kell menni, és ugye ez mindig, igen, aki gyorsabban megy, ugyanúgy, mint az itthoni autópályán is. Nem hiszem, hogy egy régi 20 éves Suzuki Swift-et akartál, ugye?
0: Igen.
1: Vagy egy 20 éves Suzuki Swift-tel valaki egy 280-at lehetetlen egyébként azzal egy alap Swift-tel menni. Igen. Nem, nekem egyébként egy nagyobb lóerős BMW-n van, egy F10-es BMW-n, majdnem 300 lóerő. Viszont előfordult, hogy nekem engem is ilyen 240-250-nél azért levillogtak, de még ez se olyan nagy csoda, mert 300-350-nél is levillogják az embert.
0: Azt a mindenit.
1: Igen, szóval ott a német autópályán mindig jön egy gyorsabb autó mögötted. Nekem ez a tapasztalatom.
0: Hát ez azért kemény. Visszatérve ugye a sajnálatos esethez, egy-két szót azért ejtsünk arról is, hogy mennyire szigorúak, vagyis a baleset mértékéhez, vagy a veszélyek mértékéhez képest szigorúak-e azok a szabályozások, amik mondjuk egy autóvezetőt büntetésként sújtanak. Tehát gondolok itt pontokra, amik után elveszik a jogosítványodat. Nem tudom, hogy külföldön, Ausztriában, Németországban tudod-e ezeket a szabályokat, hogy mennyire szigorúak?
1: Szigorúak, igen.
0: Hasonló, mint itt van?
1: A pontrendszert azt nem tudom. Uh-huh. A pénzbüntetés kiszabása az egyébként egy szigorú, de Magyarországon is szerintem szigorú, uh-huh. de szerintem ez így van jól.
0: Megállítja szerinted azokat, akik mondjuk sportautóval szeretnek gyorsan menni mondjuk egy pénzbüntetés? Ez is egy jó kérdés, ugye?
1: Ez is egy jó kérdés,
0: mert
1: igen.
0: Aki megteheti azt, hogy sportautóval gyorsan megy, az megteheti azt is, hogy kifizeti a büntetést.
1: Igen. Ausztriában most volt egy törvényváltozás a Kresszel kapcsolatban. Uh-huh. Ott, hogyha egy X sebességkorlátozás felett mész, és nem történik semmi baleset, akkor is elveszik a jogosítványodat.
0: Aha.
1: Nem tudom, hogy nem akarok hülyeséget mondani, hogyha 50 helyett 150-nel, vagy valami ilyen nagyságrendű sebesség kihágásról lehet szó. Mindenféleképpen most a tragédiára visszakapcsolódva, itt ugye az ember egy ilyen probléma esetén sem, nem fogja visszakapni most jelen esetben sajnos a színésznő a kisfiát, hogyha a pontról pénzbüntetés, de ez esetben ugye komoly jogi eljárás lesz, gondolom, ennek a következménye. Mindenképpen az emberek figyeljenek oda, figyeljék a másikat. Nem tudom. Nagyon nehéz téma, Roli. Igen.
0: Hát még fogunk róla beszélni. Még egy dolog még eszembe jutott, mielőtt lezárjuk az első felét az adásnak. Ugye a sebesség korlátozások tekintetében a trafipax, nekem mindig egy nagy kérdés volt, hogy miért rakják ki úgy a trafipaxot, hogy azt te már nem tudom hány méterről látod, hogy na, itt lesz egy trafipax. Ez olyan, mint hogyha a gyerekemet meg le akarnám ellenőrizni, hogy dohányzik-e, és akkor mondanám neki, hogy na, 15 perc múlva ott vagyok, majd meglátjuk, hogy dohányzol, tudod?
1: Persze,
0: ebben nincsen semmilyen lecsapás.
1: Igen. Viszont erre szoktak, én nem tudom, hogy ebben ugye milyen szabályozás van ugye az itthoni dolgokkal kapcsolatban, de hogy igen, szerintem a telepített trafipaxok, amik ugye minden nap azonos helyen vannak, azokat szerintem lehet, hogy van egy ilyen jogszabály, hogy muszáj feltüntetni előtte egy X méterre. Viszont ugye rengeteg idéglenesen kihelyezett trafipaxot szoktunk látni az utakon, akár ami mellett ugye rendőr áll, vagy akár ami a hátsülésről, és csak a rendőrautó félre van állva. Szóval igen, azért szoktak ilyen trafipaxok is lenni, és nem tudom erre a jogszabályt, hogy a rendesen telepített trafipaxoknak mennyivel előtte, vagy egyébként köteles-e jelezni, hogy trafikkontroll, nem tudom.
0: Hát kedves hallgatók, ha ti velünk ellentétben tudjátok a jogszabályt a trafipaxokra vonatkozóan, akkor mindenképp küldjétek el a 0630-3030-100-as telefonszámra. Most el fogunk menni egy rövid zeneszünetre, de semmiképpen ne menjetek messzire, mert az adás elején említett témákkal fogunk visszajönni hamarosan, addig egy kis zenét fogtok hallgatni, mindenképpen maradjatok velünk.
2: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik, süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Rendkívüli parlamenti